0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel kettő után járunk kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, és hát mi kell annál jobb bizonyíték, hogy ebben az órában is a legjobb, legújabb kedvencek pörögnek, mint hogy mindjárt a kezdésben egy ilyet hozok, Regán Lilitől. Alig pár napja mutatta be ezt a dalt, pörgette a Rádió egy születésnapi fesztiválon is, és konkrétan imádjuk. A vadi új Regán Lili és a Heal Me az igazi mai slágerek között itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Igazi mai sláger megy, még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk ünnepelt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon most hétvégén. Nagyon sok videó, nagyon sok fotó készült, ezek kint vannak már a social oldalainkon, de lesz hivatalos afternoon is, ezen még egy picit dolgoznak a kollégák. Viszont egy picit most ennek a hangulatát hoznám vissza méghozzá az egyik világsztár fellépőnkkel, Sam Felttel. Mekkorát zenélt! Ez meg a nagy kedvenc tőle, Rosalinnel, Sam Felt is a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivált lebonyolító csapat tagjaként láthattak bele egy igazi nagy fesztivál működésébe, és hát akár még nagy sztárokkal is lehet találkozni. Szóval, aki úgy gondolja, hogy a nyarat így is tölteni, a Radio1.hu van egy csomó info erről, és persze, hogy mi is ott leszünk minden komoly fesztiválon, és hozzuk az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most az egyik legújabb Joel Corito jön a Galantisszal, ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, zseniális dolog a következő órában is, szerintem kell ez mindenkinek az éjszakai meló mellé, ugye? Hát, Bibi Rexa, Faithless dalol a New Religion-nel tuti, hogy jön, de hozom Rate is a Where Is My Husband-del, ez pedig az indítás! Purple Disco Machine a Hurts nagy klasszikusának újra gondolt verziójával a Wonderful Life-al érkezik pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérgeblokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat,

0: Így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

3 óra után járunk el, mindenkinek kellemes éjszakát a mikrofonnál, Király Tamás. Egy új hét indul, egy új munkahét, de ho-ho, hát 4 napot kell csak dolgozni. Ami úgy általánosságban is. Azért azt gondolom, hogy nagyon olyan lenne, amit tudnánk kedvelni. Na, de hát most ez a hét ilyen, és ezen a héten is szólnak az igazi mai slágerek. Most David Guettát hozom a One Republic-kal, ez az I Don't Wanna Wait, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát! Let's make

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexa érkezik már is, aki nagyon-nagyon régóta ír már dalokat, még jóval azelőtt kezdte, amielőtt ő maga is színpadra állt volna, többek között Eminemnek vagy éppen Rihannának is írt nagy slágert, aztán ő maga is elkezdte ezeket készíteni, és most úgy döntött, hogy újra gondolna egy fétlesz klasszikust. És jól csinálta, mert hogy szenzációs dalt készített. Bibi Rexa! Ez az igazi mai sláger most a New Religion-től a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez a tempó maradt továbbra is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Picivel 3/4-4 után járunk, és hát egy óriási hang, aki szó szerint stadionokat tölt meg, éppen a harmadik teltházát csinálja most Londonban, másfél hét alatt. Ray, a nagy kedvenc, a Where is my husband? Ezt indítom már is a rádió egyen.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig jönnek Balázsék, náluk pedig vadjú játék. A következő órában mesélek erről, amit ezzel a nagy kedvenccel indítok. Kamrád, Be Mine, pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége.

0: Google egyébként az évelején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: készülni. A Tudás Perceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál, Király Tamás, egy újabb órát indítok megállás és felesleges duma nélkül. És az igazi mai slágerekkel ilyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül, mint Kétó és a Turn the Lights Off, amit már is indítok.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a lendület, marad, Balázsék pedig jönnek és indítják a hetet reggel 6 órától. Náluk pedig jön a vadió játék is, az elfűrészel dalok játéka nagyon extra nyereményekért, szóval reggel 6-tól nem csak Balázsék, hanem a játék is indul. Most meg Willy William folytatja, ez az Ego, kellemes éjszakát mindenkinek!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy kis wow faktor így 3/4 után álomárat fizettek, ugyanis egy óceán színű gyémántért, valami elképesztően jól néz ki egyébként, a radio1.hu van a fotó is, 5,5 karátos kékezöld gyémánt, amiről beszélünk, 13,5 millió svájci frankért, nagyjából 5,2 milliárd forintnak megfelelő összegért ment el. Mondom, a fotó és egyébként még egy-két extra info a radio1.hu erről is. Az igazi mai slágerek között pedig egy elképesztően nagy kedvencet hozok, a legújabb a Trey Daytontól, ez a Blood Runnin'. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Különleges éjszakai rovarlesekre várják az érdeklődőket Szeged környékén. Egész nyáron elérhető a Móra Ferenc Múzeum új interaktív tere. Családi fürdőbelépőkkel köszöni meg a dolgozók munkáját Szentes. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Három különleges éjszakai rovarlest is szervez a következő hetekben Lajtár Lili biológus, aki a rovarok lenyűgöző világát szeretné közelebb hozni az emberekhez. A mesterszakos hallgató korábban madarakkal foglalkozott, de idővel a rovarok sokszínűsége ragadta magával, írja a Vármegyei Lap. Az első program május 29-én lesz Szőregen, majd június 5-én az Újszegedi Ligetben, végül június 13-án Deszken várják az érdeklődőket. A díjmentes rovarlesek különlegessége, hogy a rovarok nem lepedőre, hanem egy egyedi fejlesztésű 10 méteres hálórendszerre repülnek a lámpafény hatására. A szervezők pedig monitorokon felnagyítva is megmutatják az érkező fajokat, miközben a rovarokat nem fogják be, szabadon tovább repülhetnek. Fénykép, árnyjáték, interaktív játéktér néven új kalandok várják a Móra Ferenc Múzeumban látogatókat. A Szeged Press kiállítás kapcsán még inkább bele lehet vonódni a fotózás világába kicsiknek és nagyoknak. Már óvodáskortól találhatnak a gyerekek izgalmas szórakozási lehetőséget, de a felnőtteket sem hagyják információk nélkül, mondta Hegedűs Anita, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferense.
3: Különböző témákon keresztül haladva, nagyon sok információt és kreatív energiát felhasználva érdekes információt meg lehet tudni. Például a fotózásról ki lehet próbálni azt, hogy megtaláljuk-e a különböző épületeket, amelyek szerepelnek a Szeged Press kiállításon. Lehet árnyjátékot játszani, illetve az Öreg néne őzikéje című, azt gondolom, hogy nagyon sokunknak igazi kedvenc, klasszikus diafilmet is megmutatjuk, egy játék is kapcsolódik ehhez.
2: Összesen 1500 családi fürdőbelépőt ajándékozott a Szentesi Önkormányzat a szociális és egészségügyi területen dolgozóknak. A város célja, hogy ezzel is segítse az ágazatokban dolgozók kikapcsolódását és feltöltődését, írja a délmagyar.hu. A kezdeményezést még a koronavírus járvány idején indították el, azóta pedig hagyománnyá vált. A belépőkből több mint 1000-et a kórházi dolgozók kaptak, de részesültek belőle többek között háziorvosi rendelők, gyógyszertárak és szociális intézmények munkatársai is. Folytatódik a napos, meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. A mérsékelt északnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet napközben 30-31 fok körül alakul a térségben. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk erős széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, elszórtan lehetnek záporok, de marad a meleg idő, akár 33 fok is lehet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmányokat

0: kormány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió E!
3: Indul Magyarország leg

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 26-a van az Evelynek és a Fülöpök a névnaposok, új hét indul, de ha-ha, csak 4 napot melózunk, az igazi mai slágerek között pedig már is jön Fastboy, ez a Good Life, szép reggelt!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon fontos infóra hívta fel mindenkinek a figyelmét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az úton átkelő mocsári teknősökre és az ő védelmükre. Ez az az időszak, amikor nagyon sokkal lehet találkozni a különböző utakon. Vigyázzunk rájuk, oké? Okay? Ne is rántsuk el a kormány, de lehetőleg ne is üssük el őket, szóval tényleg figyeljünk, a Radio1.hu vannak infók. Ő pedig Mike Posner már is itt a Rádió 1-en.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma 29 fok, piff, új munkahét indul, de csak 4 napos, piff, és reggel 6-tól jönnek Balázsik, náluk pedig új játék indul, piff. Én pedig ezt a nagy kedvencet hozom a hírek után, Miles Vistas és Starz és a Stargazing, aztán pedig a Balázsik Beston, a pénteki nap legjobb pillanataival, hattól pedig a műsor a vadió játékkal, az elfűrészett dalok játékával. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Mit láttam én, ezt el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
2: Persze, igen. Hogyne.
3: Mit csinált? Elöntötte megint.
1: Rászállt a fejére egy madár.
3: Rászart?
1: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
2: Nem rászállt.
1: Együtt él egy madárral.
3: De mi, vett egy papagáját?
1: Rászállt egy harkája fejére, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
2: De már, ma, mi az magától?
1: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te
3: de mi ilyen?
1: Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért lehet álmodtam.
2: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már egy jó ideje. Vitéz és rasta egyben. Tehát, ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
1: Mi az, hogy rászállt a fejére egy madár?
2: Vel is ott maradt?
1: De rám is rám szállt egy madár Balatonon a stégen.
2: Igen, rászáll és tovább
1: és száll. Ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
2: Nem. Közvetlenül a parlami sas mellé.
1: Egy zöld küllő. Az egy harkály. Fajta.
3: Ez egy versenybicikli?
1: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondták nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsül? Mert hol kell megnyomni?
4: A fejemen ez a kis zöld küllő.
1: Ott a madár!
2: Ne, már!
1: Ott a madár a fejére.
3: És én?
1: Figyelj.
4: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
2: Hát ez lehet az.
1: Hát ez teljesen pszichedelikus.
3: De nem lett bele akadt.
4: Próbáltam neki vizet adni, hát ha szomjas, de nem.
2: Zsiel, föltetted az mutatód
1: de megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját, várjál, fogatmos.
2: És most együtt jár, együtt élnek?
3: A zöld küllő fogát.
4: Már egy napja
1: bent lakik a hajában a madár.
3: Mikor vette észre?
1: Ez egy jó kérdés, hogy mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár. Másik videó fogatmos. Te keresd meg egy másik videóját, Zsül? Egy fogmosos videót keresél, légy címeire a videóira, vagy az Insta oldalára?
3: Mert na most vagy bajban,
1: hova fogát? Menjek? Nézd az Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj, hova? Nézd, hova klikkeljek? Keresd egy fogmosos, ott van, jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a fogmosos videó, figyelj, azt indítsd el. Fogad most a csávó, és rászarik a madár a fejére.
3: De ez már egy másik madár, nem?
1: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, puty! Figyelj, rajta él a madár a fején.
4: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
2: A, igen.
4: Sőt, beleszart a hajamba.
1: Mi? Várja, áll!
4: Ilyen fészek.
1: Mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig be...
3: És tojást is rak.
1: Ti tudtátok, hogy a zöld küllők egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
3: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, én nem tudom, hogy hány embernek akad meg bele a denevér a hajába.
1: De várjál, ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes csaj, Szingviki.
2: Igen.
3: Igen.
1: Nem fogjátok itt, mit mondott.
5: Na.
3: Rászállt neki is.
1: Rászállt a fejemre egy harkály. Na, mondom, na jó, hagyjatok békén. Én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, de én még szeretnék valami józanság, de... És rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére, jött persze, hát ha rászáll a fejemre egy markály.
2: Ők együtt élnek?
1: Nem. Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
5: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.
1: Szállt
5: hát
1: már a fejedre?
5: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
1: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosos fején, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
5: De jó kisugárzása lehet, hogy.
1: Nézd, meditál, figyeld, a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
5: De jó.
1: Figyeld. Hát ez... Ott ül a harkály a fején.
2: Mozdulatlanul.
1: Hát én ilyet még nem láttam.
3: Hát nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakod, hogy szerencsétlen féltetek.
1: Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és figyeld, ott ül a madár a fején.
3: És a harkály alszik.
2: Szereti ezt a hangot.
3: De miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
1: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
3: Előlem csak denevér rajogszállnak fel.
1: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebembe a cirent, de meg egy víziló ült az arcomra.
3: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
1: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
3: Viktor.
1: Abszolút a Viktor. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk.
3: Megvan
1: Rasta Vitéz Varga Viktor. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürális. De egy péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
3: Persze, valahol elöntötte a házát a víz.
1: Elöntötte a házát, tehát ilyen nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
2: Hát ez valóban.
1: Kicsimmel kevés... Párizsban, tudod. Igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkája a fejemre, ez
2: meg... rászart.
1: Igen, a fogmosás közben. Igen.
5: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
3: Hát
5: biztos, hogy nagyon jó. Tudni,
1: hogy a madár megérzi az energiát?
5: Megérzi, szerintem, igen, megérzés. De azért maradott, abszolút megérzi.
3: Hát eleve egy vadállat miért? Miért jön közel hozzád?
1: Hát ez
3: miért?
1: Nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
2: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a raszta hajban van ennivaló.
3: Vagy
2: a kicsi pegeti. Viktor,
1: na vigyázz, milyen megkezdik, fönn van már? Fönn van már? Viktor, csáó, jó reggelt, hello!
6: Sziasztok, jó reggelt!
1: Nem az! Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürális, ami veled történik.
6: Te, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
3: De várj, ott van még?
1: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
6: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
3: Ja, néha megjelenik
6: magát,
3: is.
6: Aha. Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
1: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan. Erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
6: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam hátul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű, szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy miről. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalára, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg is felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
3: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi.
1: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
6: Jézusom, minek néztek én?
1: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajma fele se tudja. Hát lehet, hogy komplet gabonaföld is benne van.
6: Én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
3: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
1: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
6: ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
1: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen, zenéltél, nem tudom, lehúztad a WC-t.
6: Akkor jöttem haza valahonnan, kinn aludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
3: Nem lehet, hogy ott akad bele?
6: És... nem.
1: Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
6: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
2: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
6: Hát egyébként lemászott, a hátamon ugrált. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött-ment, benne a jurtába is repkedett.
3: Van neve is?
6: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
1: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád, valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
6: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán... Ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa szigethez.
1: Mindegy, igen.
6: És akkor ott elszállt.
1: Igen.
6: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
1: Ne csinálj,
2: persze, és ott
3: vártam. És elhoztam olyan haverját is.
1: Csináltam egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál, kis gazdám?
3: Ez itt kelep.
1: Ők a haverjaim, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint vártam a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzá, hogy add vissza a madarat.
6: ez meg már tegnap volt, hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy jippel érkezik két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küllőt. De tudod, ez a kontextus, hogy ez így megtörténik.
1: De kik, milyen hatóság tudjátok, vagy kik voltak ők?
6: A Dunai-Poly Nemzeti Park vadőrei.
1: Hogy add vissza a madarat.
3: Látták, hát ez az egész
1: posztodat, az egész sztori nagyon szürreális. Mondták, hogy ennek a csávónak a hajába ül, a hajába ül egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó az a sztori. És mit mondtál?
6: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
3: Lát valamit a fejemen?
1: Igen, látja, hogy ez a madár? Ezt figyelsz, nagyon mondom, durva.
6: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
1: De két csávon mennyire lehetett szüles? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár, de szóra, hogy mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madarat. Aztán jöttünk a madárért. Ez teljesen szűrás ez a történet.
6: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
2: Hát de ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
6: Nem tudod, tartott. Mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
1: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
6: Igen, én is láttam.
1: Nem követem, nem látom, földobta. Szerintem a harkályos ugyanaz videó után beleszállt a hajába egy madár.
6: Ugyanilyen zöld küldő szállt neki.
1: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
3: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan köszönjük.
1: Az Orbán Zoli lett a szóvivő? Vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
6: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
3: És tetszel nekik?
1: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
6: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
3: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
2: Igen, de hát igen, ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Tehát nem...
1: Igen, és zajongsz közze, de fél láttam, hogy jössz mész ezzel a madárral, tehát hogy...
6: Igen.
3: Hát annyi zöldök.
1: Igen. Gyerekek, hát hozzák is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzák is kijött a hatóság, úgyhogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkorabbá tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
2: Aranyhörcsög.
1: Kaparó rovar. Figyelj, és most ha mész haza...
6: Kaparó rovar az aranyhörcsög.
1: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsög.
6: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
1: De nem érték a ketrecet. Tehát figyelj, két öltönyös csávó méregetnéd kín a ketrecet, mert nem néztél, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
3: Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy kezére szállnak így a madarak. Kinnál a teraszon.
1: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor valószínűleg ott lesz?
3: Bro, mindjárt
6: jövök. Igen, mert már három napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
3: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
6: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
1: Ja, hogy ő kicsi még, tehát ő csak egyszer haverkodik.
6: Igen.
1: Zseniális formák egyébként, igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
6: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért, de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat, most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
1: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celebposztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsi már Párizsban című.
6: Igen. Hát nálam ilyen ügyességet nem fog.
1: De tényleg, tehát ez teljesen.
3: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
1: Teljesen szürreális.
6: Az már nagyon rég.
1: Igen. Na jó.
6: Az, hogy állandóan ki akar költözni.
1: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk, köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában, ezzel a kinézettel, az élő, a gondolataival, ahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen szíves.
3: Biztos az van, amit annan mond, hogy jók az energiái.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
14: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
15: Önnek a Protexin kell.
16: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
7: Reklám.
18: Faanyagot szeretne? Kiskunfélegyházán az Izsáki úti fatelepen keresse. Gerendák, deszkák, lécek, lambéria, OSB lap, rétegelt lemez, kötőelemek, készleten, minden általános méretben. Ha korrekt árat szeretne, fatelepünket az Izsáki út 81 szám alatt keresse. 30 30 70 112.
19: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
20: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél!
22: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. A Báz üzletet megtalálod Szegeden az Árkád első emeletén, vagy rendelj a bazsneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Lassult az albérlet drágulás Szegeden, az eső segített, de továbbra is súlyos az alföld vízhiánya. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kutyapanzió Szegeden. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Bár országosan lassult az albérlet árak emelkedése, Szegeden továbbra is magasnak számítanak a lakbérek. A KSH adatai szerint egy kiadó lakás medián bérleti díja jelenleg havi 190 ezer forint a városban. Ezzel Szeged a legdrágább vidéki albérletpiacok közé tartozik. A megyeszékhelyek közül csak Debrecen és Győr előzi meg, írja a szegedma.hu. A szakértők szerint a piac lassulásában szerepe lehet az otthonstart programnak, és annak is, hogy kevesebb befektető jelenik meg az ingatlan piacon. A keresletet továbbra is főként az egyetemisták és a fiatal munkavállalók tartják fenn, különösen a kisebb, alacsony rezsijű lakások iránt. Átmeneti megkönnyebbülést hozott az elmúlt napok csapadéka az alföld kiszáradó vizes élőhelyeinek. A szakemberek szerint a lehullott 30-40 mm eső néhány hétre javíthatja a vízimadarak költési esélyeit, így több fióka maradhat életben a szikes tavaknál, írja a hírös.hu. A Mórahalom környéki élőhelyeken különösen fontos a megfelelő vízszint a gulipánok, gólyatöcsök és bíbicek számára. A természetvédők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mostani csapadék csak átmeneti segítség, a talajvízszint tovább is kritikusan alacsony. Korábban csak kevés helyen volt elérhető, ám egyre inkább elterjedt, hogy a nyaralni vágyó gazdák nem rokonoknál helyezik el a kutyáikat, míg nem tartózkodnak otthon, hanem szakértőknél szállásolják el őket úgynevezett kutyapanzióban. Erre Szegeden is több lehetőség van, a kutyusok amellett, hogy ilyenkor szocializálódnak, még számos engedelmes vagy trükkös feladatot is elsajátíthatnak, mondta rádiónknak Halász Helga, az Everdog kutyaközpont vezetője.
3: Én azt szoktam tapasztalni, hogy ezt inkább a gazda gondolja túl. Alapvetően nyilván minden kutya más és más, mindegyik kutya más temperamentummal rendelkezik, más személyiséggel. Azok a kutyák, akik alapvetően már úgy hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a gazda távol van, vagy nem mindig vele tartózkodik egy légtérben a gazdája, azok a kutyák azért tényleg nagyon jól tudják magukat érezni egy-egy ilyen helyen. Vannak kicsit nehezebben oldódó kutyusok. Alapvetően a kutyák, tehát ők nagyon jól tudnak alkalmazkodni helyzetekhez. Igazából egy nap alatt ők körülbelül át tudnak állni erre a másfajta rutinra.
2: Szinte zavartalanul napos idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Eső ma nem lesz, több helyen megélénkül megerősödik az északnyugati északi szél. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul a térségben. Holnap általában sok napsütés várható, aztán a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet, erős lesz a szél, lehet kisebb zápor, zivatar, de marad a hőség 33-34 fokos csúcsértékkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Aj,
2: szelopta
1: a gyerekek, hát érkezik a kávém is. Köszönöm szépen, Eszter. Jó reggelt, Feri, jó reggelt!
3: Hello!
4: Szevasztok!
5: Nem, köszönöm. Én nem iszok kávét. Én gyomorra nem iszok kávét, ennyit azért megtartom.
1: Már én sem vagyok egy gyomorra, mert egy kortyot ittam. Tehát, hogy
6: az...
1: Hát az ráadásul az ugye... Azért jobb így kedden kezdeni, alsó kollégáink nincsenek, csak mondom, mi vagyunk egyedül a házban. Nem tudom, hol vannak Gáborik. Én mindig látom az autóját, mindig odabontok. Jó munkát, kolléga, jó reggelt, jó munkát, de nincs ott, úgyhogy nem volt kinek oda.
3: Megcsúnyázod egy kicsit néha.
1: Megpújkázom a motorháztetőjét, beülök egy kicsit, brúmogok. Nincs ott, gyerekek, nincs ott, úgyhogy nincsen konkurencia. Csönd van és békesség, csak mi vagyunk a házban.
7: Jó reggelt,
5: tanári!
1: Szaktanári!
7: Szép vagy!
5: Köszönöm szépen! A kialvatlanság!
7: Nem! Ennyi van festve!
5: Hát csak egy kicsit az íze.
3: Ez a muszáj volt, a kialvatlan is, meg nincs is kifestve, akkor van baj.
5: Akkor nagy baj van.
3: Akkor nagy baj van. Na de várjál, mert pénteken se voltak a bocsiék.
1: Nem tudom, mi történik, hogy csak jelzem, a kollégák nem veszik fel a munkát. Én oda akartam köszönni. Ma reggel is egyedül parkoltam, dupla parkolóhely, úgyhogy csak szólok, hogy nincsenek ott. Nem tudom, hol vannak.
5: Kicsit izé? Kicsit lemegyünk oda dorbizolni?
1: Hát most dorbizolhatunk, akkor üres a stúdió. Hát lehet, hogy nincs Gábor, de vannak többiek. Nem tudom, hogy milyen munkamegosztás, de főni nem volt, hogy gyerekek, ez a lényeg. Jó reggelt a világ legjobb rádiósainak, Gábor, de drága vagy, köszönjük szépen. Jó reggelt, újra hétfő, ja nem kedd, én pedig ma is titeket választanak, mert bocsék, nincsenek. Ó, a Fantás Duci, Duci!
3: Fantás Duci, mégis itt vagy velünk.
1: Itt voltál Duci történeténél?
5: Nem.
1: Nem voltál itt, akkor majd elmeséljük.
5: Duci. Fantás Duci.
1: Fantás Duci.
3: Fantás Duci egyen lejjebb szokott hallgatózni, és akkor, hogy pénteken nem voltak, mondja így ennyi év után kipróbálja. Az ennyi év után az azt jelentette, hogy még akkor hallgatta a műsort, amikor csak Balázs és Jani volt, a
1: Rádió DJ.
3: Rádió DJ-ben, tehát ez 20 év.
5: Igen. Őt ti hát is borzoltátok össze.
1: Igen, és Ducit pénteken megtaláltuk, felemeltük, naphallgatója lett, és mondtuk, hogy menjen vissza kedden, mondja el, hogy belénk hallgatott, és aztán maradjon itt, és mondta, hogy elmegy, jelenti, és aztán visszajön ide, de most újra itt van. Úgyhogy Ducit nagyját tettük.
5: És Ducit akkor korrumpálunk el egész héten.
1: Ducit korrumpáltuk már pénteken. Már megpróbáltuk megbeszélni.
5: Pénteken keresztül minden nap ő lesz a naphallgatója, aztán meglátjuk, hogy mi marad belőle neki.
1: Igen, végre itt vagytok, ez kibírhatatlan nélkületek, ha nem vagytok, puszi nektek, Brigi. Hát azért ki lehetett bírni, gyerekek, így a pünköst hétfővel. Jó lenne, mindig kedden indulna. Jó. Azért ez így nagyon finom. Van egy tartozásunk, ez elmaradt. Pénteken nem olvastam be, és én nekem adás után jutott eszembe, úgyhogy most akkor helyrehozom. 24 nap, 19 óra, 43 perc, és nyári szünet, gyerekek. Nem reklamált pénteken eleget, de elmaradt a nyári szünetes SMS, úgyhogy...
3: De ezt a hát hétfőt, ez hogy mondtad, hogy kedden kezdjünk, hogy legalább nyárra nem tudjuk bevezetni?
1: Én a péntekeken gondolkozom.
3: Akkor péntekeket.
1: Ez komolyan, a júliusban ott majd nekem is szükségem lesz egy-kettőre, úgyhogy...
3: Szerintem megvagyunk, nem?
5: Én beszélek Évával lentről, és akkor megbeszéljük, hogy akkor péntekeket én csinálom, mit csináljuk egyedül. Egymásra fogunk beszélgetni. Össze
1: ja, lent Évával, nem tudom, írtam ilyen. Éva.
5: Krisztóf Ráskó.
3: És nem lehet, igen, és akkor mind a két felekon ugyanaz megy.
5: Igen,
3: ti
5: igen.
3: El vagytok, mi meg pihenünk, nyaralunk.
5: De van, igen. De én nagyon ostoba műsorformátumra gondoltam, tehát lehetne az, hogy mondjuk fejben sakkozunk, vagy pedig nem tudom, mi az, ilyen rádiójátékot csinálunk.
1: Az jó, az jó. Nagyon fontos info, hogy ingyenes a tüdőszűrés ma, gyerekek, úgyhogy csak mondom, hogy... Hogy...
5: Bárcsak elmennék menni egyre.
3: Csak ma?
1: Elvileg ma az valaki leírta, hogy ingyenes a tüdőszűrés, úgyhogy legyetek. Menjetek és szűrjetek meg a tüdőtöket.
5: Menjetek, szűrjetek. Igen, teljesen.
1: Jó vagy, gyerekek, mindenki nagyot pihen, nagy lefűzés, három nap, nagy pihenés, tehát külföldön.
3: Mi tavalyi fogadalmunkat váltottuk valóra, mert ezt már tavaly meg akartuk csinálni, ugye van egy nagyon kedves baráti pár, akivel kitaláltuk, hogy megnézzük Prosecco földjét,
1: aha,
3: ami egy ilyen nagyon kis terület Észak-Olaszországban, ahonnan az igazi Prosecco származik, és ezt már tavaly leütöttük, megszerveztük, de egy családi ok miatt ez összeomlott, és tudod, amikor így mindig mondja, hogy jó, na majd akkor jövő héten, ez pont egy éve tolódik, és akkor most ezt a hosszú hétvégét kitaláltuk. Fie, boldog emberek, mindenütt szőlő, szerintem mindig mindenki egy picit részeg a
1: Prosecco-tól,
3: de úgy, hogy ők már reggelihez tudnak Prosecco-t fogyasztani, erre mi is rá tudtunk csatlakozni azon mód, és ilyen az, amikor egy felhőtlen boldogságba úszik egy fél vármegye, vagy hát most már csak megye, ugye már nem kell vármegyézni, ez a terület, ez itt a Veneto megye határán van, és azt látod, hogy mindenki ilyen kis traktorokat vezet, de mosolyog, integet, bemegy a pincészetébe, csinál egy pár üveg proszekkót.
1: Meg van kicsit nyomva, majd de jó.
3: Reggeltől már megy a izé, de nem láttál részeg embert, nem láttál ilyen nagyon odalevő ember, de egy felhőtlen boldogságban, tehát szerintem születésük óta isznak.
1: Helyes. Ezt jól teszik. Ez jó,
5: de miért nem úgy ebben hányni például?
3: Nem tudom, mert odáig nem jutsz el. Tudod, hogy ez az okos benne, hogy nem azt látod, mint nálunk láttad a 80-as években, hogy reggel már bevet mindenki valamit, és 11 órakor az árokparton aludt, ilyet ott nem látsz. Azt látod csak, hogy végtelen nyugalomban szemlélik azt, hogy a szőlő nő. Éljen. Őt örülünk. Mi lesz belőle? Prosecco. Mit csinálunk a Prosecco? Megisszuk.
1: Jól csinálják. De akkor jól csinálják valójában. Nagyon. Tehát ezt így kell csinálni.
3: Nagyon jó kaják voltak. Ami megdöbbentem, tudjátok, mennyi Prosecco-t készítenek egy évben?
5: Mennyi?
3: Így palackszám körülbelül.
1: 1 millió.
3: 1 milliárd üveg.
1: Az 1 millió, igen, az igen, nagyon kevés.
3: Az nagyon, de 1 milliárd üveg.
1: De csak ott azon a környéken,
3: készül,
1: nem?
3: Ezt ugye csak ott csinálhatod. Tehát, hogyha lejjebb, vagy egy ország arrébb csinálod, az már nem lehet Prosecco.
1: Ja, nem hívhatod Prosecco.
5: Az a Prosecco.
3: Az a Prosecco.
1: Mindenük Prosciutto, Prosecco, mindenük ez. Minden pro.
3: Tehát nagyon-nagyon jó le van írva az, ugye, hogy mitől lesz az eredetvédett ital, és ezt csak ott tudod csinálni. Tehát ezen a kis fikányi területen 1 milliárd palack. Én eddig el sem.
1: Azért az komoly. Az komoly.
3: Nagyon, és csak ebből az italból iszunk meg mi a világban ennyit, és akkor többit még nem is vetted hozzá, tehát hogy összesen vajon hány...
5: Azt mondja, ez még csak ti vagytok Velencén.
3: Az is lehet, hogy csak mi iszunk meg, hogy hány 1000 milliárd üveg ital készülhet a világon.
1: Ha csak ebből készül.
3: Ha csak ebből 1 milliárd.
5: De várjál, fel lehet ebből tölteni a velencei tavat?
3: Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet, kicsit drága lenne.
5: Turisztikai szempontból megdobnál szenne a szituációtokat.
3: Feküdnének benne az emberek, és csak mikor megszomlod, szűrcsölsz egyet, és megvagy. Ennyi.
1: Nagyon jó, akkor jó volt. Úgy, ez a lényeg.
3: Jó, szép helyszín. Amit így, hát hogyha kocsival indulsz el, az picit hosszú, erre már mi is rájöttünk, és képzeljétek el, Szlovénián keresztül vezet az út, a komplett autópálya föl van durva. Hogy ezek mit remélnek, ezek a drága szlovén testvéreink az idegenforgalmi szezontól, mikor például a magyarok egy része ugye arra indul mondjuk, nem tudom, Olaszországba, vagy le akár Horvátország északi részére is, nem tudsz mozdulni, annyian vannak, és végig lezárva. Aha. Hogy itt olyan szívás lesz nyáron, hogy öröm lesz.
1: Nem megyünk Szlovéniába.
3: Sok sikert mindenkinek.
1: Nem megyünk Szlovéniába. Én nyáron ki tudom hagyni Szlovéniát.
3: Jó, tudom,
5: és
3: te Balatonos
5: nehezen
3: meghúzom,
5: vagy.
1: Meghúzom.
3: Elég szép.
1: Most te mondtad?
3: Most
1: én ezt egezen itt Szlovénia. Én ezt egezen nem megyünk Szlovéniába.
5: A szlovénok akkor irigykedve nézik az M1-esünket?
3: Hát, azt nem tudom, mert szerintem ugyanúgy áll az is. Gyakorlatilag szinte mindegy, hogy te az M1-esen, vagy a nem tudom, A8-as, nem tudom, magyar autópályának hívják azt, hogy melyiken állsz. Az 35 fokban mind a két helyen szar.
5: Nyáron nem szabad elmenni itthonról, amúgy Balázsnak tökre igaza van. Itthon kell lenni.
1: Igen, én szeretem, annyira a nyarat szeretem itthon, de azért egy-egy hétvégére elugrani valahova jó az.
3: Meg nem tud mindenki, mit tudom én, balatolozni, kicsit olcsóbb, arrébb.
5: Nem, Nyíregyháza, Nyíregyháza,
1: Alföld, 9 lyukú híd, vannak azért szép dolgok.
5: Így van. Így van. Egy kicsit arrébb, mert akkor több lyukat is találsz ott még mellette.
1: Igen, Szabika írja, nekünk hallani a hangotokon, hogy feltöltött a hosszú hétvége, energikusak vagytok, köszönjük szépen, ez nagy dicséret nekünk, mert ez 6 óra 24-kor nem minden hétköznap szokott sikerülni, úgyhogy ebben a formában ezt nagyon szépen
5: köszönjük. Én is jót pihentem amúgy, csak 3-szor léptem fel, úgyhogy tulajdonképpen mondhatni, hogy rezeteltem az agyamat.
1: Akkor egy nagy pihenés volt. Nagyot felléptél, megragadtad megint a pihenés. Jó, nem baj, majd itt pihensz.
5: Így van, mint a szülők, én is majd bejárok a munkahelyemre.
1: Ne törődjél vele, így pihensz egy kicsit.
3: Gyereket akkor.
1: Suli, el van, Peti, így pihenj, így 10-kor csekkolj ki, aztán kész.
5: Barátom 9 hónap után visszament a munkahelyére, mert ugye babaszabadságom a Svédországban, és beült, és mondom, ilyen, azt mondja, figyelj, nem tudom, hogy be fogom kapcsolni a gépet, de ez itt jó az a csend, ez jó, itt azért ücsörgés van, ne? Tetszik ez nekem.
1: Igen, azért mondom, pihensz egy nagyot, 10-kor visszacsekkolsz, és hazamész alszulén, és megvagy. Hová ment végül Juli? Hát ezt majd ő elmondja, jön, de azért annyit elmondhatunk, hogy Szardíniát kapta ajándékba, és Szardíniára ment, ugye?
3: Igen, és a képek alapján, amit a közös csoportban
1: nagyon szép. Gyönyörű. Gyönyörű az, nagyon szép képeket rakott be. Gyönyörű volt, úgyhogy, ja, nagyon, nagyon klassz helyre ment. Klassz helyre ment. Egészen szépen indul ez a csütörtök, amíg rá nem jöttem, hogy kedv van. Köszönjük szépen.
5: De hogy miért van az, hogy kedved és a csütörtököt egy csomóan keverik?
1: Hangulatában szerintem hasonló. Csütörtökön már majdnem vége, kedden már egy nap eltelt. A kedd és a csütörtök nekem is hasonló hangulatban egyébként. Én is szeretem. Szerda nagyon nehéz, meg a hétfő.
5: Nekem a suliban mindig a szerda volt a kedvenc napom.
1: Igen?
5: Igen, mert akkor már túl voltunk a nehezén, akkor már dobon voltál, láttad a
1: végét.
5: Igen.
1: Nekem a hétfő és a szerda, ami nagyon nehéz, a keddet csütit, pénteket nagyon szeretem. Hétvége meg az csak úgy van, gyerekek. Utoljára 10 éve játszottam veletek, még 3 sugrás szeretnék jelentkezni egy játékra, kellemes napot, ma ráérek, játszhatok-e? Köszönjük szépen, játszhatsz egyébként. Közel 10 év éjszakai vendéglátás, napi 120 km ingázás után úgy néz ki, nem sokára sikerül elhelyezkedni az ENSZ-nél, sikerült elvégezni az egyetemet, önkéntesség mellett utóbbi években házasság. Öntöttek ki valaki a lelkét így korán reggel, köszönjük szépen.
5: Azt tudjátok, hogy hétvégén BL döntő lesz?
1: Igen. Ahova nem mentem, persze.
5: Igen, de hogy nem lehet, nem írjátok meg a hallgatók, kiadta ki végül a lakását 5
3: nagyon
5: millió forintért?
3: Nagyon sok pénzért.
5: Kiadta ki a lakását 5 millió, mit adtatok még ki a szíveteken kívül?
1: Ez mikor volt pénteken témánk, vagy csütörtökön? Mikor néztük ezt? Átnéztük az ingatlanárakat, a szállásárakat, a pénteken a... Nem, csak mondom erre ráfűzve, hogy még szálloda, ilyen szobákat találtunk 500 ezer forintért, meg minden. Nagyon durva volt.
3: Az a szálloda, ahol én szoktam itt néha, tudod, mikor így itt maradok,
1: az 20.
3: Ahol 20-25 ezer egy szoba, az most 4-8.
1: Egy
3: éjszakára, te érted?
5: Figyelj, aznap, ha ez megtörténik, hogy valaki kiveszi ezek, mit fog neki? Utcafesztivál lesz. Csak a vendéglátósok.
3: Bezárnak a francba után egy hónapra. Azt meg tudti. Vagyunk.
1: Hát igen, ugye, és volt, ami elkelt. Tehát ugye volt, ami, ugye hát itt azt beszéltük, hogy 50-60-70 ezer turista azért. 70 ezer turista, óriási megterjedés a reptérnek, a szállodáknak. 500 ezer szobák nem voltak. Tehát, hogy van, ami 4-20-ért, meg 4-50-ért elment.
3: Ja, az a döbbenet, hogy állítólag a szurkolók 80%-a egyszerű munkás ember, nem tudom, Birminghamben. Érted? És kiperkázni.
5: Megszállottak. Más költségvetése vannak.
3: Na de akkor is az 500 ezer forint, gyerekek, az kint is rengeteg.
1: Szerintem mi ezt a klub szeretetet és ezt a fajta foci imádatot tudjuk valamennyire, mert nekünk is volt 50 évig egy Fradink, egy Kispestünk, egy Uténk, de amit ők hoznak, mint PSG, mint Arsenal, mint az angol futballtörténelem, és a nagy klubok nagy rajongói, ott apa-fia, nagyapáról száll a mez, és a sál, és szóval, hogy ott valami egészen föl sem fogjuk, hogy ők fél évig, egy évig gyűjtenek arra, hogy ha az Arzenálba jut, akkor ő ide el akar jönni, és ezt meg akarja nézni. És megy, és mindenét erre költi, tehát ez nekünk azért egy kicsit önismeretlen, hogy ők miben vannak valójában, szerintem. Nagyon jó ugyanakkor.
3: Igen, óriási lehet.
5: Most kéne nekik eladni a Fradit, amíg itt vannak.
1: Hát, ott kicsekkolt a vezér, úgyhogy...
5: Igen, de megjönnek, van a külföldiek, és akkor tudod ilyen buszokkal arra vinni. Nézzétek, ez egy nagyon jó kis klub, gyere. Nem
3: pálya is van hozzá.
5: Igen, lehet rajongani, itt nagyon lehet rajongani. Gyere, itt egy néhány fontot itt hagysz, nagyon boldog leszel, nézd.
1: Igen.
5: És akkor így lehetne velük fotózkodni, ilyenek. Itt a nagy lehetőség.
1: Viszont gyerekek, egy jó hír így hétfő vagy kedd reggel. Lezajlott a rádió egy születésnap, úgyhogy február óta nem fogjuk hallani, hogy gyere el a rádió egy születésnapra.
3: Játsszuk már le csak nosztalgiából.
1: Február óta ment a spot, hogy gyere a rádió egy szülinapra, és ezen nem a vége, mert vasárnap kibuliszta mindenki magát. Hát azért ezt ünnepeljük meg egy jó proszekóval, nem?
3: Ja, már bontom hát, is.
5: Proszecsó.
1: Egy jó proszecsóval. Na jövünk mindjárt fél hét, van pontosan itt vagyunk a hírek után. Ne pánikoljon, pár perc szület, és Balázsik ismét
2: visszatérnek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
5: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
6: Volkswagen.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
10: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
1: A Kárász utca, a Liget, a Tiszapart, az Annakút, az Áportó, a Stefánia, a Dorozsmai szélmalom, a Dugonics tér. Nekünk szegedieknek, akik

0: élet kedvenc helyei külső szemmel. Jövő héten a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en. Szegedi szabadtéri játékok a Rádió 1-en.
1: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
2: Jön az év legnagyobb Milwaukee eseménye, a Milwaukee Trade Tour. Várunk a megszokott helyen, a Rappai csavaráruháza előtt, május 27-én szerdán 9-től 15 óráig. Megismerheted és kipróbálhatod a legkorszerűbb Milwaukee termékeket. Szenzációs ajánlatokkal és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai csavaráruház, Bakay Nándor utca 52, rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
3: Tavaszi akció az Aurablaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
4: Hamarosan nyit Kiskunfélegyházán.
5: A H&H Klíma új bemutató terme.
4: A szezonnyitó akció már elérhető.
5: 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímák
4: szereléssel együtt
5: már 229.900 forinttól.
4: Részletek a H&H Klíma Facebook és weboldalán.
5: Előzze meg a forróságot. Keresse a H&H Klímát már most. www.hhklima.hu.
6: A borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel. Majd hallgasson

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
3: Harc a hőség ellen Szegeden, környezetbarát védelem a virágoknak. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Több százan futottak a Város Alapítók hetén Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nyáron különösen fontos a virágágyások öntözése. A Szegedi Környezetgazdálkodási NKFT a közösségi oldalán osztott meg fotókat a városszerte zajló csepegtető rendszer telepítéséről. Ez a megoldás nem csak hatékony, hanem környezetbarát is, hiszen a víz közvetlenül a növények gyökeréhez jut el, így jóval kevesebb víz vészkárba, párolgás vagy elszivárgás miatt. A cél, hogy a virágágyások a legnagyobb nyári melegben is szépek és egészségesek maradjanak, miközben takarékosan bánnak a természeti erőforrásokkal. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
4: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
3: Több mint 700 induló vett részt a 33. Kiskun kupán és az 5. Petőfi emlékfutamon Kiskunfélegyházán. A Város Alapítók hetének egyik legnépszerűbb programján a legkisebbektől a tapasztalt hosszú táv futókig minden korosztály rajthoz állt. A futamok a Hősök parkjából indultak, az útvonal mentén pedig helyi zenei produkciók szórakoztatták a résztvevőket és a szurkolókat, írja a félegyházi közlöny. A szervezők szerint a rendezvény nem csak a sportolásról, hanem a közösségépítésről és a város értékeinek bemutatásáról is szólt. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. A mérsékelt északnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet napközben 30-31 fok körül alakul a térségben. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk erős széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, elszórtan lehetnek záporok, de marad a meleg idő, akár 33 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és... azt mondja, hogy basszus, ha tudtam volna, Gyuli Szardíniára megy, adtam volna neki ingyen autót, mert ott vannak bérautó, és az egyiket le akartam cserélni, sokat jelent volna, ha a kaszkóra történik. Ja, értem, igen.
2: Nem mindig szerencsés.
1: Nem. Ez kicsit rá is ragad, de jön majd, aztán mesél erről a kis szardíniai meglepetés útról.
3: Ha újra fognak repülni a gépek, ugye?
1: Igen. Hát tudtuk, hogy Szardínia pazar, de azért a képek, amiket berakott, azért, na, vamos.
2: Mi meg lakóautóztuk, két vagy három éve voltunk. A világ legdrágább kompjegye, azt csak így mondom nektek.
3: Mi beterült?
2: Hát figyelj, kitaláltuk, ugye, hogy beültetjük a két gyerekünket, akik mondták, hogy ők úgy nem jönnek, hanem hozhatnak egy-egy barátot, mondtuk, hogy nagyszerű, akkor az már így mindjárt hat, és elmentünk Livornóig, ott átkompozunk, és bejárjuk Szardíniát. Na, a komp az úgy nézett ki, hogy foglaltam ugye a lakóautóra oda-vissza. Igen, ám, de ez éjszakai komp, a lakóautóban nem maradhatsz lent, hanem vagy följössz, és ülsz nyomorultan egy padon a fedélzeten, így egy picit lehajtva a fejed.
3: Olcsónak hangzik, igen.
2: Ez az olcsó verzió, vagy bérelsz két kabint. Béreltem 2 kabint, a két kabin oda-vissza, és a lakóautó a 6 személlyel, az pontosan 540 000 forint volt. Mi van?
1: Az nem.
2: Így gyenge. Néztem, így, és kerestem mindenféle. Ezért főszezon, semmi más lehetőséged nincsen, úgyhogy ez egy olcsó út volt.
3: Egy kecsúasátot kell felverni ott a felszínen.
1: Igen.
2: Viszont Szardínia tényleg gyönyörű.
1: Gyönyörű.
2: Nagyon kék öblök, nagyon jól néz ki.
3: Milyen a víz?
1: Gyönyörű hely.
2: Meleg.
3: Meleg?
2: Főleg szeptemberben. Most szerintem még nem. Már nem tudom.
1: Ah, de szerintem most már jó. Szerintem most már oké. Tehát az abszolút rendben van. Jó hely, tényleg szép. Meg hát gyönyörű. Tehát olyan tényleg, mintha valahol, nem tudom, Maldivon lennél. Ilyen iszonyat fehér homok, iszonyat gyönyörű parton, iszonyat kék víz. Nagyon-nagyon szép. Nagyon szép. Egymásba hajtott 4 kocsi Budafokon, a 6-os úton, nagyjából a budafoki vasútállomás magasságában. BKK és érintett. Köszönjük szépen. Ha van friss, küldjetek 0-23-111-111 az SMS számunk. És Anna már is pattintja a játékosunkat, gyerekek. Ez történik itten ma. Hogy megnézzük, hogy kivel játszunk. Robi? Robi lesz. Készülj, Ferenc, te vagy, ahogy látom. Igen? Robi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello, Robi. Milyen kis pörgős vagy ma reggel. Szia, Robi.
4: Muszáj megkívánni az élet, úgyhogy...
1: Nagyon helyes. Mit csinálsz?
4: Mi sem, éppen a gyerkőzőt készülöm suliba indítani, utána nem megyek dolgozni.
1: Mész dolgozni? Mit dolgozol?
4: Szakács vagyok.
1: Hát az...
2: Nagyon jó
1: az
2: szakma. Jó.
1: Az nagyon jó kis, az nagyon jó kis jó, szakma. Oké, és kit választanál, Robi?
4: Ferenc Feri szeretném.
3: Annyira tudta, a szakácsok Ferivel játszanak.
1: Persze. A szakácsok.
4: Annyi játszottam vele már is.
1: Na.
4: Úgy szeretnék lemansoltani, hát a sikerül.
2: Akkor ezek szerint elpicsáztalak.
1: Húha.
4: Igen. Fél perc után kinyugtam, hogy nem
1: lehet. Na most se tűnsz túl magabiztosnak valahogy így. Nem tudom, ugye érzek valami kis rossz előérzetem van. Rossz az előjel.
2: Majd meglátjuk a végét. Mikor vertelek meg, Robi? Ez
4: mikor? Hát, aztán egy éve játszottunk.
2: Egy éve. Oh.
1: Aha. Na jó.
2: Na jó, meglátjuk.
1: Verhetetlen Feri, mint a nyugdíjas. Írják, de jó, köszönjük szépen, ezt nem ismertem. Oké, figyeljetek, akkor elindítjuk itt a mindenféle kis alapzenét. 3-2-1.
2: Mi lesz ma a menü, Robi?
4: Ez a menü, azt kérdezed?
2: Azt. És válaszolsz rá?
4: Szereted?
2: Cordon Bleu.
4: Gordon Bleu, így van, szereted?
2: Nagyon, imádom. Milyen sajttal csinálod? Hogy?
4: Mi a kedvenc fajad?
2: A Gordon Bleu.
4: A Gordon Bleu?
2: G-vel mondod?
4: G-vel, rossz a füle talán.
2: Egész jó. Semmi baja nincsen. Hol főzöl? Étterembe vagy közétkeztetésben?
4: Étterem, Bécsbe. Jártam a Bécsbe.
2: Hú, jó hely. Szeretem.
4: Jó hely.
2: Akkor rántott húst esztek állandóan.
4: Mondhatni.
2: Ti vagytok az a nagyon híres étterem Bécsben?
4: Melyikre
2: gondolsz? A rántott húsos.
4: Melyikre gondolsz?
2: Figmüller.
4: Így van. Jártál már ott?
2: Tényleg? Ott főzöl?
4: Az így nagyon van, így van. Jártál arra?
2: Persze. Többször is ettem. Jó a krumpli saláta is.
4: Ó, legjobb.
1: Megvagyunk!
2: Megvan! Robi, sikerült!
1: Robi, visszavágtál! Nagyon szép volt, Robi. Ó, ide a visszakérdezés kis. Nehéz játék volt, Robi, nehéz ellenfél. Olyan, mint amikor egy olyan a boxhoz, aki nem tud boxolni, és össze-vissza csíp, rúg, marag, hal. És nem
2: egy csíphadarúként.
1: És sokkal veszélyesebb, mint egy jó boxoló, mert hol rúg, hol megcsíp, hol a tarkodra üt, hol háttal üt, tarkon meg. Nagyon mentél, Robi, kérdeztél, csíptél, rúgtál, haraptál, de jó volt, lehoztad.
2: Hát sarokban nem,
1: szorult, de nem találta a ritmust az öreg medve. Nem találta a ritmust.
2: Elbillegtünk.
1: Igen. Jól van. Oké, figyelj ide. Akkor nincs plusz ajándék, csak egy ajándékcsomagot, de ezt megmutatjuk, jó? Már hogy odaadjuk.
4: Köszönöm. Szép napot nektek.
1: Ciao.
2: Robi, megnyerte már megy is.
1: Semmi kész. Ennyi.
3: És már vágják a figmilletben.
1: Igen. Nem tudtál rajta, nem tud valahogy ilyen kis nehéz ritmusú játék volt.
2: Rossz ütembe kérdezett be. Nem baj, hát ez...
1: Összezavart.
3: Jaj, nem tudom a vesztesek hangját hallom.
2: Nem vesztes. Bocsánat, a vesztes az az, aki kimondja, ahogy te szoktad.
3: Igen, de a vesztes az az, amikor tudod, nem nyersz. Hogy nem tudom, tudod, de hogy most itt nem nyertél.
2: Jújjúj!
3: És hallgató azt mondta neked, hogy...
1: Robi visszavágott. Jó, egy év után ez belefér, gyerekek. Hát ez belefér. M5 Kapufa, Budapest felé Kecskemétől araszolgatunk. Kitartás mindenkinek. József, köszönjük szépen, hogy elküldted. Olyan volt ez, mint egy kis laza pingpong, Szabika. Egyébként tényleg? Tehát olyan ide egy, oda egy, gyors adogat, visszaad, belenyúl, csusza, és minden más. Belehallatszott egy-két dolog. Nem én voltam, gyerekek. Abszolút.
3: Hát most irritábilis bélszindrómájára zsülnek, és mi ezzel nem fogjuk őt eltávolítani a stábból. Tehát az van, attól szeles, attól még ugyanúgy zsül marad.
1: Így van. Így van. Abszolút. Na, gyerekek, jól van. Egyébként mindent elmondtunk, úgyhogy
3: most mit akarsz?
1: Nem. Most mit fogunk csinálni?
3: Most mit fogunk csinálni?
1: Most mi lesz?
3: Készültek el, hogy amúgy most mi lesz? Ezt szeretném mondani, na, hogy a hétvégén olvastam a híreket, miközben pihentem kint a napon, és rájöttem, hogy nem én vagyok az egyetlen ember, aki ostobaságokat csinál a repülés közben, mert nem tudom, hogy észrevettétek-e, de valaki véletlenül leadta az akkumulátorát, szintén a leadó csomagba, és kényszerleszállást hajtottak végre miatta.
1: De ha ezt egyszer nekem valaki elmondja, hogy ezzel mi a fene a baj, én ezt nem értem.
3: Kémiai tűz, elmondták nekem ott, miközben vegzáltak engem a raktérben. Hogy az van, hogy
2: kimért tűz tud keletkezni. És a raktérben nem veszi észre. Mert
3: nincs, nincs érzékelő a raktérben, aha, tehát úgy néz ki, mint a balukapitánynak az a raktere, hogy ott csak pakolás van, nincs benne semmi, és az van, hogyha kigyullad, egy speckó módszeret eloltani, de nincs nagyon semmilyen érzékelő, és ugye ezért kell magadnál tartani, mert
1: mit rakod be a csomagtérbe? Aksit.
3: Külső akkumulátort.
1: Külső ilyen, aksit. nem ezt a feltöltőt, ezt a nem aksit.
2: Hát az is akkumulátor.
1: Mi ez? Powerbank.
2: Igen, az power egy akkumulátor.
1: Powerbank. Aha.
3: Hordozható akkumulátor.
1: Igen. Hordozható akkumulátor, ez egy powerbank, igen. Na és akkor nem tört ki a tűz.
2: Nem tört ki a tűz, de ha kitörik, miközben repülsz, akkor lent ugye nem veszi észre. Míg, hogyha ott van veled, fönn van a csomagtartóba, vagy a kis hátizsákodba, akkor látod a füstöt, meg érzed, hogy ég valami.
3: Akkor lehet, hogy magad, kapitány, nyissa ki az ablakot!
1: Nem volt valamilyen sztorink nekünk is, hogy valaki powerbankot rak... Nem? Rosszul emlékszem, hogy most elmondja, behozza ezt a hírt, de mintha 3 hónapja pont nem hozta volna az aksit, a powerbankot, ugye a komplet rektér letérdelt.
3: Az arcomba nézni, az arcomba nézni.
1: négy pici kis malájcsávó riadta, rohangált a
3: csomagok. És akkor rögtetek rajtam, hogy ezt kusolni kellett volna ilyenek, és aztán most abszolút milyen helyzet. Most egy kényszer, mennyibe kerül, de kényszer, tehát miattam csak késett a gép.
1: De várjál,
2: hogy derül ki, igen, például, hogy ott van, mert az feladós csomagba beteszed a powerbankot.
1: Igen.
2: Átmegy az átvilágításon.
1: A bőröndöt is átvilágítják egyébként, ne legyenek illúzió, hogy ugyanúgy átvilágítják.
2: Na, igen.
1: Ült a csávó a repülőn, és fölültnál fölülvöltet, hogy a powerbankot, maradj már, kussolj már, hülye nem mond már, de a powerbankot nem marad. Jött az csúvi, mit mondod? Powerbank. Milyen powerbank?
2: Jaj, nem, semmi, csak akarok majd egyet venni. Hát te is hogy buktál-e vele, úgyhogy te szóltál?
3: Az volt, hogy megérkeztünk, és akkor nagyon stresszesek voltak, úgyhogy nem gondoltam végig, úgyhogy feladtam véletlenül azt a csomagot, amit amúgy felvittem volna magammal a fedélzetre. Mert ezt odafelé is magammal vittem a fedélzetre. És mindent valamiért feladtam, és az nagy hiba volt.
1: Mitől lesz a tűz? Tehát ott van az én kis powerbankom, ott van mellette a fatus fürdőm, ott van mellette a pizsomám, a kis macikám, ott van a kis papucsom, és ott van a powerbankom. Uh-huh. Oké. Ez benne van egy bőröndben, ez utazik mínusz 50 fokon. Rendben van. Mi maga a tűz keletkezésének oka?
2: Elektromos zárlatot kap.
1: Maga a powerbank? Mitől? Egyszer, milyen behatástól?
2: Egyszer csak a cellák össze, nem tudom.
1: De mitől? Tehát mitől kapja a kocsiban, mitől nem kapja otthon a ruhás szekrényedbe, és mitől kapja meg mert a nyomás sincs, mert a kabin nyomásnak megfelelő nyomás van lent, igaz, hidegebb van, a csomagteret nem fűtik.
2: Hát, ahogy egy elektromos autó néha kiszokott gyulladni, ahogy vannak elektromos tüzek.
1: Tehát, hogy matematikai esélye van
2: annak, hogy ott a cellák, mit tudom én, áthúznak, és akkor ebből
1: szépen. Tehát nem a mínusz 50 fok, és nem az, hogy tolják, vonják a bőrön, mert csak van matematikai esélye.
2: Igen, ezért... van matematikailag esélye, és ha ott elkezdesz szikrázni a ruháid között, begyullad a ruha, meggyullad a bőrönd, begyullad az egész repülő, mind meghalunk.
1: És akkor ezért az EasyJet azt mondta, hogy akkor inkább leszállok, és fizessetek 500 000 eurót, vagy 300 000 eurót.
3: Igen. De azt írja a ChatGPT, aki ugye sokkal okosabb, mint ti vagytok, hogy ez a probléma, hogy amikor ezek tehát a lítium akkumulátorok, hogyha esetleg mondjuk túlmelegszik, mert ugye jobb be van csomagolva a bugyik közé, vagy is mondjuk nem kapcsoltad ki, vagy meghibásodik.
2: Minusz 50 fok van a raktérben, túlmelegedést nem érzem.
3: Igen, de hogy inkább az van, hogy ő úgy melegedik túl, hogy nem, tehát, hogy ő nem érzi a minusz 50 fokot, mert 5000 bugyi meg 15000 csomag között van belül. Mm-hmm. Tehát ahogy mondjuk kibírja ezt egy potyautas is, akkor ezt ő is kibírja. És a lényeg, hogy rövidzáratosak lesznek, illetve, hogy van egy ilyen thermal runaway, ami hát egy ilyen gyors felforrósodás, ami miatt ugye felforrósodik a bugyi között, ez a neve, igen, tessék.
2: Mennyire szeretem, hogy a ChatGPT-ből próbálok.
1: De hallottatok már olyat, hogy a Powerbank egyébként otthoni körülmények között egyszer csak spontán leégetett egy lakást. A Powerbank miatt kigyulladt egy kocsi. Powerbank
3: de nem tartod bezárva egy csomó ruha közé a powerbankodat.
1: Hát a powerbank, ha meggyullad otthon, ugyanúgy leéghet a konyhabútorod, vagy lángra kaphat a...
2: Van egy csomó ilyen elektromos tűz. Hát persze.
3: Plusz ugye ott van az, hogy ugye egymáshoz érnek a dolgok, ugye, akkor statikusan feltöltődik, és akkor utána pedig
1: jön egy közös szikra. Tehát powerbank.
2: Te kis szakértő.
1: Szerintem a powerbank...
3: neki, ugye, és emiatt felbosszatja magát, és akkor meggyullad.
1: Hívjuk powerbanknak, jó? Tehát hívjuk powerbanknak. A powerbank szerintem legalább olyan veszélyes, mint a kézkrémed, amit be kell tenni egy nejlomba a repülőn, mert nem utazhatod
3: a telefonok is felgyulladnak a párna alatt. Hát olyan is hozzak meg az arca égetne, mert a párnád alá tetted a telefont.
2: A telefont, így van, és az ugyanúgy
3: van benne. Az is ott van benne, van, ott a melegben, ott megmelegszik, az egyszer csak azt mondja, hogy hát ez már nagyon meleg.
1: Szerintetek hány powerbank utazik egy évben repülőn úgy, hogy azt nem szúrja ki, és nem mondja a tulaj? Ha itt nem mondja a tulaj, akkor ez az EasyJet gép, ez leszáll és megérkezik.
3: Szerintem az történt, hogy félúton lemerült a telefonja, és oda ment a stewardess, hogy Stewie-kám, gyere csak, hogy szerintem fel tudnád hozni nekem, tudom, van nektek is létrátok oda.
1: De egyébként tényleg miért nem mennek le? Lemegy az Stewie létre, megkeresi a bőröndöt ott a 6000 csomag közül. Kérdezi valaki, hogy az asszony szakálvágója maradhat?
2: Hát ha várjál, hogyha az aksis, akkor nem maradhat.
3: Laptopot sem lehet feladni.
2: Semmit, nem adhatod fel. Mindent, amiben akkumulátor van, azt magadnál kell tartanod.
1: Az megy magad. Aha, igen. Mert hogy a borotva is kigyulladhat.
2: De akármi is, igen.
1: Aha.
3: Az kemény lenne, hogyha Balázs szexuálborotvája gyűjtene fel egy járatot.
1: Az milyen kemény, igen, az öngyújtó. Az milyen durva gyújtszagépen, és mindenki így rád néz, és így hátrafordul, mikor miattad van kényszer leszállás. Hol van? C2. És kapsz ilyen 4000 lesújtó pillantást.
3: Én pontosan el tudom magyarázni ezt az érzést, hogy ez milyen érzés. Amikor ott álltok sorban, emlékszel a kordon mögött, és aggódtatok, hogy nem fogok odaérni, de én tudtam, hogy odaérek, mert be voltam csekkolva, ugye? És pedig akkor nem mentek el, és én pedig visszament az összes biztonsági ellenőrzésen nagyon dühös külföldiek között, akik hát mondták, hogy addig nincs gép, amíg nincs meg az aksim. Úgyhogy ez pontosan tudom, milyen érzés. Tehát állva izzadtam. Egészen pontosan. Nagyon-nagyon rossz.
1: Mondjátok ki még egyszer, hogy powerbank.
2: Powerbank.
1: Júj, de jó. Powerbank. Legyen ez a mai szavunk, hogy powerbank. De így, hogy powerbank. Így, hogy powerbank. Jó, ezt szeretném így, igen. Samsung Note 8 visszahívták, mert házak égtek le miatta, az összes repülőről le volt tiltva a Samsung Note 8-as.
2: Na, tetszik. Aha. Az nem powerbank, de van benne power.
1: Bár egyszer a kesztyűtartóban felejtettem a powerbankot, másnapra újra olyan lett, mint egy Luffy Szabi küldte nekünk. Aha. Hát két választásod van. Vagy lezuhansz és mindenhaltok, vagy kussolsz és odaérsz és bízol benne, hogy nem gyullad ki. Én a B.
3: Azt tudjuk,
1: ki az A, ki az A, menet. Várjál, fönn van a repülő 10000-en és egy óromon leszállunk. Álmaink desztinációban kussolsz.
2: Kussolok.
1: Lever a víz. Lever a víz.
3: Én átveszem a gép irányítást. Én teszem le a gépet.
1: Szólsz, Zsűz, kussolsz, vagy... Csöndbe vagy.
5: B.
1: Nem mondom, nem fordítom, hogy szerepül.
2: Megúszunk már 4 órát.
1: Hát 4 órát, és még van 1 óra. Forduljak vissza, és így...
2: Na, nem.
1: Jó, ki, ha akkor leragasztjuk a szádat, leszíjazunk az ülésed, és azt mondjuk, vele mi van? Semmi, csöndben van, nem szólhat meg, amíg nem szállunk.
2: Próbáld meg így befogva a szádat üvölteni, hogy powerbank.
1: Nem vallasz, a repülő már nem vallasz. Csöndbe vagy, kész, ott már csöndbe ülsz.
3: Már én sem szóltam volna, ha repülőn vagyok, akkor már mindegy lett volna. Meg nem is gondoltam volna bele, hogy le is lett tenni a gépet, plusz mennyibe kerül. De amúgy ez a biztonsági a kiválja is, mert miért nem vették észre?
1: Hát egyébként igen, ugye a csomag is átmegy egy átvizsgáláson, tehát azért ők is hibáztak, de én már Hurgadábor Lutonba, miután kipihentem, napbarnítottan Egyiptomból szétmerültem magam, hogy én nagyon kellemes idegállapotban biztos, hogy nem szólok, hogy a powerbankom ott maradt az egész tuti. Tehát itt egyébként ez nem csodálom, hogy meg akarták lincselni az utast. Egy kényszerleszállás, egy átszállás, egy átvizsgálás, egy újrafelszállás, és a végén ez számlázza az EasyJet? Köszönjük, az EasyJet-sel utazott. Legyen befizetni 500 ezer eurót, vagy 100 ezer eurót.
3: Én nagyon féltem annó, nagyon féltem, hogy kapok ezért plusz költséget, de hát valószínűleg igen.
1: Nem? Hát ahogy ott a négy malája téged körbeugrálva, mint egy ilyen félistent, így felnéztek rád, és mondták, hogy Léti, mama, very big problem, where is the power bank?
3: Ragultak, hogy Mali elektros államnak kimarad, hogy elviszem magammal.
1: Igen. Hát ott nagy riadalom volt.
3: Volt riadalom. Figyelj ide, szerintem az van amúgy, hogy ez valószínűleg sokkal veszélyesebb, mint tudunk, de rá kéne jönni, hogy akkor ezt hogyan tudjuk felhasználni, hogy nekünk legyen jó.
1: Igen.
3: Powerbank koktél, a Molotov koktél helyett.
1: Ahogy egyszer a stewardess úgy nyilatkozott, aki nekünk mondta, ez egy emergency situation.
2: Az, így.
1: Ha van emergency situation, akkor ez egyébként az.
3: De úgy nem kérdezzük.

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a One.hu-n. One. Minden pillanat számít.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással! Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
13: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Vállaljuk ipari padlók, csarnokalapozások és monolit beton szerkezetek precíz kivitelezését. Legyen szó esztrihbetonról, ágyazatkészítésről vagy utak és bejárók betonozásáról, mi a legkeményebb elvárásoknak is megfelelünk. Részletek és ajánlatkérés c37bau.hu.
14: Pasta Club. Micsoda ízek. Naponta megújuló tésztajamény csak 2190 forintért. Szegeden a Nagyáruház passzázsán. ThePastaClub.hu.
15: A Tempó Taxinál céges csomagot is kérhetsz. Utólagos számlázás, kedvezményes flotta szerződés vállalatokkal. Tempó Taxi. 490-490. A szegediek kedvenc taxija.
16: És meg is van a vége.
17: De a második lencsét nem ütötte be.
16: Mert az ajándék.
17: Micsoda? Ilyen van.
16: A Prágainál van.
18: Május 31-ig 1+1 akció. Most minden pár gyártott szemüveglencse mellé egy pár napszemüveglencsét adunk ajándékba a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban. Így a nyári napsütés nem lehet gond.
19: A nappalira ráférne a színfrissítés, de minden olyan drága.
20: De nem nálunk! Bomba jó áron a Dulux EasyCare beltéri fal.

0: esték. A 2,5 literes csak 7190 forint. Csodás színválasztékunkat keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, Március 15-e utca 3-5. Az ajánlat május 15-e és 31-e között érvényes.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a DM Kölyökuckó játszóház és a Szincél jóvoltából. Találkozzunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Különleges éjszakai rovarlesekre várják az érdeklődőket Szeged környékén. Egész nyáron elérhető a Móra Ferenc Múzeum új interaktív tere. Családi fürdőbelépőkkel köszöni meg a dolgozók munkáját Szentes. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Három különleges éjszakai rovarlest is szervez a következő hetekben Lajtár Lili biológus, aki a rovarok lenyűgöző világát szeretné közelebb hozni az emberekhez. A mesterszakos hallgató korábban madarakkal foglalkozott, de idővel a rovarok sokszínűsége ragadta magával, írja a Vármegyei Lap. Az első program május 29-én lesz Szőregen, majd június 5-én az Újszegedi Ligetben, végül június 13-án Deszken várják az érdeklődőket. A díjmentes rovarlesek különlegessége, hogy a rovarok nem lepedőre, hanem egy egyedi fejlesztésű 10 méteres hálórendszerre repülnek a lámpafény hatására. A szervezők pedig monitorokon felnagyítva is megmutatják az érkező fajokat, miközben a rovarokat nem fogják be, szabadon tovább repülhetnek. Fénykép, árnyjáték, interaktív játéktér néven új kalandok várják a Móra Ferenc Múzeumban látogatókat. A Szeged Press kiállítás kapcsán még inkább bele lehet vonódni a fotózás világába kicsiknek és nagyoknak. Már óvodáskortól találhatnak a gyerekek izgalmas szórakozási lehetőséget, de a felnőtteket sem hagyják információk nélkül, mondta Hegedűs Anita, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferense.
3: Különböző témákon keresztül haladva, nagyon sok információt és kreatív energiát felhasználva érdekes információt meg lehet tudni, például a fotózásról. Ki lehet próbálni azt, hogy megtaláljuk-e a különböző épületeket, amelyek szerepelnek a Szeged Press kiállításon. Lehet árnyjátékot játszani, illetve az Öreg néne őzikéje című, azt gondolom, hogy nagyon sokunknak igazi kedvenc, klasszikus diafilmet is megmutatjuk, egy játék is kapcsolódik ehhez.
2: Összesen 1500 családi fürdőbelépőt ajándékozott a Szentesi Önkormányzat a szociális és egészségügyi területen dolgozóknak. A város célja, hogy ezzel is segítse az ágazatokban dolgozók kikapcsolódását és feltöltődését, írja a délmagyar.hu. A kezdeményezést még a koronavírus járvány idején indították el, azóta pedig hagyománnyá vált. A belépőkből több mint 1000-et a kórházi dolgozók kaptak, de részesültek belőle többek között háziorvosi rendelők, gyógyszertárak és szociális intézmények munkatársai is. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. A mérsékelt északnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet napközben 30-31 fok körül alakul a térségben. Holnap is sok napsütése és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk erős széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, elszórtan lehetnek záporok, de marad a meleg idő, akár 33 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rászkó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermej.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Le kéne nyelni?
2: Hosszabb tapsot kell csinálni ennek a végére.
3: Nem beszélünk.
1: Gyula, de tényleg?
2: Gyula. Rakjál még rá tapsot, jó? Hogy egy 20 perc legyen.
1: Komolyan mondom, hát milyen rövid tapsot? Nem lehet ezt így lenyelni rendesen, nem lehet megreggelizni. M1 Budapest Veli Tatánál off. Barbie, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Miért lehet az, hogy a powerbank akár tűzösszés is lehet, viszont egy autónak az akkumulátora simán bírja a hőt, és nem gyullad ki? Szabika kérdezi ezt tőlünk. Igen, hát ugye itt a repülőtéri esetről beszélgettünk, hogy kényszer leszállás hajtott végre az EasyJet. Mert fölfedezték, hogy powerbank van a csomagtartó.
2: De mert egy csomó elektromos autóról hallottunk már, ami kigyulladt.
3: Igen, de a praktikeres aksis fűkaszával lehet repülni, azt mondják.
2: Ez igen, azt viheted?
3: Igen, azt felrázhatod nyugodtan.
1: Az micsoda?
3: A fűkasza?
1: Ja?
2: Hogy aksis, az a lényeg.
3: Igen.
1: Tehát a gyerekek táplálkoztatók rendesen.
2: Nagyon finom volt, köszönjük szépen a reggelit.
3: Tükörtojás, avokádó, bacon, ilyenek történtek.
1: Ez nagyon, nagyon rendben van. Lehet, hogy a MÁV mozdonyokban is már van. Valami gyulladás volt hétvégén. Mi volt? Hány éves volt, ami leégett?
2: 27.
1: 27 éves.
2: 27 éves volt, és akkor Kelenföldön lángra kapott, picit még tett rá, az egyébként is 30 fokos hőmérsékletre, és ettől Dunántúl teljes vonat közlekedése megállt, mert hogy nem tudott hova bejönni. A nővérem jött Velence-Budapest távolságot, az 28 perc szokott lenni, 3 óra valamennyi alatt fölért.
3: Te is úgy képzeld a Feri nővérét, úgy néz ki, mint Feri, csak szakáll nélkül?
2: Nem úgy néz ki.
3: Nem tőled kérdezem, hanem Balázstól.
1: Hogy micsoda, hogy mi volt?
2: Az, hogy te részegen, miket képzelek?
3: Hogy úgy néz ki, hogy nem,
2: ne, családon belül van, tehát nem bántjuk.
3: Nem bántottam, azért, csak hogy mert ezt hogy képzelem el.
2: Érted?
3: Hát soha egy fotót
2: a leesett vércukroddal képzelek.
3: Semmi bajom nincs a vércukrommal.
2: Most már nincs, de eddig volt.
3: Hogy protektív lett, úgy érzem, rátapítottam valami.
1: Valami érzékenységre tapítottál.
3: Van úgy, hogy van
2: egy nagyon magas és nagyon vékony.
1: Nincs szakálla?
3: Ez már sértős.
2: Szerintem nincs.
1: Nem szakállas?
2: De vagy
1: borotvája. De hasonlít hozzád? Hasonlít?
2: Semmiben.
3: De hunyorítok és becsepegtetem a kávét a szemembe, akkor se?
2: Ha sósavat csepegtetsz, akkor igen, de ez azt majd a kipróbáljuk, tényleg?
3: Ez megtörtént a hétvégén. A medencének feladta a súbontója. Úgy érezte, hogy itt az ideje megtréfálni minket. Konkrétan az történt, hogy álltam az udvaron, a gyerekek ugráltak be a vízbe, és azt mondta a szomszédomnak, hogy az, hogy ezzel soha semmi gond nem volt, ez annyira túl, hogy az emberek miért félnek az ilyesmitől? Snit? Pánikszerűen rohangáltak a gyerekek az udvaron, hogy csíp, szúr, viszket, ne!
1: Nyolc gyerek!
3: Először arra gondoltam, hogy biztos a műtrágya a fűből nem szívódott fel, vagy mit tudom, hogy mi lehet, és akkor zuhanyoztuk őket, fújtuk őket, minden, és kérdezi, hogy aztán a sóbontó megkotlott, és kicsi savas lett a pH.
1: Kicsit a gyerek annyi, hogy harmadfokú égisérüléseket szenvedtek.
3: Figyelj, egy peelinget tartottuk a gyerekeknek, teljes peelingezés. Az van, hogyha lemegy a pH, akkor viszont a klór sokkal erősebbnek érződik, és szícsip. Szícsipje.
2: De egy darabig ti tök nyugodtan feküdtetek a medence
3: partján. Hat órán keresztül néztük, ahogy a bugyogó savban fekszenek, ugrálnak a 8 éves gyerekek, és 6 órán keresztül történt ez.
1: Ugye, hogyha elállítódik a pH, akkor az olyan, mint bepirosodik a bőrük. Tehát, hogy nem, nyilván nem mégis, hogy pöttyösek lesznek, igen, allergiás reakció lehet, tehát nagyjából ez történik, igen. De a sós rendszer az egy jó rendszer, tehát hogy ez a sóbontó, azt meg tudni akotlani.
3: Kicsit sósavas lesz a rendszer, és aztán, annyi van, hogy miért bemész, érdemes beledobni valamit.
2: Anya.
3: Mint a piranyáknál, tudod, hogy egy répát belelógat, nem egy répát, és hogyha a répa, mikor küzdött csak a zöldje maradt, meg akkor nem megy bele a vízbe.
2: Akkor ne fürödjön a gyerek.
3: De figyelj, de konkrétan elhangzott, hogy figyeljetek,
1: ez
3: annyira
1: de ez
3: durva,
1: mindig így van, mikor kimondod, figyelj, ezek a kocsi sose kapott defektet, páf. Figyelj, ezek a bringák, ezek úgy bírják, ezek sohasemmi baj nincs, páf. Tehát ez kimondod, és abban a pillanatban valami történik.
3: De ez hogy működik? Mi a mechanizmus mögötte, hogy valaki dolgozik egy ilyen központban, ahol megvan.
1: Kimondta? Durancsátok!
3: Igen, és akkor küldik az elit alakulatot?
1: Hát de mi ez a Murphy, ez ilyen, nem? Tehát ez nem így működik? Abba a pillanatban, hogy kimondod, vagy hangot adsz neki, abba a pillanatban megtörténik.
3: És utána elindult, kérdezzétek, elindult egy ilyen katasztrófa sorozat, mindenféle dolgok történtek, eltűnt egy csempe, rajtajtunk egy műanyag fedőt a fűvön, ami kiégett alatt, de úgy kiégett, hogy generációkra visszamenőleg, tehát még a másik oldalon lévő kínai részen is kiégett a fű alatta. Felfogadatlan dolgok, minden.
1: De nem volt ilyenkor, mert ugye ilyenkor az a nagyobb baj, már hogy a gyerekek nyilván lefűdenek, pöttyösek, oké, de hogy mindig van aztán egy túlvezérelt szülő, aki a gyermeke megölését látja a kerti partiban, és megérkezik. Kezik felháborodva, hogy piros pöttyöket szerzett össze a gyerek, egy másik gyerek születésnapi buliában is indul a dzsihád.
3: Nem tudnak felháborodni a többi szülők, ha te hamarabb felháborodsz.
1: Ja, hogy neked kell felháborodni, hogy a gyerek miért pöttyözte össze a többi gyereket.
3: Igen, úgyhogy azonnal átmentem a Szonya Doraszba.
1: Kiszúrtál
3: egyet? Nem hiszem el!
2: Ki hozta ezt
1: miért
2: a fertőzt?
1: Miért pont én? Én azt kell, hogy melyik gyerek a legkevésbé szimpatikus, azt mondja, Pistike, hát te már az elején pöttyös voltál, de hogy továbbadod ezt a többieknek.
3: Vagy ilyen, rá kell tolni,
2: és utána átmész az anyukára, hogy ha tudtad, hogy ilyen a gyerek, minek hozod ide?
1: Ha tudtad, hogy rubeolás a gyerek, mit keres a medencén? Mert az összes gyerek bárányimlős lett. Persze, azonnal rá kell tolni valamelyik kis lurkora.
3: Annyi azért rühesek, a gyerekek még jártatnak.
1: Tényleg idehozott tetvesen a gyereket. Rühes és beúszik a medencébe, és ott a többi gyerek is rühes lesz. Hát Marika, hát van neked, mi van? Hát most komolyan mondom. Abszolút.
3: Olyan büszke voltam magamra, se katasztrófát nem csináltam már nagyon régóta. Mindent betartottam, be kellett tartani, odafigyeltem, és a többi, és még így is eljön.
2: Hát ott hiába vagy elég gondos.
3: Igen,
2: ha jön
3: igen.
2: A show, és akkor utána,
3: és akkor próbálj meg pünköskor szerezni pH emelőt, pH pluszt, ugye? Elkezdtem körbe telefonálgatni Nyíregyházán. Nem
1: lőttek. Reális, hogy igen. Reális, hogy van, igen.
3: Aztán egyszer csak találtam egyet ott a Tiszavasvári út környékén, aki felvették. Igen? És mondom, ide figyelj!
2: Most!
3: Te is, én most a több barátok vagyunk. Tartsd a fonat! És megszántak engem, és megoldódott. De addig már kaptam nagyon sok tippeket a szomszédoktól. Tegyek bele szódabikarbónát.
1: Az reális, 8 köbméter vízbe szódabikarbónát, az biztos megoldja.
2: De te behatoltál egy boltba pünköst hétfőn?
3: Felhívtam őket, és beengedtek.
1: Hát ez kis falu.
2: Ki az Isten veszi a
3: és nem is pünkös vasárnap volt.
2: Ez már vasárnap, pünköst, vagy vasárnap. Még vasárnap.
1: Hát vidék így működik, oda szólsz, kinyitják.
2: Hát ha van ismerős, hát, akkor könnyű. Hát,
3: annyira cukik voltak, oda mentem, és láttam a szánakozást a szemükben. Tudták, hogy ezt most nekik kell megoldaniuk, és nagyon kedvesek voltak, és adtak egy ilyen port, amit beleszórtam, mint egy tündér. Ami utána nem tudom, hogy milyen módon, de megoldottam.
2: És láttad, hogy a fertőzés így húzódik el, ahol beleszorod a port?
3: Olyan volt, mint a hókuszpókban, amikor a sima varázsitalból víz lesz.
1: Igen, amikor szódabikarbóna írja valaki, a szomszéd se éleskés azért. Szódabikarbóna. Mindenhol van, a mi háztartásban egy 8-10 kiló szódabikarbóna, az bele eltönteni a vízbe. Tehát
3: igen, de akkor a gyomorsan fog meggyilkolni. Melyik kezembe harapjak?
1: Igen. Na jó, van, buszos írja nekünk, soha nem szartam magam összevezetés közben, kíváncsi vagyok. Holnap jelentkezem, köszönjük szépen.
3: De miért volt maximális téttel kezdted, de miért?
1: Kitartás. Na gyerekek, 70-es évek undorító fogyókúrája, Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. Azt életre kapott a 70-es évek egyik nagy fogyókúrája. A TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Egy bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
3: Ezt így gyomorra nem lehet.
2: Várjál, mi lehet ez?
1: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
2: A káposztaleves fogyókúra az később jött
3: nem,
2: be, emlékeztem?
3: Nem, a 70-es években a metamfetamin volt a fogyókúra.
1: Egyébként igen, és nem voltak kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
3: igen,
1: volt.
3: Igen, mindenki szeletelt egész nap.
1: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
2: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
1: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
3: Persze. Jó járom.
1: Ez most az új TikTok őrület.
2: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
1: Hát aztán,
2: hogy
1: ment.
2: Hogy a jó.
3: Feri reggel estére tud fogyni.
2: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
3: De, amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú olyan fájdalomcsillapítással.
1: Igen.
2: Hogy nem érzed, hogy
3: emlékszel
2: éhes
3: rá.
2: Vagy. Nem emlékszel.
3: Ez ugye rettenetesen dehidratál a fiam.
2: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
1: Egy üveg bort kell meginni, tojás kell enni sztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek, felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
2: A bort nem értem benne.
1: De tele van kalóriával.
2: Persze. Várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
1: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből nyer energiát.
2: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
3: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
2: onnantól kezdve minden igen. Szép.
1: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
2: Hova esett?
3: Hát az, hogy visszaesett utána, tehát hogy feldob a pia.
1: És ja, és utána visszaesett. Ha? Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
2: De nem azt írja, hogy ma másnap
1: igen?
2: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett minden.
1: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült, az éhségtől ingerülté vált. Tehát valójában...
3: Jó, kiszállítottad magad.
1: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
2: Jó. Baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
1: Ez így van.
2: Este, ha igen. Elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy mi.
1: Mert a piától éhes leszel. Igen. Tényleg.
3: Én nem aznap leszek éhestől, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
2: Na, az és ő másnap úgy, föl kell, és eszik egy tojást, meg egy sztéket.
3: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk...
1: Majdnem pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény. Ez kemény.
3: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem csak simán nagyon jól kiszáradt.
1: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
2: Igen, teljesen.
1: Nem?
2: Teljesen.
1: Ugye a csávó azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy, hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
2: A
1: ma már azért tudományosan alapon működik.
2: A steak, tojás az egyébként nem rossz, uh-huh. Ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
3: Azt írek, hogy ha jobb bepiász, utána hazafelé eszel egy aluljárós giroszt, akkor megvan a minusz 5 kiló is.
1: Igen, akkor megvan.
2: Ilyen alul fölül.
3: Igen,
1: az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
3: Tehát nem, egy... a vörösbor nem.
1: A vörösbor nincsen?
3: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehérborban, a szárazban nagyon kevés a kalória.
2: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
3: Én egyetemi stokoromban hát azért... a kocintósra esküdtem, amit hogyha felütöttem kis mána szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
1: Okay. Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
2: Igen, arra küldöd, az eltelít.
1: Eltelít, arra küldöd a sztéket és a tojást, és akkor ez, aha.
3: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
1: Iszonyat.
3: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
1: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
3: Azt hiszem, nem is Ozempiknek, hanem Őzempiknek.
1: Őzempiknek mondják?
3: Igen. Igen. Ön leszett tőle, hogy győzik-e.
1: Ez az új, ugye ez az új fogyasztó szer, amit mindenki igen. Nyom, be kell igen, szúrni.
2: De most már abból is van modernebb.
3: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
1: persze, a kellett írni az aluljáróban a Mundzsáró.
3: Igen.
1: Mi? Mundzsáró, adom a Mundzsáró.
2: Mennyiben van 7000-ben a Mundzsáró?
1: Mennyi a Mundzsáró?
3: Ott is a Mundzsáró, a Mundzsáró.
1: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szemítégedül lehetek, 8000-ből megvan a Mundzsáró.
3: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsárót.
1: Mi az, hogy Mundzsáró?
2: Hogy írják?
3: Mújjara.
1: Moujaro?
3: Moujaro.
1: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a hét szava, hanem a Moujaro. Igen, szemétigetőről, 8000 a 3000 a Moujaro. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Moujaro.
3: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
1: Mungyaro. És mit csinál az üzempiket? Beszúrod a Moujaro? Mit csinál?
3: Valahogy ugyan két különböző hatóanyagban benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. Nem, de is mindjárt megnézem.
2: Gip van. Igen? Az egyikben GLP-1, a másikban meg GIP.
1: Honnan az Istenből tudod ezeket?
3: Figyelj, ha orosz szanák
1: se... Jó, őszintén, ha most lemenik a kocsitba, a csomagtartóba, hány doboz Moujarót találnék?
3: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
1: Hol vetted is eredeti Moujaro, és van mellette két hamis iPhone.
3: Meg egy csomó powerbank.
1: Meg egy csomó powerbank.
3: Igen, szóval mennyire van szükség, mennyire szeretnél ledobni?
1: A Moujaro, én már csak a neve miatt is benyomnék egy Moujarót. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegból, a 2000-es években, hogy Moujaro.
3: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt is odárulok. Annyi megeszi belőle az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
1: És akkor az Ozempic már lefutott, most már Moujaro.
3: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempicnek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Moujarót már ezt már továbbfejlesztették.
2: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi. Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
3: A Moujaro
2: már nem. Moujaro már nem.
3: Na, ott valami, az már azt a kifejezett a kövérek.
2: Mert ez emléke mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek őzempikkezni.
1: Az óriásit ment, így van.
2: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
1: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
2: Nem tudom, hogy megéri.
3: De hát attól függően, hogy csomó betegséget megúszol.
1: Előre beadod magadnak, előre, mint a vitamin.
3: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixeled a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
2: És akkor... most is meg tudom nézni.
3: Ugyan olyan szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
1: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Vigyázni kell. Moujaro. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez így ebben a formában nem működik. Aha. Menj ki este a Blahára cigi nélkül órára a kezedbe, fogsz, hogy fog fogyni 10 kilót, az biztos. Nekem a Manus Gágyi, a Moujaro, a Minjo Trio jött be eddig, üdv Kopi küldte nekünk. Én az Ozempicet szúrom, azóta hisztam, és a cukros orvos leszúrt engem. Hogy miért szúrom?
3: Hát lehet, hogy nem a krémesre kell szúrni. Nem? Tehát az van, hogy ezek mind úgy működnek, hogyha te közben önmérsékletet tanúsítasz.
1: Igen, csak, akkor hogy... lehet, hogy működik. Igen, de rátolod két francia krémesse.
3: Igen, tehát nem a lobotómiát adod be magadnak ezzel, hogy kell a számhoz emelni, hanem igen.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. De óvatosan amúgy... ezekkel.
3: Jó van, jó? Kell, akkor hívjatok.
1: Ott van a csomagtartóban. Jövünk mindjárt. 7:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
7: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
8: Volkswagen.
9: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 km rendszeres kombinált hatótávval, fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
12: A Kárász utca, a Liget, a Tiszapart, az Annakút, a Záportó, a Stefánia, a

0: kedvenc helyei külső szemmel. Jövő héten a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en. Szegedi szabadtéri játékok a Rádió 1-en.
1: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
2: Jön az év legnagyobb Milwaukee eseménye, a Milwaukee Trade Tour. Várunk a megszokott helyen, a Rappai csavaráruháza előtt, május 27-én szerdán 9-től 15 óráig. Megismerheted és kipróbálhatod a legkorszerűbb Milwaukee termékeket. Szenzációs ajánlatokkal és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai csavaráruház, Bakai Nándor utca 52, rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
3: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.lévaistudio.hu.
4: Extra élmények Mórahalmon. A Szent Erzsébet gyógyfürdőben minden családi jegy mellé most egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel. 3 és 10

0: Carglass cserél.
1: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
2: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
1: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
0: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
4: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
7: Hírek a Rádió Egyen.
8: Lassult az albérlet drágulás Szegeden, az eső segített, de továbbra is súlyos az Alföld vízhiánya. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kutyapanzió Szegeden. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Bár országosan lassult az albérlet árak emelkedése, Szegeden továbbra is magasnak számítanak a lakbérek. A KSH adatai szerint egy kiadó lakás medián bérleti díja jelenleg havi 190 ezer forint a városban. Ezzel Szeged a legdrágább vidéki albérletpiacok közé tartozik. A megyeszékhelyek közül csak Debrecen és Győr előzi meg, írja a szegedma.hu. A szakértők szerint a piac lassulásában szerepe lehet az otthonstart programnak, és annak is, hogy kevesebb befektető jelenik meg az ingatlan piacon. A keresletet továbbra is főként az egyetemisták és a fiatal munkavállalók tartják fenn, különösen a kisebb, alacsony rezsijű lakások iránt. Átmeneti megkönnyebbülést hozott az elmúlt napok csapadéka az Alföld kiszáradó vizes élőhelyeinek. A szakemberek szerint a lehullott 30-40 mm eső néhány hétre javíthatja a vízimadarak költési esélyeit, így több fióka maradhat életben a szikes tavaknál, írja a hírös.hu. A Mórahalom környéki élőhelyeken különösen fontos a megfelelő vízszint a gulipánok, gólyatöcsök és bíbicek számára. A természetvédők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mostani csapadék csak átmeneti segítség, a talajvízszint tovább is kritikusan alacsony. Korábban csak kevés helyen volt elérhető, ám egyre inkább elterjedt, hogy a nyaralni vágyó gazdák nem rokonoknál helyezik el a kutyáikat, míg nem tartózkodnak otthon, hanem szakértőknél szállásolják el őket úgynevezett kutyapanzióban. Erre Szegeden is több lehetőség van, a kutyusok amellett, hogy ilyenkor szocializálódnak, még számos engedelmes vagy trükkös feladatot is elsajátíthatnak, mondta rádiónknak Halász Helga, az Everdog kutyaközpont vezetője.
9: Én azt szoktam tapasztalni, hogy ezt inkább a gazda gondolja túl. Alapvetően nyilván minden kutya más és más, mindegyik kutya más temperamentummal rendelkezik, más személyiséggel. Azok a kutyák, akik alapvetően már úgy hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a gazda távol van, vagy nem mindig vele tartózkodik egy légtérben a gazdája, azok a kutyák azért tényleg nagyon jól tudják magukat érezni egy-egy ilyen helyen. Vannak kicsit nehezebben oldódó kutyusok. Alapvetően a kutyák, tehát ők nagyon jól tudnak alkalmazkodni helyzetekhez. Igazából egy nap alatt ők körülbelül át tudnak állni erre a másfajta rutinra.
8: Szinte zavartalanul napos idő várható, kevés gomoly felhő, inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Eső ma nem lesz, több helyen megélénkül megerősödik az északnyugati északi szél. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul a térségben. Holnap általában sok napsütés várható, aztán a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet, erős lesz a szél, lehet kisebb zápor, zivatar, de marad a hőség 33-34 fokos csúcsértékkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és nézem, hogy van-e közlekedési hírünk közben. De nincsen, nyugi van, gyerekek. Békesség, csend és nyugalom. És kávé pöttyök a gépemen.
2: Hozol valami kis törlő?
1: Csak félek, hogy ezt letörlöm, itt megnyomom, akkor itt vége van mindennek.
3: Hát, adja, hogy... Gyűl, csak a szokásos. Tudod, csak egy komplet szokásos. Reggelit el tud helyezni a monitoron.
1: Némi békőn egy kis tojás, némi kávéfolt, léci segít sajtam, Gyűl, léci, mert ragadnak a pultjaim, meg baj, ragad itt minden. Nagyon viccesek az emberek, mindenki azt gondolom, hogy a hosszú hétvégről a Balatonról hétfő reggel jönnek haza, rosszul gondolták. Már hogy kedvet akart írni, de hogy óriási a dugó az M7-esen most, és így van. Most jutottam össze a miskolci Zotyóval, éjszakázásból tart haza, üdvözöl mindenkit, Dávid a villamos vezető. Köszönjük, drága kis Zotyónk, így van. Többen elküldtétek ezt a siklóernyős hírt itt videóformájában. Beszélünk majd róla, 9 után témánk lesz ez is, mert hogy én is látom, hogy mi is láttuk a videót, itt mindenki nézte, egészen durva, ami történik. 9 után hívunk egy siklóernyős, csak mondom, hogy aki akkor még velünk tud tartani, 9 után tudunk majd. Ugye ez Celámzé fölött siklóernyős repül vidáman, megérkezik a kisgép, és letarolja a siklóernyőst. Mi van? Hogy kerül az oda? Ül a csaj, vitorlázik, hátranéz, és hallasz egy ilyen búgong. Fura, hátranéz a nő, és abban a pillanatban a kupoláját úgy, hogy egy ilyen kis sportrepülő leviszi. 40 másodpercet van zárni, nyitni, póternyőt kibogozni, és az egész videó megvan, ahogy a nő káromkodva zuhan, de majd megcsináljuk 9 után. Nagyon jó a videó, csak itt többen elküldtétek. Aki a témában érdekelt, az 9 után hallgasson minket. M3-as bevezető elesett, Magdi küldte nekünk az M5-ös autópálya felé, pedig a Lajos Üzsei mérleg előtt. 10 km a kamion sor, mérleg nem üzemel, gratulálok az üzemeltetőknek. Köszi szépen. De hogy van Nyugi Balázs, áll az M0-ás, az M1 felé, az 51-estől.
3: Hát ott köszönjük akkor szépen. Érted? Nincs száguldozás.
1: Így van. Eszter pusztító voltál Révkomáromban, imádtam minden percét, gyere máskor is, ezt Anett küldte nekünk.
4: Most kéte volt, azt elfelejtettem.
1: Illetve ma már négyszer fosok. Már nem értem, nem csak mondom, hogy ezek jöttek. Hogy
3: a teniszező megvan, a teniszező csávó.
1: A teniszező csávó, róla is beszélhetünk majd, aki azt mondta, hogy bocsánat, de most nekem el kell vennem fosni.
3: Igen, de így mondtak, hogy bíró úr,
1: mi történik?
3: Vagy leenged a pályáról, vagy befosom.
4: De amúgy ez olyan emberi dolog már, hogy de szerintem mit kell szórakozni?
1: Igen.
4: Ez amúgy a legnagyobb rémámom.
1: Ugye, mert ott engedélyt kell neked kérni, hogy te mikor hagyod el, meg ápolást kérsz, vagy masszőr jöjjön be a pályára, vagy...
4: Én masszőr nem sokat segít egy ilyen helyzetben.
1: Igen, de hogy te nem mehetsz csak úgy ki, jelezned kell, hogy te elhagyod a pályát. Ugye nyilván grenzle, meg ezres, meg 500-as, mindenhol más a szabály,
4: mit tudsz
1: de
4: csinálni?
1: Nem mehetsz csak úgy ki.
4: De mit tudsz csinálni odakint, ami miatt gáz van, hogyha kiengednek?
1: Van egy időlimited, amit elhasználhatsz. Ezért be kell jelentened, meg tudnia kell az ellenfélnek, meg a pályabírónak is, hogy hova mész.
4: Tehát, hogy... Kiment, az becukrozta magát, azóta csak pörög.
3: Na, tessék, hogy hát, ha bevesz valamit, ugye erre használja ki. Ott jelezned kell, hogy befosok.
1: Igen.
3: Befosok, bíró úr.
1: Az erőléti problémák láthatóak lettek, de hogy ez nagyon emberi, ugye ő a Susan Langlan pályán játszott, francia teniszező.
4: Nem hallottam, hogy
1: Susan Langlan. Ez a Susan Langlan pálya, ugye?
4: Szóval még egyszer,
3: hogy hívják az emberünket?
1: Az emberünket Arthur Gea. Arthur Gea. Meccs közben majdnem befosott a Roland Garroson. A break hátrányba került, és látszottak az erőléti problémáim. Igen ám, de hogy kedvezőtlen helyzetben volt. Ekkor oda ment a vezetőbíróhoz, hogy gyomorpanasza van, amit nem tudnak játék közben kezelni. Felidegesítette magát, mert nem engedték meg neki, hogy elhagyja a pályát.
3: De hát rajtad van a cifra szapora, és azt mondja a bíró, hogy
1: igen, meg kell
3: Gea,
1: nézni.
3: Ön nem mehet sehol.
4: Hát akkor miért nem kíséri el?
1: Hogy abban bízik, hogy ő nem fosni, hogy kamuzik? Tehát arra gondolsz,
3: igen.
1: Hogy...
3: Igen.
1: Nem, ugye ez nem mindig hagyhatod el. Tehát hívhatsz edzőt meg fizikoterapeutát, de elhagyni a pályát, az csak bizonyos engedéllyel lehet. Orvosi esetében, betegség esetén kérhetsz orvos, de az sem mindegy, hogy kimegy, vagy bejön téged kezelni. Eléggé, ráadásul a franciák azért eléggé konzervatívok ebben, tehát a Garrosnak nagyon szigorúak a szabályai. Ugye ő nem edzőt kért, hanem azt mondta, hogy ő szeretne most már tényleg eljutni a mosdóba, és azt mondta, hogy nem bírom, össze fogom szarni. Mi azt mondta? Beteg vagyok, hasverésem van.
3: Szegény.
1: Hát ez mindenki lelegesik. Hát van az a fosás, ami úgy jön ki, hogy az vagy kijön, vagy összefosod magad.
4: Figyelj, hagyjuk már, látom, most szezon van, és ez nem az a fajta hasmérés, ahol kettőt gondolsz, hanem az, hogy már kaptam két figyelmeztető görcsöt, a harmadiknál már sajnos nem fogok tudni reagálni.
1: De várjál, és hogy tudod, miért volt nehéz helyzetben? Mert ugye az volt, amikor jön a fosás, azt mindenki tudja, akkor vagy ülsz a kocsiba, vagy állsz, de szorítod, és nem csinál semmit, lehet keveset mozogsz. A csávót visszazavarták az alaponalhoz. Egy 10 ütéses labdamenetet még le kellett játszania. Azt tudod, milyen, mikor mindjárt befosolsz?
4: De hogy nem büntetik? Miért nem büntetik meg amúgy a bírót ezért?
1: Szerintem a bíró azt hitte, hogy szimulál. Tehát valószínűleg a bíró, én nem teljesen tudom a történetet, de a bíró valószínűleg nem engedheti ki. Tehát ott a bréket játsz...
3: Az, hogy nem engedheti?
4: Mi lesz nagy fosban?
1: Nem tudom pontosan, hogy van, de hogy ez meg van határozva, hogy először te adogatsz, én adogatok, páratlannál megyünk el szünetre, lehet, hogy a szünetig még lejátszották vele az adogatást. Tehát lehet, hogy fogadó volt, lehet, hogy adogatnia kellett, de hogy akkor engednek ki, amikor valószínűleg szünet van. Na most szünet az ugye 3G-menként van, amikor te leülhetsz 1,5 percre, ezt is ugye a szabályzat dönti el. És a Karen Hachanovval játszott, aki 210-el szervál, és elég masszívan játsz a labdameneteket, és ugye felszólt francia a bírónak, és azt mondta, hogy tényleg nem bírom, szarnom kell, érzem, hogy ki fog jönni, ez nem vicc. Érted? Ott vagy a Garroszon, mindenki
3: epretezik. A világ legelegánsabb sportrendezvényén.
1: Párizsban a Garroszon, egy szem salak Grand Slam, a leghíresebb, 100 évre visszamenő, és felszólt a vezető bírónak. Érted? Szarnom kell, most nem engedj ki, összefosom magam. Engedjék ki, mert befosok.
4: Akik ott szoktak el egy napelnyővel, hát abból kettőt összeszedtél volna a sarokba, de bekuporod. Azt az egyik ilyen, ilyen poverides zsákba, vagy mi az ilyen, tudom, a hideg üdítők vannak.
1: Igen, fogod a hűtődobot, fölemeled, rájössz és beleszarsz.
4: Ennyi.
1: Mit tudsz
4: és közben pedig végszám kontaktus a bíróval.
1: Már ebbe tudjuk ezt addig zsül nézni meg, hogy ez szó lenne. Angol, nem valószínűleg francia játékos, de lehet, hogy... Ő angolul mondja, hogy ez nem vicc. És visszazavarják az alaponalhoz, nézd. Figyeld neki. Mosszó. Francia szólt föl, tényleg nem bírom, zarnom kell, össze fogom fosni magam, érted, oda ment a bírót, erre visszazavarják az alaponalhoz. Tehát neki le kellett játszania.
3: És mi lett volna, ha lejön, akkor vége a meccsnek? Akkor
1: hát ez megint, nem tudom pontosan, hogy az hogy vagy, akkor
3: megbüntetnek. Tehát a bírói engedély, igen, bírói engedély ellenére azt mondod, hogy szarok, hát le kell mennem, elszaladsz,
1: azt mondom, vége. Vége nincs, de hogy akkor vagy elvesznek tőled egy pontot, vagy adnak az ellenfélnek egy pontot, megintenek, tehát nagyon, nagyon sok fajta szabály van.
4: De attól aki hasziperással tud még 10-et ütni, annak adnak valami plusz pontot.
3: És
1: mi van, ha befosol? Hát takarítókat kérlek.
3: Láttunk már ilyet, ugye maratonversenyen például az olimpián, ott azt hiszem a második vagy harmadik helyezett csávó az úgy futott be, hogy azt mondta, hogy vagy szarok, vagy kiszállok, de már ott vagyok a vége előtt, egy jó harmadik hely. Ott csokis volt minden.
1: Befosott.
3: Be!
1: Én foci meccsen láttam ugyanezt.
3: Na, ugyanaz.
1: És a fűbe törölte a csávó seggét.
3: Mint a kutyát.
4: Hát de ahogy látod, ezt is csak a férfiak engedhetik már magunknak. De ez egy nővel történik, biztos nem fogod állni, hogy halogudj a bíró, hogy be fogok szólni. Nem tudom, hogy a nő ezt úgy intézte, hogy elnézést, hogy...
1: Van egy kicsi szünetre, kimennek.
4: Púdereznék az orromon, híváson van, nemzetközi, nagyon fontos, hogy mindegy, hát nem is tudom, lehet, hogy felrobbantam volna.
1: Én szeretem ezt a fajta ilyen, hogy is mondjam, csak célra törő őszinteséget. Amikor érzed, hogy baj van, akkor oda kell menni, és azt kell mondani, hogy most be fogok fosni. Tehát most vagy kiengednek, vagy befosok. Egyszerűen ennek ez a menete. Kiengedték egyébként, ő visszajött utána. Tehát nagy hős. Mert visszajött. 4-2-nél nem volt térfércsere, és azt mondja, hogy nem ideális, amikor nem a térfércserénél látod, hogy az ellenfeled elhagyja a pályát, de menni kell, akkor menni kell, mondja a sportkommentátor. Felhetetően gyomor problémáról volt szó. Lerohant a pályáról, de azt 4 percig volt távol, majd visszatérés után azonnal nyomás alá helyezte Hachanovot. 3 break-tablához jutott az orosz adogatásánál. Megnyerte az orosz adogatóját.
4: De Hachanov nem mondta neki, hogy én is akarok akkor fosni. Engedjetek ki.
3: És képzeld el, hogy vonul vissza.
4: Igen. Megnyerte a Roland Garrost.
1: Roland Garrost megnyerte. Mondom, én focipályán láttam, ott a csávó szakadó esőbe befosik, tehát látod, hogy összefossa magát, leül a fűbe, és a fűvel... Tehát
3: húzza magát, mint a kutyák.
1: Egyszer nincs más. Tehát nincs más lehetőség. Tehát ezt tudjuk, hogy ha jön, akkor annak az olyan, hogy az... Akkor véged van, nem?
4: Hát figyelj, az igazság, hogy itt ezért nem szokott kérdezni kétszer. Tehát ha menni kell, menni kell.
1: De van, azt... Van úgy, hogy nem tudod visszatartani? Van az, amikor kirobban.
3: Nekem zenésztársam van, aki nyári fellépésen gitáros, szerencsére nem elölt, tehát kísérő zenész, hófehér nadrágban volt. Szerinted
1: és kiengedte?
3: Koncert, és hát ja, nem tudsz lemenni.
1: De mi, és miért van az, hogy 100 napból egyszer veszel föl fehér nadrágot, és aznap...
3: Tehát
1: miért van, hogy pont még aznap fehér nadrágban is? És ez nem a legenda, hanem tényleg megcsinálják néhány a fehér nadrágból. Tehát miért van aznap fehér nadrág rajta?
4: De a legviccesebb befordulósztó, itt azt én ismerem, de nem mondhatom, hogy kiről szól.
1: Jó, megpróbálj kitelni, igen.
4: Nem fogjátok kitelni, nem fogjátok kitelni, nem mondhatom, hogy ki az.
3: Ismert ember?
4: Találkozhatok már többször is. Nem az a lényeg, hanem hogy egy barátjának volt fent, és ott voltak lányok, fiúk egy kis lakásban, ahol hát a WC az halló távolságra volt a kanapétól.
3: Vékony meg, falak.
4: Igen, és az a lényeg, hogy ott ezek ilyen nagyon szép emberek, így jól öltözött, illatos fiúk, lányok, és a lényeg, hogy ettek egy gyroszt, amit rendeltek az interneten, és egy ilyen alhasi kríziszerű csavarást érzett a belében, és mondta, hogy hát itt nem fog elmenni, hát áthaladszik a WC-t, azok sok szép lányt, ott meg egyáltalán, hát
1: aztán utána meg vendégségbe kellemetlen.
4: Igen. Tudod, igen. Amikor ott ülsz, mert lát, igen.
1: Igen.
4: És akkor az lényeg, hogy ezt látszik, hogy elhatározta, akkor egy csikart, azt mondja, hogy nem érdekli, mi történik, ezzel most túl kell esni, ki kell menni, és abban például, hogy felállt a kanapéról, a másik srác besprintelt a WC-be, és magára zárta a WC-t. Valami ott történt, és ott állt, hogy amikor felállt, akkor jött, hogy sokkal nagyobb a baj, mint amire számított, és kitalált, hogy akkor megy a fürdőszoba, és a kádat fogja összepocsikolni.
1: Ja, mert külön volt a WC, külön a fürdőszoba.
4: És ott állt, hogy jó, de hát azért az még durább, de most nem fogsz elfosni egy kádat, így azért. Úgy fogta, és egy büdös szó nélkül, de felállt a kanapíról, és hazaszaladt, várjál, leszállt a lépcső, beült a kocsijába, hazafelé összefosta magát.
1: Be a kocsiba. Haladó,
4: várjál, igen, úgy, hogy maga látett, mert tudta, hogy baj lesz, maga látett, mert a kocsiba talált, és azt mondta, hogy utána nagyon nehéz hazavezetni, mert csúszkált az ülésem.
1: Ne! Ne,
4: várjál, és most még csak a történet felénél járunk.
1: Hát én összefosítsád magad a kocsiba, azért az...
4: Igen, és ott ült meg sem, és ő azt mondta, hogy soha életében nem éreztem így, meg hát hazavezetett, ugye megvált, mindenki eltűnik az utcára, egy társasházban lakik, felment az emeletre, akkor mindent leledumáztozott, elégette a ruháit, nem is, azt mondta, ezt már nem is akarta kimosni. Jó, mindegy, elkészült, túl volt rajta, tudod, van az a megállazottság érzés, hogy ott ülsz, már elmúlik az érzés, a csikarás, és ott vagy, és egy másik ember vagy.
1: És még tudod, hogy ott a kocsi.
4: Igen, és akkor, na jó, akkor nem megy a kocsit így, és tök jó volt, mert öltett maga alá, ami megmentette az ülést, úgyhogy mondta, azért elmegy az egyik útra, és vesz egy illatosítót a kocsiba, hogy ebből ne legyen baj. Közben a haveri, hova lettél? Miért mentél el? Mi a baj? Felpattant, és elszaladt, érted? És a lényeg, hogy elment a benzinkútra, ahol odafelé megint összefosta magát.
3: A gírosz másodjára is bosszú után.
1: Léci, el kell mondanod, hogy... El kell mondanod, hogy ez ki. Csak fosósnak fogom hívni. De el kell mondani, hogy ki
4: ez. De akkor ugye nem volt alatt a semmi. Tehát, hogy akkor az egy... De várjál, akkor...
1: De milyen cuki, ő vesz egy illatosítót, hogy a kocsiba jó illat legyen, utána összefostad a kocsidat, érted?
4: Közben pedig folytos érdekes, hogy gyere már vissza, hol vagy, visszament a lakásba, hogy megint ugyanaz a procedúrán kezdtek, akkor már két váltás ruháját kell kidobnia. És azt mondta, hogy 2 napig ült a kanapén, és mondta, soha többé nem is sehova. Tehát itt vége van. Vége.
1: Ez a sztori egy emberre illik.
4: Nem, ő az. Nem, hogyha ő lenne, úgy meséltem volna a névvel, de ez most egy olyan ember, aki még nem készült fel arra, hogy ezt meg tudják róla.
1: Pedig a legaljasabb, mi akar elmondani, hogy ki jön. Sose akarta ezt a történetet nyilvánosságra tárni, de akkor elmondom, hogy kiről van szó. Szerintem kétszer összefosni a kocsit haladó. Szerintem az haladó. Tehát azért az fekete öves.
4: Ez egy srác, akinek a megjelenése sem elhanyagolható. Tehát nem olyan, hogy elmegy melletted, hanem... Egy feltűnő férfi.
3: Szép.
4: Minden szempontból feltűnő.
1: Szerintem feketőves. Egyszer összefoglalod a kocsid, jó. Egy este kétszer, na az igazi. És gondolod, hogy mennyire kellhet, hogy tényleg nem tudsz hova menni.
4: Hogy mit hazudsz a barátodnak, hogy miért szaladtál el?
1: Azt már be kell ismerni, azt be kell mondani.
3: És ha jó fej vagy, elmondod, hogy másodjára is telerottyoltad a kocsit.
4: Ugye, de meg én akkor dobtam a láncot, akkor elmondtam, hogy nem tudod vezetni, mert csúszott az ülés elő.
1: Igen.
4: Vagy ez egy nem már komplikáció. És mi, hogyha megállítanak akkor?
1: Semmi. Akkor szerintem meg kell mondanod.
4: És mi, hogyha összefutsz valaki a liftben?
1: Mindent be kell vallani. Tehát van az a szint, ahol mondod, nincs helye terelésnek.
3: Úgy is érzi, úgy is látja,
1: Azt nem tudom elképzelni, hogy milyen körbe fosol és még hazaviszed nadrágba. Hogy ott mi tört? Tehát, hogy ott milyen biológiai hatások, hideg-meleg, mennyire oda van a méltóságod és mindened. Érted? Nagyon. Tehát azzal hazamenni, úgyhogy a kocsidat...
4: Nem musim be, Denis, nem Denis veszel. Ha Denis lefelé, elmondtam
1: volna. Csóró Denis, de durva lehet kétszer összes.
4: Nem Denis, esküszöm, nem Denis volt. De felhívhatjuk megkérdezni. De ő is ismeri azt, akivel történt.
1: Igen, mindenki tudja. Vigyázni kell, hogy kinek mesélve ezt a történetet. Jó gyerekek, azért legyünk őszintén, ilyen sztoria mindenkinek van.
3: Hogy a kétszer nem,
1: de hogy épp hogy csak hazaérsz, hogy a munkahelyeden történik, hogy kirohansz a kocsiból, hogy beülsz egy óriás plakát alá. Tehát ez gyerekek...
4: Ez, óriás plakát, ez elég specifikus.
1: Ezt mi nekünk az egyik kollégánk mesélte, ugye, hogy kiszállt a kocsiból, és berongyolt az óriás plakát alá. És mondta, hogy lesz, ami lesz, hogy nem érdekli, hogy kilátja az óriás plakát alatt, fosta össze magát. Tehát, hogy nem tudott, mit csak álló, járt a kocsi, úgyhogy mögötte dudálta, ő meg fosott az óriás plakát alatt. Hát, hadd ne mondjam, hogy a kapcsiból.
4: De amúgy látjátok, milyen jó volt az az időszak, amikor nem volt még okos telefon.
1: Nem volt leveszébe, hogy felvesznek.
4: Róla igen, tehát azt, hogy lerajzol valaki, azt nem, ezt túlél, de azért, amikor ott van egy fotó rólad, és én, ez a legrosszabb rélem, hogy ott gubbasztok valahol, és így ez megtetjen,
1: te jó. Jobban van a Denis? Egyébként minden oké. Na, jövő mindjárt, itt vagyunk, 2 perc, 8 óra, jövő mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokban rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
3: Na, boomerek.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
1: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul

0: A Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
1: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
2: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
1: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme, mit lát?
5: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
4: Ébredjen!
5: Doktor úr, ez mit jelent?
4: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
5: Honnan tudja?
4: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A nyár már közelek, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számláv június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
12: Reklámot hallottak.
13: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
12: Reklám.
14: Tavaszi akció az Aurablaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
15: Globe. A nyár legnagyobb buli a Bordányban. Június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe. Ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
16: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 29-től 31-ig Kiskunfélegyházán a Vásártéren. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
17: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemez termékeivel. Szeged Cserjesor 10. horvathszekker.hu.
18: Emeltük a juttatást a szegedi plazmapontokon. Mostantól minden alkalommal 15 000 forint juttatást, minden ötödik alkalommal pedig összesen 18 000 forint juttatást szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
19: A borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
1: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom el a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra is. Csillagautósiskola.hu.
20: válassza a tartóságot. Szécsillaprugó és kovácsolja.

0: első osztályú gázpárdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák és boronafogak a hatékony földműveléshez.
1: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
2: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedaqur Fortét. A Sedaqur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások, utak és bejárók betonozása. C37bau.hu.
5: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@rádió1.hu.
6: Reklámot hallottak.
5: Hírek a Rádió 1-en.
7: Harc a hőség ellen Szegeden, környezetbarát védelem a virágoknak. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Több százan futottak a város alapítók hetén Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nyáron különösen fontos a virágágyások öntözése. A Szegedi Környezetgazdálkodási NKFT a közösségi oldalán osztott meg fotókat a városszerte zajló csepegtető rendszer telepítéséről. Ez a megoldás nem csak hatékony, hanem környezetbarát is, hiszen a víz közvetlenül a növények gyökeréhez jut el, így jóval kevesebb víz vészkárba, párolgás vagy elszivárgás miatt. A cél, hogy a virágágyások a legnagyobb nyári melegben is szépek és egészségesek maradjanak, miközben takarékosan bánnak a természeti erőforrásokkal. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
8: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
7: Több mint 700 induló vett részt a 33. Kiskun kupán és az 5. Petőfi emlékfutamon Kiskunfélegyházán. A város alapítók hetének egyik legnépszerűbb programján a legkisebbektől a tapasztalt hosszú táv futókig minden korosztály rajthoz állt. A futamok a Hősök parkjából indultak, az útvonal mentén pedig helyi zenei produkciók szórakoztatták a résztvevőket és a szurkolókat, írja a félegyházi közlöny. A szervezők szerint a rendezvény nem csak a sportolásról, hanem a közösségépítésről és a város értékeinek bemutatásáról is szólt. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. A mérsékelt északnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet napközben 30-31 fok körül alakul a térségben. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk erős széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, elszórtan lehetnek záporok, de marad a meleg idő, akár 33 fok is lehet.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rászkó Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék! Játék.
9: 8 óra után 10 percen itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyorsforgalmi befelé utoléréses baleset mindkét irány. De hát köszönjük szépen. És... Ja, bocsánat, elnézést.
10: Jön?
9: Nem, nyújtiszkodtam a derekam, egy kicsit beállt. Gyorsforgalmi befelé utoléréses baleset mindkét irányban. Ja, ezt már olvastam?
10: Igen.
9: Ja jó, akkor bocsánat, akkor hiba volt a rendszerben. Ezt már olvastam? Kiderül, hogy valami nem oké velem ma reggel.
10: Visszaugrott a Mátrix.
9: Valami hiba van a Mátrixban, gyerekek, így van. MOL pihenőhely után Kecskeméten sávelterelés a külső sávban, visszakívás kamion, emiatt lassú a forgalom, gyerekek. Két sáv egyre szűkül. Na mi a helyzet? Nézegettétek ezeket az UFO aktákat? Gondolom hétvégén nem nagyon tudtatok ránézni ezekre az UFO aktákra.
11: Sajnos nem tudtam, hogy vannak már, léteznek.
9: Hát, nagy dolog történik, nagy dolgok történnek. Egész konkrétumok, Ferenc, egész konkrétumok.
10: Na, nagyon
9: elrabolhatok-e az életedből egy 15 percet, hogy felfedjem nektek, hol tartanak jelen pillanatban az amerikai UFO akták felfedése?
11: Szabad áteszem magam.
10: Meggyőző képek vannak benne, ugye? Meggyőző hangfelvételek, UFO-s beszélgetések.
11: Jó, elmondom, mi az elvárásom, és hogyha azt
9: jó,
11: hozza, akkor beszéltünk, hanem tessék, akkor ne is válaszázzak.
9: Jó, megnézem, hogy az a kis disszertációm, amely most készültem, megüti azt a szintet, hogy érdemes elétek tárlom, vagy takarodjak el, és még dolgozzak rajta egy kicsit.
11: Igen,
9: tessék?
11: Jó, rendben. Azt szeretném, hogy kiderült-e róluk, hogy emberformájúak-e?
9: Igen. És... Bocsánat, első kérdésedre válasz, egy határozott igen.
11: És volt-e valaki, aki csókolózott az egyikkel?
9: Hát ezt így ebben a formában nem tudom állítani. De ugye az van, hogy Donald Trump utasítására nyilvánosságra hoztak egy nagyobb csomagot ezekből az UFO UAP aktákból.
11: Igen, már minden nyilvánosságra az csak az Epstein fájlokat ne kell jönnem.
9: Igen, minden, persze. Minden.
11: Már egy gyermekkori naplóját is felolvastad, de még.
9: Na várj, most én oda tartom az arcomat, püföljetek engem, de én közben feláldozom magam. Én egy orleáni szűz vagyok, egy zsandárk, érted? Aki meghal azért, hogy a nyilvánosság tudja, hogy mi helyzet az UFO aktákkal.
11: Sokféleképpen elképzeltem a zsandárkot, de még ez nem volt.
9: Én vagyok az UFO akták zsandárkja. Oda dobom magam nektek, élezzétek a gyelveteket, de közben elmondom, hogy mi van.
10: Az abban, hogy gyújtjuk alatt az a tüzet, ha elhogyottálsz.
9: Na várj, hát ha meggyőzlek, hát ha meg tudlak győzni. Május 20, belenéztem ezekbe az aktákba, hogy most hol tartunk valójában.
11: Kérlek mindenkit, hogy helyezze fel az alufólias isakot.
9: Igen, most egy fél órára fölteltitek. Május 8-án jött az első nagy adag, 160 dokumentum, videó, fotó, katonai jelentés. Ezt átnézettem a Gipóval, mondtam neki, hogy figyelj, haver, fúsd át, és a legfontosabbakat küld el nekem. Összeszedte, megnézte, de azt mondta, hogy ajánlok figyelmetbe kisgazdám valami izgalmat. Mert hogy május 22-én érkezett a második hullám, több mint 200 fáj, katonai videók és pilóták beszámolói, 1940-es évektől napjainkig tartalmaznak bizonyos eseteket. De nem is ez a lényeg, ugyanis jött egy 116 oldalas jelentés, ez a Sandina katonai bázis környékén észlel, zöld orbokról, tűzgolyókról, korongszerű lényekről. Oké, na várjál.
10: Így hívjuk, hogy orbok.
9: Orboknak hívjuk őket.
10: Orbok.
9: Majd a Gipó még megnézte azt is nekem, hogy az Apollo 12 és 17 legénysége hogyan beszélt a különös fényekről, és Buzz Aldrinné korábbi hold küldetései hogyan észleltek és követtek bizonyos gömböket. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy felbukkant egy csávó, akit úgy hívnak, hogy Hal Pathoff. Dr. Hal Pathoff. Megnézettem a Gipóval, hogy ki ő. Ugye? Hát ez nem csak úgy van.
10: Hát hogy... persze, nem ízzunk akárkinek.
9: Hányos vagyok eddig, tanárnő? Jó.
11: Egy közepes.
9: Már most megvan a hármas, nagyon jó. Van ez a Hal Pathoff nevezetű csávó. Mondom, hogy ki ő jó, hogy azért ne nézzétek teljesen hülyének. Ő a Stanfordon szerzett PhD diplomát. Okos.
10: A Stanfordon.
9: Elektromőrnökként dolgozott. Dolgozott az NSA a hírszerzés környékén Amerikában, a CIA által finanszírozott kutatásokban, és katonai pszichikai programban dolgozott. Harold L. Pathoff tudja a Gipó, hogy ki ő, vannak róla a képek. Egy amerikai elektromérnök és kvantumfizikus. Te nem egy hülye csávó, mielőtt rá is ráteszitek az alusapkát.
10: Uh-huh. Nem rátettük rád.
9: Jó.
10: Jó, ez fontos. Okay, van...
11: De elmondanám, amikor kijön egy új étrend kiegészítő, akkor is mindig ilyen doktorokat raknak mögé. A Harvard tudományos doktora.
9: De a csávó létezik. Van nagy dolog, hogy létezik. Jó, tényleg van. Megnéztem, okay. Hogy ő miket dolgozott korábban. Várjál, miket csinált ő korábban. Az 1970-es években arról...
11: Forgalomszámláló volt.
9: Igen. Állítólag azt vizsgálta, és arról írt, hogy az emberek távolról pusztán tudatalatt képesek információt látni, tehát hogy én hogyan látok bele a te agyadba. És kiderült, hogy a CIA és a Pentagon tényleg finanszírozott a hidegháború alatt ilyen kutatásokat, hogy én gondolati úton hogyan tudlak téged meggyőzni, be tudok-e hasítani az elmédbe. A csávó ezt kutatta, és erről írt disszertációt. És miért beszélnek róla sokat? Mert hogy ő nyilatkozott most egy podcastben, május végén, és azt állítja, hogy az USA 4 különböző idegenfaj nyomaira bukkant, lezuhant UFO-kban, és ő ezeket tanulmányozta. Aha. Na most mondom, hogy néznek ki ezek, mert hogy ezeket a nyilvánosság elé tárta, és elkérdezték tőle ebben a podcastben, hogy mi ez a 4 különböző faj. Eddig?
10: Eddig jó.
9: Értitek?
10: Igen, itt van egy csávó.
9: Fajokról beszélünk, amik köztünk fajok élnek.
10: Aha, de egy rohadt, normális minőségű, nem pixeleire szétesett fotótok nincs.
11: Jó, például az a kérdésem, hogy az UFO-k rasszisták-e?
9: Mondom, hogy kik a fajok, döntsétek, hogy rasszisták-e. Először azt mondta ez a PhD-s csávó, hogy vannak a szürkék.
10: A szürkék. Igen.
9: Vannak hát a szürkék. Alacsony...
11: Nem valami fejlett ez a civilizáció.
10: A szürke nem magas?
9: Nem, ők alacsony termetűek. Alacsony nagy fekete szemük van, szürke bőrük, vékony testük. Ez a hivatalos UFO ábrázolás. Ezt mondta. Ők a Roswelli esetben szürke volt. És titkos katonai programokban is részt vettek már velük az amerikaiak.
10: Aha.
11: Csapatépítő tréninge, bográcsozás, ilyesmi volt.
9: Igen. Vannak a nordikusok, azt mondja ez a doki, a podcastben elmondta, hogy a nordik.
11: És a viking UFO-k?
9: Magas emberhez hasonló alakok, szőkehaj, kékszem, északi kinézet, fejlett spirituális lények, békések, és az emberiség fejlődését próbálják szolgálni. Ők a második típus, akit elmondott. Egy meghallgatható podcastben a csávó erről beszél.
11: De ők önnek ilyen szexturistának?
10: Igen, és akkor legény búcsúra is.
9: Nem látom kellő alázattal a témával megint. De nem baj, én odadobom magam a mágiára. Gyújtod már a tüzet?
10: Már nem, már ég. Nem most gyújtom. Oké, kettő, ki a harmadik?
9: Vannak a hüllőszerűek, ezek a reptiliensek, vannak a hüllőszerű lények, hüllőszerű bőr, humanoid test, hideg domináns viselkedés.
11: Az volt egy ilyen osztálytársam.
10: Akkor UFO.
11: Meg vagyunk.
9: Titokban befolyásolják a világpolitikát, emberi alakot tudnak felvenni.
10: Változnak. Ezt a csávó... egyszer ember.
9: Hát nézd már meg a Joe Biden. Nézd meg a Joe Biden, nem mondd, hogy ő nem egy hüllőszerű lény. Nem mondd, hogy ő emberszerű.
10: Nem is ő, hanem a testőre. Tudod, az volt a hüllő.
9: Az volt a hüllő.
10: Tényleg.
11: Várjad, de én láttam Joe Biden-t tücsköt enni, úgyhogy szerintem...
9: De csávó nem egy hülye csávó.
10: De csak a nyelvvel így.
9: Jó, mondjatok itthoni magyar megfelelőket, jó? A szürkékre, a nordikusokra és a hüllőszerűekre tessék, mindenki mondhat egy arcot, aki szerintem megfelel. És azt mondta ebben a podcastben ez az amerikai csávó, ez nem hülye, tehát nem egy hülye ember, ez a Hal Pathoff, ez nem egy hülye csávó.
10: Mindenkinek azért vannak rossz pillanatai, haver. Hidd el, én értem, azért a Harvardon egy diplomát megszerezni, az komoly agykárosodással is járhat. A csávónál eltört valami.
9: Egy villamos mérnök, egy fizikus, értem? Dolgozott az amerikai kormánynak, CIA kísérletekben vett részt, nem hülye csávó, komoly hitele van kint. Nem egy hülye, tényleg nem hülye csávó.
11: Jó, de valószínűleg is tartott a vörösbor diétát, amire korábban beszéltünk, és az nem sokat segített a helyzetén.
9: Vannak a mantis lények, ők a negyedik faj. Mantis. Ők a mantis lények. Imádkozó sáskához hasonló kinézet. Magas test, rovarszerű fej. Rendkívül intelligensek, azt mondja. A szürkék felett állnak. Rovartestű lények, sáskához hasonló kinézet, magas test, rovarszerű fej, rendkívül intelligensek, a szürkék felett állnak, és spirituális vagy tudati kapcsolatban kommunikálnak.
11: Ők szoktak ott menni a diszkóban utolsónak. Ebből lehet választani hazafelé. Ezt ismerem, ezt a típust.
9: Azt mondja ez a doki, hogy a negyedik fajból az első lett, ami a popkultúra része lett, ez a kicsi gülűszem, szürke fej, de hogy higgyük el, hogy ennél sokkal magasabb kapcsolatban állnak már az amerikai kormánnyal, részt vesznek bizonyos kísérletekben, és hogy segítik a kormányzati tagok munkáját, de hogy a fajok között vannak azért rivalizálások. Erről beszél hosszan egy podcastben, ez a Harold L. Pathoff nevezető csávó, nem hülye ember,
10: nem,
9: mondom.
10: Nem hülye ember.
11: Személyiségzavar.
10: Már történt vele valami.
9: De tudjátok, hogy a skizofrénia, a paranoia egy idő után nagyon beszél. Nem hülye.
11: Nagyon
9: nem
11: sokszor amúgy a nagyon magas intelligenciai embereknek vannak a legdurvább problémái. Tehát elmondanám nektek, hogy azért ott szerintem be tudnak spirálozódni különböző kezeletlen pszichiátriai betegségek.
10: A természet mindig egára játszik. Tehát valamiben nagyon jó, de a másik oldala azért na.
11: Mi van akkor, hogyha ez az ember csak így volt egy nagyon durva ilyen Las Vegas-i trippen, ahol találkozott ezekkel a hüllőlényekkel, és azt mondta, hogy elhallgattátok előlem, nem majd most.
10: Ezek négy fajban vannak. A badár például hova tartozik?
11: Badár? Hát ugye nem rovar testű.
10: Nem.
11: Kis szürkesen, annak sem mondanám.
10: De kicsi alacsonynak mondod, azért az már jó.
9: Ő azt mondják róla egyébként erről a csávról, hogy a paranormális jelenségek egyik nagyon komoly kutatója. Tehát, hogy nem, tényleg nem bolond a csávó. Tehát nem arról van szó, hogy kvantumelektronikát tanít, energiaelméletek érdekelték, lézerekkel de foglalkozott.
10: Elmondhatod még egyszer ezt a kvantumelméletet, nem lesz jobb a helyzet.
9: Kvantum! Ha már azt a szót megkarom, hogy kvantum, érted? Nekem az ember csak komoly lehet, érted?
11: Én teljesen őszinte leszek veled, én a Tordján Józsinak jobban hinnék, ha ő azt mondta volna, hogy ez nem azt akarom, hogy iskolái legyenek, azt akarom, hogy egyszerű ember legyen, akinek stabil idegrendszere van.
9: Megnéztem, hogy mit mond róla egyébként a bulvár, és azt mondják, hogy ő a visszafogottabb arc. Tehát, hogy nem egy ilyen őrült UFO hívő típus, hanem hogy egy nagyon tudományos stílusban beszél, és hogy nagyon szeretik az ő podcastjét, előadásait, mert nem az elvetemült habzószájú UFO, hanem megpróbálja tényekkel, meg hiteles információkkal alátámasztani a dolgot.
11: Az UFO kutatás Pál Ferie.
9: A Joe Rogannek a podcastjét, gondolom megnéztétek vele, nem?
10: Hát, ha azzal kellek, azzal fekszem.
11: Így van. Joe Rogan,
9: egy kettes meg vagyok. És tudják mit, kedves tanárok? Menjenek ők a francia. Én nem jövök úvészni ebből a témából.
10: De hogy egy fotó, vagy egy videórészlet, vagy egy bármi.
9: Feri,
10: továbbra sincs?
9: Ezek a hüllőszerű lények. Ezek emberek. És fotózom le a zsült, szerintem nem egy hüllő. Hát otthon az, amely levetkőzik, nem tudom lefotózni, mert embernek álcázza magát, haver. Nem érted, hogy mit mondtam? Mit járnak kellő köttünk között?
10: De akkor legalább a repülőtárgyuk. Az se arról.
9: Arról vagy egyébként egy csomó mindenkin van. Na. Tehát az UAP meg az UFO aktákban azért egy csomó mindenkin van. De nyilván elbesélt arról is, hogy a titkosszolgálatok meg az amerikai kormány miért nem érdekük egyébként ezt nyilvánosságra hozni.
10: Na most mondd, bérem.
9: Azt mondják, hogy olyan fejlett haditechnológiákat vesznek át, amit nyilván azért nem hoznak nyilvánosságra, mert hogy ők ezt a hadikutatásban, hadiparban, haditechnológiákban ezt ők felhasználják, de hogy helyzeti előnyben vannak mondjuk a kínaiakkal vagy az oroszokkal kapcsolatban. Ez az egyik érv, hogy együtt dolgoznak, de nyilván nem kommunikálják.
10: És ha tudná, hogy ezt a földön kívüliektől kapta az amerikai Egyesült Államok, akkor mivel van bejebb? Semmivel,
11: most azokról az amerikaiakról beszélünk, akik nem tudtak 3 hónapon keresztül lehozni egy csoportot, ugye?
10: A
11: nagyon fejlett technológiával, a nemzetközi űrállomásról. Tehát, hogy azért ezt értjük.
10: Ezt kaptuk az UFO-któl.
9: Jó, de mi van igaza van? Nézzük a másik oldalt.
10: És mi van, ha nincs?
11: Arról az amerikaiakról beszélünk, akik nem tudnak visszamenni a Holdra, mert elfelejtették, hogy kell. Emlékeztek el?
9: Ennek én sem hiszek. A technológia mindig megmutatta, hogy bármit feltalálunk, az csak fejlődik, és egyre jobb lesz. De hogy vissza kell menni, mert elfelejtettük, hogy csináltuk, ilyet én még nem hallottam, csak a Holdra szállástát. Eltűnt a technológia, nem emlékszünk rá.
11: Szerintem korrupció van benne, és már ott vannak az UFO-k.
10: Megérkeztek az UFO-k, és a lézer űr atomfegyvernek az leírását átadják, ugye? Uh-huh. Azt most mondtad, hogy katonai célokra fogják használni, de azt, hogy a Holdra hogy lehet eljutni, azt nem kérdezzük meg azoktól az alacsony szürke emberektől, akik 6 millió fényévről jöttek ide.
9: Hát lehet, hogy ők elmondták. Ők valószínűleg elmondták, hogy lehet eljutni a Holdra.
10: Csak nem megyünk. Aha.
9: Mert ez olyan, mint amikor te letelepednél mondjuk egy veréphez, és a verébnek elkezdenéd magyarázni, hogy kell átszapozni Tihanyból Réfülöpre, érted? Nem tudja megcsinálni.
10: Nem tud
9: szapozni.
10: Világos.
9: Egy fejlett technológia.
10: Doktor úr, ez egy gyönyörű ér.
9: Egy fejlett technológia elmondhatja nekünk, hogy csináljuk, de se a technológiai tudásunk, se semmi nincs ott, hogy ezt valójában megcsináljuk.
11: Figyelj, konkrétan ott tartunk jelen pillanatban, hogyha a 3-nál több dolgot bedugsz a dugóba, akkor lecsapja az áramot. ez a jelenlegi helyzet, és akkor most azt akarják mondani, hogy most ugye nem beszélünk az UFO-król, mert itt vannak, az most már tárgyalásra. Okay. Erasmus szervezünk.
9: Okay, de egy pillanatra higgyük el, mi van, ha igaza van? Mi van, ha ezek itt jönnek, mennek közöttünk? Teljesen elképzelhetetlen, hogy titokba tudják tartani?
11: Figyelj, inkább ez, mint a szomszédom.
9: De most komolyan kérdezem. Mondani.
11: Van az a csávó, aki folyamatosan köhög, fingik odakint a teraszon, őt elcserélem egy ilyen hüllő típusúra.
10: Sokkal csendesebb.
9: Én azt gondolom, hogy azt mondani, hogy hazudik, meg hülye, az a legegyszerűbb. Beleképzelni magad ebbe a helyzetbe, és azt mondani, hogy mi van, aki 4 fajból 2 itt van? Mi van, ezek a hüllőszerű lények tényleg itt járnak el közöttünk? Nem tudom, hogy miért nem derül ki. Én sem tudom, hogy van. Csak játszunk el a gondolattal, hogy mi van, ha tényleg Joe Biden? Érted? Csak hogy tovább vitt a gondolat, mert az, hogy hülyeséget beszél meg bolond, az egy egyszerű hozzáállás. Tételezzük fel, hogy 4 fajból 2 tényleg itt van. Jönnek, igen, mennek köztünk is a plejádok között. Hát igen, most nem olyan lehetetlen.
11: Mi együtt nézzük az arcápolási rutinokat a TikTokon, és arról beszélünk, hogy a hüllőbőr mennyire jobb, mert csak simán levedlik, ha úgy van.
10: Na, de akkor eddig is itt voltam.
9: Valószínűleg itt
10: voltam. Zavart? Nem zavart, hiszen nem tudtál róla. Most, hogy tudsz róla, zavar?
9: Én nem. Én imádom ezt a témát. Én abban vagyok, hogy valószínűleg itt vannak. Hát nem izgalmasabb, mint hogy hülyeséget beszél bolond. Az egy nagyon egyszerű, de nagyon hétköznapi hozzáállás. Sokkal jobb belegondolni, mi van, négy fajból 2 itt van.
10: Mit vennél még át tőlük? A nyelvvel, a pókot, a sarokból?
9: Na most ez a te nagyon primitív gondolkodásod, hogy ő meg tudja csinálni, hogy a pókot kiveszi a sarokból.
10: Milyen a
9: de a telepatikus úton kommunikálnak, azért nem mondd, hogy nem tanulnád meg.
10: Nem akarom tudni, hogy Zsül mire gondol most. Nem, nem.
9: Hát nem mondd, hogy nem mozgatnál tárgyakat telepatikus úton, nem kommunikálnál.
11: De van egyrészt ugye van a levitáció, amivel nagyon régóta foglalkozunk, ami megvan, ez a tükörneuronok, amikor rá tudsz hangolódni a másikra úgy idegrendszerre, hogy tudod, hogy mire gondol. Vagy hát kitaláljátok egymás gondolatát. De szerintem annál sokkal durvább lenne, hogyha jönnének ezek az arcok, és azt rácsodálkoznának a mi társadalmunk, hogy oh, hát ez nagyon jó érzés lehet így élni bele a világba, hát nézd meg ezek mégis ostobák, hát én is így akarok. És csak simán beépülnének, ide járnak nyaralni, tudod?
9: De én sem ezt gondolom.
11: Ez egy ilyen hagyományőrző
10: telep. Mi vagyunk a wellness központjuk,
11: elég szar a helyzet. Skanzen vagyunk. Skanzen vagyok, és középkori étterem.
9: Oké, akkor mi annak a magyarázata, hogy bemegy egy csávó egy podcastbe, azért a Joe Rogan podcastja, oké, szeretjük, nem szeretjük, hiszünk neki, nem, de egy népszerű podcast, sok millióan megnézik. És ezeket így elmondja. Teljesen valószínűleg hülyét csinál magából, egy fantazmagória az
10: senki,
9: egész.
10: Nem ő hisz benne.
9: Ő egyedül?
10: Hát nem ő egyedül, egy csomóan még a világban hisznek ebben a sztoriban, és ő mellé ráadásul még oda tudjuk állítani a milyen diplomáját. Ugye?
9: Csak tehát, mondom, igen, csak mondom,
10: most
9: hogy egyébként a Stanfordon dolgozik.
10: De ebben nagyon sokan hisznek, de attól még, hogy valamiben nagyon sokan hisznek, attól az még nem biztos, hogy van.
9: De tudod, hogy a bizonyíték hiánya nem Jós... a hiány bizonyítéka.
10: Igen. Igen, a bizonyíték hiánya téged sose zavart, azt is tudom.
11: Jó, most ne a Bibliáról beszélgessünk szerintem meg a vallásokról, de hogy az egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen erőforrásokat tudunk kovácsolni ezekből a turistákból. Tehát most idejön a hűlőtestével, érted? Akkor mit tudunk neki eladni például?
9: Hát ez egy jó kérdés, hogy ők mit csinálnak ott velünk. Na mindjárt megkérdezzük a Magyar UFO kutatás vezetőjét, Kristol Endrét. Hello, Endre, jó reggel, ciao.
12: Jó reggel, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
9: Figyelj, Endre, ráérsz a hírek után, ez egy hosszabb beszélgetés, ez meg kell mennünk mindjárt hírezni, csak kellett egy kis erősítés. Nagyon-nagyon sorokban vagyok itt szorítva.
12: Semmi akadálya bármikor, bármiben.
9: Tudtad? Ismered a Hálpátoffot, tehát ismered, hogy miről beszélt meg, hogy...
12: Persze, őt is, meg a sztorit is ismerem, tehát meg nem jövök az egyetlenek, tehát bőven van még felsorolni valók, mert van itt például nem csak gyík emberek, hanem madárszerű aviánok, vagy éppen legutóbb például az amerikai elnök azt mondta, hogy a földön kívüliek démonok, tehát sokféle.
9: Tudtam, hogy te vagy az én emberem. Tudtam, hogy te kell lesz ide erősíteni ezt a brigádot.
11: De például az egy dolog, hogy a földön kívüliek démonok, de a démonok azok földön kívüliek?
12: Hát ezek szerint, a megfogalmazás szerint igen, sőt ebből adódóan sokan, most sajnos vissza kell térjek a bibliai UFO észlelésekre, meg azokra a mitológiákra, amelyek szerint itt vannak tehát maguk vannak olyan lények, amiket nem ismerünk, ezeket mi démonoknak hívjuk, de lehet, hogy földön kívüliek voltak. Vagy nagyon-nagyon széles ennek a tárháza, és tényleg a végtelenségig lehet erről beszélni. Arról nem nagyon esett szó, hogy példának okáért volt itt egy bizonyos Thomas Wilson altengernagy, ő a Védelmi Hírszerző Ügynökség korábbi igazgatója volt, akivel ez a dr. Eric Davis, aki egyébként amerikai asztrofizikus, ő védelmi vállalkozó, 2002-ben bizalmas beszélgetést folytatott azokról a fekete programokról, amelyek keretében a lezuhant UFO-k és azok technológiáját vizsgálják, illetve próbálják titkos repülőgépfejlesztésekhez felhasználni, de egyelőre még meg kellene érteniük, hogy miről is van szó. Nagyon egyszerű a példa, ha mondjuk most a középkorban mondjuk visszadobnának egy karcórát vagy egy mobiltelefont, hát önök nem tudnának vele mit kezdeni. Mert tudomásul vennék, hogy itt van ez a nagyon modern fejlett technológia, de se leutánozni nem tudnák, se megépíteni, hiányoznának a mikrocsippek, az ahhoz való tudás, a rádióhullámok, tehát minden. És egyszerűen csak nem is beszéltünk, csak pár száz évnyi korkülönbségről.
9: Itt meg aztán nem erről van szó, tehát hogy a csávó elmondta, sok-sok milliárd kilométerről hát jönnek, milliárd, egészen más technológiát használva.
12: Így van, valószínűleg olyat, amit még mi is legfeljebb csak a Stargate-ből, meg a Csillagok háborújából ismerünk.
9: Jó, akkor egy röviden még visszahívunk, jó? A hírek után, Endre, ha még itt tudsz maradni.
12: Addig. Persze, természetesen nyugodtan hívjatok.
9: Oké, hívunk mindjárt. Ciao, ciao, hello, hello.
11: Soha nem gondoltam, hogy a bibliai UFO észlelések, mint fogalom létezik, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek.
10: Látod, köszönöm megint
11: szépen,
10: tanultál
11: és
10: valamit.
11: Igen, és nagyon sok kérdésem van már most.
9: Félek ezektől a kérdésektől, megmondom ezt.
11: Józsefet és Máriát.
9: Kikalauzolták el. Na, jövünk mindjárt, itt vagyunk rögtön. 8:30 pontosan, jövünk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A csirke szárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is,
16: a csirkemellnél nincs jobb.
17: Mondom, hogy a szárnya jó.
18: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
19: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
20: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
21: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
22: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
23: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
24: Micsoda aroma?
25: Olyan, mint Olaszországban.
24: Ez az igazi kávé.
26: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
27: Shell. Go well.
6: Reklámot hallottak.
28: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
6: Reklám.
29: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horvát Szekker lemeztermékeivel. Szeged, Cserje sor 10, horvátszekker.hu.
30: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Több mint 20 szuper előadó. Jegyek június 15-ig, kedvezményesen a globefest.hu-n.
31: Egy tökéletes rablás. Az elemek összecsapása? Vagy egy túlélő harca vadonban? Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlya gigabit nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek IP-ekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
32: One. Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a DM Kölyökuckó játszóház és a Szincé jóvoltából. Találkozzunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.

Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: feledje. Közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ő most is a rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Különleges éjszakai rovarlesekre várják az érdeklődőket Szeged környékén. Egész nyáron elérhető a Móra Ferenc Múzeum új interaktív tere. Családi fürdőbelépőkkel köszöni meg a dolgozók munkáját Szentes. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Három különleges éjszakai rovarlest is szervez a következő hetekben Lajtár Lili biológus, aki a rovarok lenyűgöző világát szeretné közelebb hozni az emberekhez. A mesterszakos hallgató korábban madarakkal foglalkozott, de idővel a rovarok sokszínűsége ragadta magával, írja a Vármegyei Lap. Az első program május 29-én lesz Szőregen, majd június 5-én az Újszegedi Ligetben, végül június 13-án Deszken várják az érdeklődőket. A díjmentes rovarlesek különlegessége, hogy a rovarok nem lepedőre, hanem egy egyedi fejlesztésű 10 méteres hálórendszerre repülnek a lámpafény hatására. A szervezők pedig monitorokon felnagyítva is megmutatják az érkező fajokat, miközben a rovarokat nem fogják be, szabadon tovább repülhetnek. Fénykép, árnyjáték, interaktív játéktér néven új kalandok várják a Móra Ferenc Múzeumban látogatókat. A Szeged Press kiállítás kapcsán még inkább bele lehet vonódni a fotózás világába kicsiknek és nagyoknak. Már óvodáskortól találhatnak a gyerekek izgalmas szórakozási lehetőséget, de a felnőtteket sem hagyják információk nélkül, mondta Hegedűs Anita, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferense.
3: Különböző témákon keresztül haladva, nagyon sok információt és kreatív energiát felhasználva érdekes információt meg lehet tudni, például a fotózásról. Ki lehet próbálni azt, hogy megtaláljuk-e a különböző épületeket, amelyek szerepelnek a Szeged Press kiállításon. Lehet árnyjátékot játszani, illetve az Öreg néne őzikéje című, azt gondolom, hogy nagyon sokunknak igazi kedvenc, klasszikus diafilmet is megmutatjuk, egy játék is kapcsolódik ehhez.
2: Összesen 1500 családi fürdőbelépőt ajándékozott a Szentesi Önkormányzat a szociális és egészségügyi területen dolgozóknak. A város célja, hogy ezzel is segítse az ágazatokban dolgozók kikapcsolódását és feltöltődését, írja a délmagyar.hu. A kezdeményezést még a koronavírus járvány idején indították el, azóta pedig hagyománnyá vált. A belépőkből több mint 1000-et a kórházi dolgozók kaptak, de részesültek belőle többek között háziorvosi rendelők, gyógyszertárak és szociális intézmények munkatársai is. Folytatódik a napos, meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. A mérsékelt északnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet napközben 30-31 fok körül alakul a térségben. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk erős széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, elszórtan lehetnek záporok, de marad a meleg idő, akár 33 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt. Az amerikai UFO aktákról beszélgetünk itt egy kicsit, ugye megnéztünk, tehát pontosabban nem mindenki.
2: Igen, így hát, van. Eszter például haza is
1: Harold ment. Epathoff UFO, és a világ egyik legrejtélyesebb és legvitatottabb figurája. Stanfordon végzett fizikus, ugye dolgozott kutatóként az amerikai Egyesült Államoknál Pentagonnal együtt, és elmondta, hogy milyen fajok vannak itt már köztünk, akik itt élnek, ugye itt hagytuk abba. És állítása szerint, ugye ezt mondta el egy podcastben, vannak a szürkék, vannak a nordikusok, vannak a hüllőszerűek, és vannak a mantis lények, ők az imádkozásához hasonló kinézet, magas test, rovarszerű fej, barom intelligensek, a szürkék felett állnak, és spirituális és tudatalatti, vagy hát tulajdonképpen ilyen, mi az, telepatikus úton kommunikálnak. Ezt mondta el egy podcastben, és erről beszélgettünk, ezt néztük most meg, hogy ki ez a csávó, ez a Halpatho fizikus, villamosmérnök, és hogy lehet ebben valami, hogy valójában köztünk élnek. Ugye azt mondja, hogy a tudományos világból jött, de dolgozott titkosszolgálatoknak és amerikai kísérletekben is részt vett. Egy hosszú interjút adott erről most. Nem hozott fotókat az interjúban, ez igaz.
3: De sajnálom.
1: Nem bizonyította ezt mozgóképesen fotóval. Mindenesetre egy másfél órás friss podcastben reagált az amerikai által létrehozott UFO aktákra. És hát azt mondja, hogy higgyük el, hogy több minden van itt a színfalak mögött, mint amit mi valójában hiszünk és gondolunk, és amit elhitetnek velünk. Volt szenátusi meghallgatáson, és azt mondta, hogy onnan nagyon sok minden szivárgott ki, és előbb-utóbb szerintem most már lesznek bizonyítékok is. Itt tartunk nagyon jelen pillanatban. Itt tartunk jelen pillanatban.
4: Nem merek megszólalni, mert félek, hogy tönkre megy a téma. Most rá kell menni, nem, bibliai UFO észlelések.
1: Bibliai UFO észlelések, itt hagyjuk abba, ugye. Krisztián Endrével beszéltünk, a Magyar UFO Kutatási Központ vezetőjével, hogy egyrészt mit szól ehhez az állításhoz, mit szól patofizikus és villamosmérnökünk állításához. Kettő, lehet ebben valami, ő találkozott ezzel az interjúval, és ugye azt mondta, hogy több fajról is van szó, nem csak négy fajról valójában, amit ugye az amerikai Pathoff állít, hogy jelen pillanatban négy faj dolgozik szorgosan.
2: Te melyik vagy?
1: Én?
2: Igen.
1: Hát ez egy jó kérdés. Hát melyik lenni?
2: Faj vagy? Igen.
1: Hát én láttam a képeket, amit itt beraktak a cikkben. Én nekem nagyon tetszik, ezek a nordikok nagyon tetszenek. Nem az vagyok, mert nem vagyok magas, de hogy emberi hasonló alakuk van, szőke, kékszem, és északi kinézetük van, iszonyat nagy varázslók, azt mondják.
2: Mondjuk, ha van lányban, akkor engem is érdekel. Magas, szőke, kékszemű.
1: Magas, szőke, kékszemű. Nagyon fejlett spirituális lények.
4: Pont a feleségedet keresztül úgy hallom, hogy...
1: Na itt van velünk Krisztián Endre, itt hagytuk abba. Hello Endre, jó reggel, ciao.
5: Szervusztok.
1: Szóval ez a csávó, ez azt mondja, hogy négy különböző kategória az űrlények között, ugye?
5: Igen. Tehát vannak a szürkék, az északiak, a rovarszerűek és a reptiliánok, ők a gyíkemberek.
1: És ő azt állítja, vagy ő azt mondta ebben a podcastban, hogy ezek hogy például a gyíkemberek, ők fölvesznek emberi formát, vagyis álcázzák magukat és beépültek közénk?
5: Hát igen, bár én nekem sajnos mindig vannak olyan, hogy mondják ezeket, kis science fiction beütése van ennek a dolognak, mert például ott van a V, mint Visitor című film, nem tudom mennyi, és kik számára mennyire ismerős. Az röviden arról szólt, hogy hatalmas UFO-kon megérkeztek az emberszerű idegenek, akikről végül kiderült, hogy gyík emberek, és igazából az embereket akarják leigázni. Ennek volt egy második sorozata is, tehát kimondottan
1: érdekes. Ez most hogy jön ide? Segíts egy kicsit ennek.
5: Azért mondom, mert hogy ezek nagyon olyan sci-fi beütések. Tehát a 70-es években volt ez a gyíkemberes dolog, és na azóta nagyon sokan átvették, és ezek között elsősorban olyan emberek vannak, akik nem föltétlen tudósok. Tehát például ott van a David Icke, ő brit író, a gyíkember elmélet híve. Tehát vagy a Corey Good, amerikai író, szintén író, ő meg azt állítja, hogy az amerikai és az idegenek közti titkos űrprogram résztvevője volt, ahol számos idegen fajjal találkozott, és azóta is telepatikus kapcsolatban áll mondjuk a madárszerű kék aviánoknak nevezett fajja.
1: Akkor te tehát most átálltál, Endre, vagy? Akkor már én erősítésként hívtalak, és egyelőre úgy érzem, hogy te is hátba szúrtál. Most akkor nem, mi az Isten történik?
5: Pontosan azt, annak vagyok a híve, amit te mondtál a műsor elején, még a híradó előtt, hogy ha ebből a négyből csak kettő igaz, akkor már érdekes a szituáció, már pedig én úgy látom, hogy körülbelül ez a helyes megközelítése a dolognak. Már csak azért is, mert abból tudunk a legtöbbet. Tehát ilyen rovarszerűekről még én nem nagyon hallottam, nyilván vannak ilyenek is, meg a pikkelyes gyíkszerűeknek, ezeknek mondom elsősorban ilyen science fiction, meg ilyen kiválasztott amerikai
1: hívei. Oké, ezt tudjuk, science fiction, ez elmondta sokszor. Van-e valami új neked ebben az UFO aktákban, vagy bármi, ami neked bizonyíték? Láttál-e bármilyen videót, képet, átlapoztad ezt a 16 ezer oldalt?
5: Hát mindent nem, de rengeteg videófelvételt hoztak létre, sajnos, vagy hoztak nyilvánosságra, sajnos ezek nagy része ugye mind ilyen repülőgép, radar, meg ilyen éjszakai felvétel, sok mindent nem lehet rajta kivenni, de maguk a dokumentumok, azok azért már olyan haditengerészeti eseményekről szólnak, amikor mondjuk a TikTok UFO-kat lehetett látni, vagy éppen legutóbb nyilvánosságra hozták, ahogy a vadászgép lelő egy UFO-t, vagy legalábbis általuk azonosítatlan repülőtárgynak minősített dolgot, és tehát ezek azért jönnek, szivárognak. Ugyanakkor van egy érdekessége ennek az egész most nyilvánosságra hozott idegen lényekkel kapcsolatos dolog, hogy például egy nagyon egyszerű dolog, hogy például József Attila Díjas erdélyi magyar tanár, Mandis Györgynek hívják, 20 évnyi kutatómunkával 1994-ben összeállította a Földön kívüli lények enciklopédiáját. Ebben több mint 100 idegen fajt ír le rajzokkal mindennel. És ezek a világ minden részéről érkező beszámolók alapján. És ami még nagyon érdekes, hogy itt nekem van egy olyan érzésem, mintha egyre mélyebbre mennének be a pentagonakták, amelyeket nyilvánosságra hoznak, és vannak, akiknek érdeke, hogy ezek ne kerüljenek nyilvánosságra. Úgy képzeljétek el, mintha van egy tó. A tó mélyén el van temetve az a nagy titok, ami titokra mindenki kíváncsi. De nem látjuk, mert olyan mélyen van. Viszont egyre feljebb kerül, ezért mit csinálnak, bedobnak a tó felszínében 4-5 kavicsot, reptiliánok, szürkék, stb. Ezek hullámokat vernek, és innentől kezdve mindenki a hullámokra figyel, mindenki azzal foglalkozik, nem a tó mélyén elmerült titokra.
2: Tehát ez álcázás akkor.
5: Én úgy gondolom, hogy vagy figyelemelterelés, vagy álcálás, van benne olyasmi, amit egy kicsit kiszivárogtatunk, például okáért mondjuk a kis szürkék, amelyekről mindenki tudja, hogy Roswellnél is ők jártak szerencsétlenül és hasonlók. Tehát van benne egy kis csepegtetés, meg van benne szerintem egy ilyen kis félrevezetés, hogy ezzel kell foglalkozni, nem azzal, hogy most mivel foglalkoznak az amerikai titkosszolgálatokat.
2: Még egy kérdés, az csak annyi, hogy ez fontos, Balázs, hogy ugye a filmművészetben a kezdetektől fogva pontosan azok a fajok jelentek meg, amikről most beszélnek.
5: Hogy, így van.
2: Hogy, de várjál, ugye nem mindegy, hogy itt mi történt. Először volt egy alkotó, aki megálmodott valamit, egy jó eszű rendező, és ezt átvették az UFO hívők, vagy már akkor lebuktak az UFO-k, és ezek valóban így néznek ki, és ezt vitték filmvászonra.
5: Na, ami ebben a legjobb példa, az ugye most a Steven Spielberg nevét említem. Ugye a harmadik típusú találkozásokat, amikor ő készítette, katonai szakértőket akart felkérni, akik nem járultak hozzá, hogy ő tanácsokat kapjon. Helyette az amerikai légierő Project Blue vizsgáló bizottságának a fizikusa, a J. Allen Hynek volt az, aki segítette az ő munkáját, aki egyébként több mint 20 éven keresztül foglalkozott a Project Blue blog keretében az UFO-kkal. És ő még meg is jelent a film végén, tehát úgy gondolom, hogy a Spielberg meglehetősen hiteles információk alapján állította össze a harmadik típusú találkozásokat, illetve Spielberg nevéhez köthető például a Taken nevű sorozat, ez nálunk nem ment magyarul, de ha valaki rákeres, na abban aztán tényleg az idegen technológiától a Roswellig, az eltérítésekig, a földön kívüliekkel való összeharcig, minden, ami létezik, benne van, és ez egy nagyon-nagyon színvonalas összefilm, és akkor ugye most arról nem beszélünk, hogy Spielberg most fog megjelenni az új filmje, amely szintén pontosan ilyen dolgokkal foglalkozik. Az előzetesen már azt tudom, hogy úgy tudom, megvan magyarul is az interneten.
1: Megnézzük nagyon, ebben. Jó. Oké, okay. Ebben nem menjünk bele, mert nem látszik, olyan... senki nem tudja, miről van szó.
4: Állj meg, csak igen? Muszáj vagyok átvenni az irányítást felett, az interjú felett.
1: Nem, már.
4: Így szokott érettségizni az, aki nem készül, és sorozatokra szokott hivatkozni, de nem ez a lényegen, de viszont nagyon fontos dolgokról kell beszélnünk.
1: Röviden válaszolj csak erre.
4: Légy szíves, mondd el nekem, hogy mik a bibliai UFO észlelések. Konkrétumot kérek. Zsoltárok.
2: Ez hosszú lesz?
5: Nem, nagyon rövid. Ezért ki a profita látomása, illés mennybe menetele, akkor a Szodoma és Gomorránál megjelent angyalok, bőven lehet sorolni őket. És akkor még nem beszéltem Mózes varázspálcájáról, a Frigyrádáról.
4: Még én sem beszéltem Józsefnek a varázspálcáról.
5: Hát a sínai nagyhelyen leszállt egy nagy hatalmas tüzes szerkezet, és ugye olyan biztonsági előírásokat kellett tenni, hogy a helyet még csak meg se lehetett közelíteni. Tehát azért érdekes dolgok. Hát ezek mind a bibliai UFO keretében vannak.
4: Tehát az esthajnalcsillag, amit követtek, akkor lehet, hogy... Hm?
5: Hát még arra is az is felmerült, hogy esetleg az, de például a Mária fogantatásánál már szintén felmerült ilyen.
2: És akkor az égő csipkebokorról még ne is beszéljünk.
5: Ja, igen. Tehát arról még, hogy hangok jöttek a lángoló csipkebokorból, hát akkor az megint
1: na
5: egy olyan dolog.
1: Na most estem teljesen a vonatról. Oké, Endre, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Itt igazából az UFO akták volt a kiindulás, kicsit
5: elkanyarodtunk. Igen, azért mondom, a bibliai UFO-k majd egy másik téma. Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, további szép napot nektek. Sziasztok!
2: Köszönjük, szia!
4: Soha nem vettem részt még olyan beszélgetésben, a tudományos hivatkozás sorozatokra volt alapozva. Én nagyon sokáig néztem a Gilmore lányokat, szóval...
1: Az van tisztelt Kanárik arra, hogy Endrét erősítésnek hívtam, de úgy látom, hogy ő is hátba támad. Az van, hogy rosszul cseréltem. A szövetségi kapitány elviszi a bajt, rossz sor cseréltünk, igazából csatát kellett volna behozni, de hátvédet osztunk, úgyhogy elnézést kérünk.
4: Ilyenkor sajnálom, nincs a videó, amikor, így amikor elkezdte a hivatkozásokat beszélni, és a Balázs azt, hogy leesett a
2: összeomlás maga.
1: De tudod, mi zavar? Leginkább az zavar, és az idegesít, hogyha megnézem, ha megnézem a Joe Rogannak a podcastjét, érted? Akkor,
4: az zavar, hogy a Joe Rogan miért kérdezni?
1: Miért nem Amerikában születtem? De érted? Tehát oda beülnek olyan csávók, olyan dolgokról úgy mesélnek, és olyan összeszedettek, és próbálunk, tehát nem az Endrével van a baj, velem, hogy hiszek abban, hogy... Nem, tényleg, én annyira, tehát nem tudom. Nehéz ez. Én elviszem a balhét. Endre és én gyík emberek vagyunk mind a ketten, és csak össze akarunk benneteket zavarni. Aztán, hogy majd kibogozzátok az UFO aktákat.
4: De figyelj, de miért nem lehetem úgy teátrál is legalább egy kicsit? Hogy az van, hogy azt hittem, hogy lesznek nagy információk, és helyetek nem. Olyan volt az egész.
2: Csak nem figyeltünk.
4: Pont, de rinakönyv. Nem, tehát hogy nem volt benne ilyen, hát na, nem volt benne átütés, lássuk be. Én azt szeretném, hogy olyan emberek jelentkeznének, akik igazán észleltek UFO-kat.
2: Azt se hisszük el.
1: De azok meg ott voltak a Balázs show-ban, tehát az se jó.
4: És akkor most akkor hogy lesz? De akkor
1: az se jó, mert ők meg bejöttek a Balázs show-ban.
4: Menjek egy táblával a sivatagba, írd rá, hogy Joe Rogan vagy egy UFO jelentkezzen. Hát, ha megsajnálnak.
1: Hogy valaki igen, jelentkezzen? Igen. Hozzám? Már nem tudom, aki látod, de most az mennyivel lesz hitelesebb, érted, hogy bejön Pista bácsi, és azt mondja, hogy a disznó mögött a ganyénál.
2: Ott szállt le az UFO-kok. Hát még csocsant is a ganyéba.
4: Ja, Isten, nagyon szeretem ezt a témát, és szeretném, hogy ezt fenntartanák.
2: Megpörzsölte a malacot, hogy leszel.
4: Pünköst van, ugye, pünköst. Úgyhogy volt, ugye, szóval ez is simán lehet, hogy UFO munka, csak mondom nektek.
2: A Szentlélek kiáramlása?
4: Hát nem.
2: Az egy UFO.
4: A UFO munka volt. Hát jöttek, azt mondom,
1: de nem, tehát komolyan mondom, tehát az a bajom azzal, tudod, az a bajom ezzel, hogy azért nehéz Magyarországon valakit találni, azt kezdtem, hogy ott van a Rogannak a podcastje, érted, ő...
4: Ilyek a hallgató, hogy Rogán jól.
1: Rohadékok vagytok.
2: Ott van a
1: Rogán. Szívhatjátok a véremet. De érted? Bekapcsolod a Joe Rogan.
4: Rogán Józsi.
1: Bekapcsolod. És ott ül a Bob Lazar ott ül, érted? Aki az 51-es körzetben dolgozott.
2: Lázár is ott van. Én azt hittem,
4: nem
2: az
4: Lázár,
2: János.
4: Nem Lázár,
1: most van. Bob Lazar, érted?
2: Lázár Bob.
1: Idegen technológiát vizsgált, földön kívüli járműveket látott, és érted, kutató státuszt kapott, beült, és most vagy igaz, vagy nem, de legalább el tudja mondani, hogy mit tapasztalt, és ott beszélget a Rogannel egy másfél órát. Hát most. Nem mondom, hogy Endre nem a nehéz tüzérség, na, de hogy én szeretem Endrét, meg többször szólalt meg nálunk.
4: Fel kell hívnunk Deniszt.
1: És kutatók, és...
4: Vissza kell mennünk.
1: Hát, és itt meg eljutunk oda, hogy hívjuk föl Deniszt.
4: Hívjuk el, Deniszt, vissza kell mennünk az eredeti szakértőnkhöz. Jó, ő is szürke, de kicsit azért mégiscsak nordik.
1: Én nagyon szeretem. Ott van az Alex Jones epizódok, ha megnézitek. Ott is UFO akták. Igen. titkos kormányprojektek, érted? Akik már nem dolgoznak, ott beülnek és mesélnek, és legalább szájtátra tudod hallgatni, hogy...
4: hogy tegnap folyódon elütöttek egyet.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Vagy nézzétek meg a Graham Hancockot. Atlantisról beszél, Lemúriáról beszél, szenzációs dolgokat mondanak. Tudományos kísérletekről, víz alatti talált objektumokról, kőzetvizsgálatokról. Figyelj, árad belőlük a tudás, de tényleg ősi kultúrákról, Mezopotámiáról. Láttam egy olyan podcastet egyszer, arról volt szó, hogy a sumér és a mezopotámiai kultúrákban mik az UFO-szerű lények, és hogy ezek a kis szkafanderes lényeket hogy ábrázolták, és mit keresnek több ezer éves kultúrákban már fönt a falon a suméroknál, meg a mezopotámiaknál ősi idegen civilizációra utaló nyomok, űrhajósokat ábrázolnak.
2: A részek leszálló... turista esetéről hallottál már, aki összegrafitizte a barlangot?
4: Nem tudom, de bennem, képzeljétek ezt, tök érdekes, mert bennem gyerekkoromtól van egy nagy bizalmatlanság a sumérokkal kapcsolatban.
2: Hogy... valahogy nem elbírod őket, mi?
4: Érte? Nem tudom megmondani, mire alapozom, de hogy valami, de azt érzem,
2: mert sumér, sumák.
1: Oda beül egy Edward Snowden, érted? És akkor mesél az NSA megfigyelésekről, titkos megfigyelésekről, elképesztő feszültségű, iszonyatosan jó beszélgetés, érted?
4: Rasszizmus, hogy nem bízok a sumérokban?
1: Én meghívom a Magyar UFO kutatási akit nagyon szeretünk.
4: Jaj, de látom a kongresszusokat.
1: De nem egy Edward Snowden, na hát nem egy Edward Snowden, érted?
4: Szóval... nem egy Rogán Józsi.
1: Na minden, gyerekek, ez kell
4: amúgy
1: nektek,
4: jó. Szeretném, hogyha behívnek, személyesen akarok találkozni az összes magyar UFO kutatóval.
1: Aztán, hogy de az, hogy kimondott, hogy magyar UFO kutató, és látsz egy kopasz, bolond, 70-es úriembert,
4: aki mindig csak a Patrik Attila.
1: Aki egy ezüstpálcával a kertjében, érted, vízereket tanulmányoz, és Hartmann és Leysugarakat, érted, vizsgál. De nem
4: Balázs,
1: erről van
4: ne
1: szó.
4: Ne legyél undok a népeddel.
1: Én? Ti a vagytok, a akik egy órája viccet csináltok belőle.
2: Ne,
1: és a más szóra, ne legyek én undok.
4: Én csak azt mondom, hogy én csak azt mondom neked, hogy csak a sumérokat nem. Csak a sumérokat. Ja, Istenem.
1: Na jó, jó, oké.
4: Inkább a Rogán Józsi, mint a sumérok.
1: Mit mutat Zsül? Istenem. Ezt mondja a Zsül időjárás, jó? Edvár Snowden, ez a havasi Edvár.
2: Ő is magyar.
1: Milyen időnk lesz, Ferenc, mondj valamit.
2: Napos, milyen lehet ilyen hírre.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
4: És elfelejtettem nagyon fontosat, hogy az UFO szakértőnek közlem, hogy szaktanári!
1: Szaktanári! Na Istenem, jó? Utolsó volt, hogy én földön kívülieket hoztam.
2: De hogy volt utolsó, de te hogy... is tudod. Én... jön egy újabb ilyen félkamú hír, aztán megint számolkozol rajta.
4: Többen érdeklődnek, hogy a Birodalom című filmben lehet majd látni Mózes varázspárcáját. Mert
2: azt
4: megnéznék. Aztán felbojdul a csipke bokor. Na,
1: szóval kis közösség vagyunk, de összetartunk. Nem hagyjuk magunkat bántani.
4: És ez még csak te vagy, Balázs.
1: Nem hagyjuk magunkat bántani. Na jó, mindjárt gyerekek, játékunk is van, játszolunk is kell. Ugye játszunk... játszunk.
2: Nagyon jót, ho?
1: Így van, az elfűrészel dalok játékát játszunk, jó? Lehet jelentkezni erre, szerintem SMS-ben, és a hallgatók feladata kell kitalálni, mi a dal címe, és előadó egy szokásos kis dalfelismerő játék. Hát ez kell nekünk, úgyhogy lerakjuk az alusisakot, és indulunk.
4: Óvatosan a sumérokkal.
1: Harcba megyünk a játékért. Jelentkezzetek SMS-ben, itt vagyunk, mindjárt a hírek után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
1: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry

0: van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival! Vútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a pártiautó.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
7: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
5: Reklám.
9: Extra élmények Mórahalmon.

0: Erzsébetfürdő.mórahalom.hu.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n. Carglass

és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfény városában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged

91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Mert a 3 DJ legenda

0: Közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Lassult az albérlet drágulás Szegeden. Az eső segített, de továbbra is súlyos az alföld vízhiánya. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kutyapanzió Szegeden. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Bár országosan lassult az albérlet árak emelkedése, Szegeden továbbra is magasnak számítanak a lakbérek. A KSH adatai szerint egy kiadó lakás medián bérleti díja jelenleg havi 190 ezer forint a városban. Ezzel Szeged a legdrágább vidéki albérletpiacok közé tartozik. A megyeszékhelyek közül csak Debrecen és Győr előzi meg, írja szegedma.hu. A szakértők szerint a piac lassulásában szerepe lehet az otthonstart programnak, és annak is, hogy kevesebb befektető jelenik meg az ingatlan piacon. A keresletet továbbra is főként az egyetemisták és a fiatal munkavállalók tartják fenn, különösen a kisebb, alacsony rezsijű lakások iránt. Átmeneti megkönnyebbülést hozott az elmúlt napok csapadéka az alföld kiszáradó vizes élőhelyeinek. A szakemberek szerint a lehullott 30-40 mm eső néhány hétre javíthatja a vízimadarak költési esélyeit, így több fióka maradhat életben a szikes tavaknál, írja a hírös.hu. A Mórahalom környéki élőhelyeken különösen fontos a megfelelő vízszint a gulipánok, gólyatöcsök és bíbicek számára. A természetvédők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mostani csapadék csak átmeneti segítség, a talajvízszint továbbra is kritikusan alacsony. Korábban csak kevés helyen volt elérhető, ám egyre inkább elterjedt, hogy a nyaralni vágyó gazdák nem rokonoknál helyezik el a kutyáikat, míg nem tartózkodnak otthon, hanem szakértőknél szállásolják el őket úgynevezett kutyapanzióban. Erre Szegeden is több lehetőség van, a kutyusok amellett, hogy ilyenkor szocializálódnak, még számos engedelmes vagy trükkös feladatot is elsajátíthatnak, mondta rádiónknak Halász Helga, az Everdog kutyaközpont vezetője.
3: Én azt szoktam tapasztalni, hogy ezt inkább a gazda gondolja túl. Alapvetően nyilván minden kutya más és más. Mindegyik kutya más temperamentummal rendelkezik, más személyiséggel. Azok a kutyák, akik alapvetően már úgy hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a gazda távol van, vagy nem mindig vele tartózkodik egy légtérben a gazdája, azok a kutyák azért tényleg nagyon jól tudják magukat érezni egy-egy ilyen helyen. Vannak kicsit nehezebben oldódó kutyusok. Alapvetően a kutyák, tehát ők nagyon jól tudnak alkalmazkodni helyzetekhez. Igazából egy nap alatt ők körülbelül át tudnak állni erre a másfajta rutinra.
2: Szinte zavartalanul napos idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Eső ma nem lesz, több helyen megélénkül megerősödik az északnyugati északi szél. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul a térségben. Holnap általában sok napsütés várható, aztán a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet, erős lesz a szél, lehet kisebb zápor, zivatar, de marad a hőség 33-34 fokos csúcsértékkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra után 10 perccel Budakalász, Osan környéket teljesen beállt, a Megyeri Híd és a 11-es út befelé, se előre, se hátra. Panni küldte nekünk, köszönjük szépen. Kicsi zenét benyomunk, és van szerelvényborunk, úgyhogy időjárás pattintsa ide, légy szíves.
5: A romok fölött ülő Sebestyé Balázs kihűlt holttestén süt a nap.
4: Köszönjük szépen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Ja. Na, gyerekek. Bizony, hát, Balázs, én hiszek neked, Józsi az aura evő. Köszönöm szépen, nagyon rendes vagy, hogy itt vagy velünk, és kimondtam, hogy kis közösség vagyunk, sokat támadnak minket, de kitartunk.
5: Most aura evő.
4: Aura evő. Jelen pillanatban ellenzékben vagyunk, de higgyétek el, egyszer még visszakerülünk.
6: Ezt már mintha hallottam volna a héten.
4: Egyszer még visszakerülünk, így van. Jó, hát nem kell mindig jól járni.
6: Nem, de nem? Szerintem most egy csomó olyan ember van, aki hallgatott téged, és meg fog keresni egy éjszaka. Majd kopognak az ablakon. Hogy...
4: Ez olyan, mint hogy odafordulsz valaki, ezért, hogy egy pattársathoz, hogy segítsen, és rosszat súgja, és aztán elárulja egy puskáztán. Nincs ezzel baj. Jól van, gyerekek, van egy játékunk is van, ugye? Anita, szia Anita, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, jó reggelt.
4: Anita, mi a helyzet?
7: Minden rendben, jól vagyok, köszönöm, itthon vagyok a másfél éves kislányommal, és nagyon boldog vagyok, hogy beszélhetek veletek.
4: Nagyon jó.
5: Hát az, és el tudsz szakadni egy kiváló rendezvényre, amire 4 darab belépő jegyed lesz hamarosan?
7: Természetesen van segítségünk, úgyhogy el fogunk tudni menni a férjemmel.
6: Ez a rendezvény?
5: Figyeljetek, ez, hogyha így beszélsz róla, akkor azt mondod, hogy úristen, mi az, hogy emberek fát vágnak. Ez olyan, ez a Steel Timber Sports World Trophy, hogy megőrülsz. Nagyon gyönyörű férfiak, sőt nők is, mert favágó csajok is vannak. Időre olyan feladatokat csinálnak, olyan tempóban, mindenféle fejszével, elektromos fűrésszel, rendes fűrésszel, és ebből világbajnokság van, annyira látványos az egész, hogy például a szombati eseményre már nincs jegy.
6: Hogy kérdezem meg, Feri, hogy van ebben részesedésed?
5: Nincsen, sajnos.
4: Te voltál ezen még műsorvezető?
5: Nem, műsorvezető, sosem voltam.
4: De valami volt neked itt, nem?
5: De én voltam ezen a rendezvényen. Aha. Zseni, annyira, szóval nem hiszed el, hogy miket lehet
6: az ezen. Az igazság, hogy engem is kicsit sikar ez a dolog, hogy menni aztán...
5: Ez az. Ugye, hogy már magában jó.
6: Igen.
5: Ja, és neked nem csak 4 jegyed lesz, hanem lesz egy... Még egyszer csináld ezt a hangot? Akkumulátoros sövénynyíród.
4: Hoppácska, van sövényetek, Anita?
7: Van, igen, és a férjem kertész, úgyhogy ez most egy kifejezetten nagyon hasznos eszköz lenne, hogyha sikerül megnyerni.
4: Kertész a férjed?
7: Így van.
4: Aha. Hát ez menő. Akkor lesz, akkor jó helyre megy, a legjobb helyre megy.
7: Igen.
4: Jól van, oké. És mit csinálunk?
5: Hát kérlek szépen, elfűrészelünk egy dalt. Megmutatunk neked egy dalt, de közben mi fűrészelünk. Hogy Eszter fűrészel, hogy Balázsal fűrészele, vagy Eszter fűrészel Zsüllel, vagy én Zsüllel, azt nem tudjuk, de fűrészelünk.
6: Jó, de csak akkor játszhatsz velünk, hogyha először megmutatod hangban, hogy milyen az, amikor elkezdesz fűrészelni, valamint találsz egy darab fémet.
4: Mi történik ma reggel? Ez
5: jó volt a megakadás.
6: Szerettem, ez jó volt. Na még egyszer. Hallod? Ez egy hitelesítés volt. Ez egy
4: és az én UFO szakértőmet bántjátok. És tényleg az én...
6: Hozzáértő asszony.
4: Roswelli UFO aktákat hozok, és ezen röhögtök, érted? Ez én UFO témámat meg...
5: Mert ez valid. Ez valóban
4: így csinál. Na ez kell nektek, ez az egyszerű szórakoztatás, érted? Én jövök a plejádokról, meg mindent, nektek meg az nyek, és ezen nevette. Hát komolyan mondom.
5: Na, ez szar volt. Nem így van. Úgy, ahogy a játékos mutatta.
6: Igen, látszik, hogy sokszor történt ez meg vele.
4: Igen. Oké, Anita, akkor játszom ezt most le, ezt az első dalrészletet. Figyelj, mutatjuk.
6: Ez Balázs, egy laktózos kapucsinó után.
7: Hát, hogyha jól gondolom, ez az Abrakadabra Lady Gaga-tól.
4: Ez megint egy nehéz játék. Ez így van, baszta mindenségét neki. Szóval fűrészelünk, dalt hallunk, fűrészelünk.
5: Igen.
4: Jó, oké.
5: Igen, elfűrészelünk egy dalt.
4: Imádom, hogy hétfőn megtanuljuk a játékot, kedre már, mint a karikacsapás. Ez a beszél.
5: Kifűrészelünk egy részletet a dalból.
4: Így van. Az komoly játék, nagyon jó. Figyelj ide, meg is nyerted, mutatjuk, hogy mit, amit a Feri egyébként már előre elmondott, de azért megmutatjuk.
1: Gratulálunk! A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Steel Timber Sports World Trophy világbajnokságra és egy Steel akkumulátoros sövénynyíró.
5: Na?
7: Úristen, nagyon-nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen.
4: Nagyon szívesen.
6: Köszönjük szépen, hogy kicsit megint a hangutázás léteit tehettük meg.
4: Nagyon szívesen. Köszi a játékot, Anita, küldjük.
7: Köszönöm, jó, nagyon szeretlek titeket. Sziasztok.
4: Ciao. Jó, hát most számoljuk azt, hogy nem volt hétfő, tehát kedden összeáll.
5: Ennyi.
4: Szerdán, gyerekek, holnap ez már mint a karikacsapás.
6: Fétcsapunk.
4: Megtanuljuk ezt a játékot.
5: Jó, és holnapra is hoz már egy ilyet, amit lehet utánozni.
6: Már megvan.
5: Jó, de ne árul, de már fölkészülnek.
6: Az igazság, hogy hétvégén ellenem fordul kicsit a nyestes csoport, úgyhogy most új hobbit keresek magamnak. Én jövök, megyek, hozom nekik ettől a látogatókat, meg ilyesmi. Az kiderül, hogy velem ilyet.
4: Feldobtad a csoportot és hátba támadtak?
6: Tudod, milyen érzés ez, Balázs, amikor a sajátod?
4: Igen, ezt egy fél órája megérezte, mikor a sajátjaid ellened fordulnak. És elárulnak a plejádok, téged a plejádok küldöttjét elárulják. Na jól van, gyerekek. Oké. Borzongató játék, és holnap folytatjuk. Minden nap egyébként egy ilyen kis hűnyíró, viszont láttunk egy videót hétvégén, és ezen azért így meglepődtünk, teljesen szürreális. Celámzé megvan nektek? Celámzé. Na?
5: Igen.
4: Ausztriai hegyeket képzeljétek magatok elé. Ahogy egy siklóernyős vidáman siklóernyőzik. Ez eddig megvan, ugye? Ő nem ejtőernyős, és siklóernyős, lefut egy dombról, fölszáll, és a termékeket meglovagoltatva halad egyre följebb, majd a véget ér a meleg levegő, valahol leszáll.
6: Az a toxikus gondolatom, hogy ez nekem menne.
4: Ez nagyon sok fajta dologról mondtad már itt az elmúlt egy-két
6: évben.
4: Érzem, igen.
6: Azt érzem, hogy nem akarok kiugrani semmivel, de azt látom magam, hogy egy dombról lesétlek, és csak a levegő belém kap, és wúúú.
4: Igen. Ez egy bonyolult dolog, ugye ernyőkezelés, vészhelyzetek, szóval ez nem egy életbiztosítás, oda is vágják magukat néhányan, de egy olyan jelenet zajlódott most, amire ritkán van példa, mert hogy a siklóernyős az egy ilyen, szerintem 360, tök mindegy, nem is ez egy ilyen GoPro-val vette saját magát. Uh-huh. És a következőt látod, teker vissza az elejére, Zsül, vagy ez itt az eleje már, ahogy indulunk, hangja is lesz a videónak? Szóval, nem, ez már nem az eleje, Zsül, tehát indíj vissza az elejére, léci. Jó?
6: Zsül, te kicsit megkaparták a Zsül, démonok. Picit,
4: itt repül a siklóernyős, figyeld.
6: Énekel közel.
4: Ott, majd hallasz egy hangot, figyelj. Ez a szél.
5: És egyszer csak ott jön.
4: Oszta mindenit. Most én megállítom, mindjárt megnézzük a videót, mert ez innentől kezdve csak suhogás, nem is ez a lényeg. Egy kis repülő, az neki repül úgy a siklóernyősnek, én nem is értem a balesetet magát, hogy elmetszi, vagy nem elmetszi, hanem összekuszálja a vitorláját. Tehát a csávó, a pilóta nem látta, hogy ott van előtte egy siklóernyős, és telibe veri úgy, hogy a nőnek körülbelül fél perc vagy 40 másodperce van leoldani a régi ernyőt, kibogózni, mentőernyőt, hasernyőt, nem tudom mit nyitni, miközben hallod, hogy szitkozódik, hallod, hogy beszél, hallod, hogy káromkodik.
5: És addig zuhansz?
4: És addig hol gyorsabban, hol lassabban zuhansz, amíg ki nem nyílik a másik ernyőn. Hogy megy neki egy kis repülő? Egyáltalán mit keres ott, ahol siklóernyősök vannak?
6: Hát mondjuk... a másik, hogy miért nem kapták el azóta? Börtön. De figyelj, ha ezt nem direkt csinálta, akkor meg... De...
4: Ugye a videó nem látszik, hogy ki nyilván visszakereshető különböző naplózási adatok alatt, vagy előtt, vagy után, hogy kirepült arra. Ő nem vágja el az ernyőjét a pilótának, csak összegabaitja.
6: Csak és 150 km/h belemegy.
4: Csak 150 km szétroncsolja az ernyőt, a csaj az küzd, majd valahogy kiítja a fékezőn, vagy a hasernyőt, a póternyőt, és azzal valahogy leszáll. Ez mekkora születésnap?
5: Úristen.
4: Egyébként ezt is posztolta, néz, hogy boldog második születésnapot nekem, ez a kiírása a nőnek. Szápti, így találjátok meg egyébként Instagramon, ordít.
5: Ugye a gép alatt van az ejtőernyős csajszín, de nem annyival, hiszen eltrafálta, tehát ha egyenesen kinézel a gépből, látnod kellett, hogy ott van az ernyő. És ráadásul ugye ez nem annyira gyors, hogy egyik pillanatról a másikra a kis gép elé került. Nem. Mert előtte vitorlázott a csaj.
4: Igen. A rózsaszín az még a régi ernyője, ami összegabolyodva, félig elszakadva, leszakítva ott van, és egy fehér ernyő van fölötte, nézd meg, az a másik kupola, az a mentőernyő, vagy fékezőernyő, vagy nem tudom mi az, és még bevágódik a...
5: A susnyásban.
4: Bevágódik a susnyásban. Most érkezik meg. És a videó még mindig forog. Egészen megdöbbentő.
5: Mennyi időd van ilyenkor kioldani a másodikat?
4: Vagy? Szerintem ez magasságfüggő is. Ez attól függ, hogy mekkora a baj, mennyi kötelet kell ott neked kibogózni, nyithatod-e a másik ernyőt, van-e annak helye nyílni, milyen? Tehát ez gondolom egy vészhelyzet, amit te sokszor gyakorolsz, itt még beszél németül egy kicsit, majd megünnepli a másik születésnapját. De mindjárt felhívjuk egy másik szakit, bele beszéltünk egyébként a bázisugrónkat, Mátét, mert ő siklóernyőzik is. Hát ha nagyon alacsonyan vagy, akkor már akkor nincs sok időt cselekedni. Itt szerintem a magasság az előny, mert az zuhanás közben van időd nyitni. Nem? Tehát, hogy nagyjából az. Nagyon durva videó.
5: Hogy tényleg le kell levágni a régi ernyőt, vagy az ott lobog közben? Mi van, ha kidobod az új ernyőt, és az összekabajodik a régivel, amit ketté vágott a izé, a pilóta csávó? Csak kérdéseim vannak.
6: Megint Endre?
5: Endre, halló?
4: Nem jelzett a Roswell UFO-t az Európában. Igen, itt van velünk Máté. Hello Máté, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggel.
4: Hello Máté, ciao. Beszéltünk nem olyan régen, ugye a bázisugrás kapcsán.
8: Igen.
4: Na, halló, örülünk, hogy újra itt vagy. Láttad ezt a videót?
8: Láttam persze, nagyon sok barát családtag elküldte, igen, úgyhogy már több ízben követem az eseményeket. Még érdekes is nagyon szakmai szempontból is.
4: Igen, ugye itt azt látjuk, hogy a kis gép az hát tulajdonképpen nem is átszakítja, hanem neki megy az ernyőnek, az össze-vissza gabajodik, és a nő elkezd zuhanni. Ez milyen magasan lehetett körülbelül?
8: Én úgy olvastam, hogy 1700 és 1900 méter között voltak valahol. Gyakorlatilag a légcsavar átment az ernyőn, úgyhogy teljesen átrepült rajta a Cessna. Ez egy nagyon érdekes baleset, tehát, hogy ahogy mondtátok is tegnap a kommentben, hogy talán az évszázad egyik legjelentősebb siklóernyős balesete. Valóban így van, főleg azért, mert nem is... Nyilván a légi, vagy az elsőbségi szabályok egyértelműek, tehát a motoros repülőgépnek kellett volna kitérnie, ugye a motor nélküli siklóernyő el kellett volna, hogy kerülje, de nem látta, azt mondta a pilóta, ugye nem tudom, ültetek már ilyen kis gépbe, hogy a látási viszonyok lefelé nagyon korlátozottak, de éppen emelkedik a gép, akkor szinte esélytelen, hogy lássa, és hátulról érkezett, tehát még a siklóernyő se láthatta, tehát ez egy nagyon érdekes baleset, igazából nem hibázott senki, mégis megtörtént a baleset, nem volt, nem repült tiltott légtérbe a siklóernyős.
5: Hát valószínűleg ez egy véletlen volt egy véletlen maga baleset. A baleset.
4: Aha. Mi a protokoll ilyenkor? Tehát, hogy te látod, fölnézel, látod, hogy vége, az ernyőd off, onnantól kezdve nyilván magasság függő, de körülbelül mennyi időd van cselekedni, hogy ne legyen baj?
8: De ez azért volt egy viszonylag szerencsés baleset, mert ugye nem sérült meg komolyabban a pilóta, tehát tatánál volt. Ugye, hogyha picit más, hogy kapja el, vagy jobban megrántja, vagy más szögbe, akkor ugye nincs olyan berendezés a siklóernyőnél, mint az ejtőernyősöknél, hogy akár automatikusan kinyílna egy mentőernyő. Tehát tudatánál volt a pilóta, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és nagyon ügyesen viszonylag hamar, tehát az ütközés után egy 6-7 másodperccel már kint is volt egy ilyen hasi mentőernyőt ki tudott dobni, és onnantól kezdve látjuk, hogy szépen végül is földet ér, nagyon közel egy úthoz, ami megint csak szerencsés, hogy nem egy fára akadt fel, vagy a terepen landolt. Abból a szempontból, hogy volt magasság, volt ideje cselekedni, tehát lett volna még akár ezzel a merüléssel akár fél egy perce is arra, hogy ezt megoldja, de mondom, egy 7 másodperc alatt megoldotta.
4: Tehát de ilyenkor a régi ernyőt nem kell leoldani, hanem nyitod a hasernyőt, és valahogy közben a köteleket megpróbálod szétszedni, hogy az újonnan nyíló ernyő ne akadjon bele a régi összegabajododba?
8: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen. Tehát vannak olyan karabinerek, ahol le lehet oldani a magát a siklóernyőt, és ugye a mentőernyőnek, ugye, vagy az már általában ki is tudja húzni a mentőernyőt. Ez viszont nem annyira elterjedt, vagy leginkább ugye az akrobata repülésnél az akropilóták használják ezeket a ilyen gyors leoldó karabinereket, vagy van olyan háromkarikás leoldó, mint az ejtőernyőnél is, most már az is kezd beúszni, de ahhoz olyan speciális beülőkkel. De az emberek nagy többsége ezt nem használja, a siklóernyősök nagy többsége ezt nem használja. Itt is azt látjuk, hogy ez nem egy leoldható karabiner volt, hanem ilyenkor ki kell dobni a mentőernyőt, ami egy nagyon rizikós dolog. Ezt amúgy gyakoroljuk is minden éven legalább egyszer ezt a nyitást, hogy hogyan kell kidobni ezt a mentőernyőt. Ő is kidobta, de előfordulhat az is, igen, hogy beledobod a éppen ott vergődő főernyőbe, ami most ugye már szét is volt vágva, és akkor azok is összegabajodnak, vagy csak részlegesen nyílik ki. Tehát az egy sokkal rosszabb forgatókönyv lett volna. A akrobata repülést végző akropilótáknak ezért van amúgy kettő mentőernyőjük, hogyha az egyik belegabajodik, legalább van még egy, és akkor minél több anyag van a fejed fölött, ugye annál lassabban zuhansz. Valószínűleg nála csak egy mentőernyő volt, de sikeresen kidobta, nagyon ügyes volt, és így tényleg egy olyan balesetről beszélhetünk, ahol
4: aztán leesett a fára, vagy lesz olyan még valami fára, ott a fa fogta meg, aztán leesett a
8: fára.
5: De itt az is lehetett volna, hogy mondjuk a pilóta egy méterrel lejjebb jön, akkor mondjuk ő maga is belegabajodik az ernyőbe. Nem? A repülőgépnek is lehetett volna baja.
8: Igen, tehát teljesen átrepült rajta, és amikor leszállt a repülő, utána olvastam, mert volna már ilyen előzetes jelentések, hogy akkor még mindig rajta voltak a siklóernyő darabok.
5: Most képzeld
4: el. Rajta volt a repülőn a siklóernyőnek a darabjai.
8: Igen, és maga a siklóernyő, ahogy bedarálta a légcsavar, az meg is rongálta a légcsavart egy kicsit, azt olvastam, Tehát, hogy igen, ez nagyon, tehát sokkal rosszabb is lehetett volna. Úgy ismeri egymást a két pilóta valamennyire, nincs harag, tehát nem haragszanak, igazából nem egymásra, megmondom, nem is hibáztak, attól függetlenül, hogy ugye a motoros gépnek kellett volna kitérni a siklóernyő elől, mert egy siklóernyő 40-nel megy, egy Cessna megy akár 200-250-nel is, tehát amikor elmész egy siklóernyő mellett, az úgy tűnik, mintha állna. Tehát ugye nem tudsz egy siklóernyővel egy ilyen lassú...
4: Nem tudsz manőverezni, persze, hát egy gyors gépet nem lehet kikerülni, persze. Az nagyon szerencsés baleset egyébként, a kameraképek meg a videófelvétel az egészen durva, hogy mennyire realisztikus, hogy mennyire látod tényleg, hogy mi történt, hogy hallod a hangját, hátra néz a nő, és a következő pillanat ott van a gép, és eldarálja az ernyőt. Egészen durva felvétel.
8: Igen, az egyik pillanatban még minden rendben van, aztán már semmi sincs. Ja.
5: Még egy kérdés, hogy miért van ilyen hálózsákban az ember, aki sikról hát ernyőzik?
8: Ez a kedvenc kommentem, ezt akartam mondani.
5: Igen, nem tudjuk, hogy mi
4: fázik. Szerintem hideg van, nem?
8: Nem, ugye ez az aerodinamika miatt, hogy így sokkal áramvonalasabb a testet. Ja,
4: azt hittem fázik a lába. Ha van, hideg van, ott szelámzik
5: környékén.
4: Hagy az
6: áramvonalasabb. A mai adásban minden nagyon okosak voltak. A fizika, a kémia, a tudományok, minden nagyon ment.
8: Mondom, ez a kedvenc kommentem, hogy odaírta valaki a videó alá, hogy mit csinált ott fent hálózsákban.
5: Igen, de úgy néz ki.
4: Most aludni jár oda, érted? Hát miért nem is sekedik volna?
8: Hatalmas, igen.
4: Oké, okay,
8: Máté. Nagyon kényelmes, meg meleg van abban, úgyhogy azért használják meg áramvonalas, és igen.
4: Köszi, köszi, hogy segítettél, vigyázz magadra, köszönjük neked.
8: Köszönjük.
4: Hello. Mátyás Máté bázisugrónak, köszönjük. Szépen.
5: Az ez a második születésnap, ez fú, ez
6: komoly,
5: kemény.
6: Ez
4: miért nem haragszanak egymásra, nem?
5: Most
4: ugyanez itt a Dunakeszi reptéren. Késelésig fajultam itt
6: a parkolás, igen. A parkolási konfliktus késelésig fajultam.
4: Igen, a parkolásnál már összevezett a siklóernyő pilótája, a kisgép pilótájával. Kemények a felvételek, azért mindenképpen az nagyon, nagyon durva. Azt hittem szakértőnek a Siklósi Gabrielát hívjátok. Be volt készítve, igen, be volt készítve, és igen. Na jó van, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 9:30, jövünk mindjárt rögtön a nap legjobb pillanataival. Aha.
6: Na, Gyulus, ezt nem fogod tudni letenni.
5: Baj van, Gyulus!
6: Jó,
4: most viszont átlép minden, Gyula.
6: Zsíros lett a pult.
4: Nem, most takarította meg a Gyula.
5: Ez hát ránk szokott haver.
4: Te mondom az uramnak, Tibi. Várj, akkor nem tudom ezt se fölnyomni, Gyula.
5: Gyula, elment a pult.
4: Álljál, Gyula.
6: Örökre adásban maradunk. Mi mindig adásban vagyunk.
4: Mindjárt kivesztlek.
6: Engem ne vegyél ki.
4: Nem tudlak kivenni, akkor ne dumáljatok be, benn vagyunk.
6: Van ez a probléma, hogy
9: beszéltek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
15: Ez itt Texas, drágám.
14: Új föld.
16: Jó lesz itt élni, nem igaz?
15: Majd teszünk róla.
14: Új ellenfelek.
17: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
14: Új szabályok.
18: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
19: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
20: A béke még odébb van.
14: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
21: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
22: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
23: Újítsd meg otthonodat a Jüst nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát.
0: megtalálod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
23: Reklám.
24: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 29-től 31-ig Kiskunfélegyházán a Vásártéren. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
25: Jön az év legnagyobb Milwaukee eseménye, a Milwaukee Trade Tour. Várunk a megszokott helyen a Rappai csavaráruháza előtt, május 27-én szerdán 9-től 15 óráig. Megismerheted és kipróbálhatod a legkorszerűbb Milwaukee termékeket. Szenzációs ajánlatokkal és szupernyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai csavaráruház, Bakai Nándor utca 52, rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
26: És meg is van a vége.
27: De a második lencsét nem ütötte be.
26: Mert az ajándék.
27: Micsoda? Ilyen van?
26: A Prágainál van.
28: Május 31-ig 1+1 akció. Most minden pár gyártott szemüveglencse mellé egy pár napszemüveglencsét adunk ajándékba a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban. Így a nyári napsütés nem lehet gond.
3: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
29: Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
3: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

házjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Jamina, Lucy Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Mert a három DJ legenda

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Harc a hőség ellen Szegeden, környezetbarát védelem a virágoknak. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Több százan futottak a város alapítók hetén Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nyáron különösen fontos a virágágyások öntözése. A Szegedi Környezetgazdálkodási NKFT a közösségi oldalán osztott meg fotókat a városszerte zajló csepegtető rendszer telepítéséről. Ez a megoldás nem csak hatékony, hanem környezetbarát is, hiszen a víz közvetlenül a növények gyökeréhez jut el, így jóval kevesebb víz vészkárba, párolgás vagy elszivárgás miatt. A cél, hogy a virágágyások a legnagyobb nyári melegben is szépek és egészségesek maradjanak, miközben takarékosan bánnak a természeti erőforrásokkal. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
3: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
2: Több mint 700 induló vett részt a 33. Kiskun kupán és az 5. Petőfi emlékfutamon Kiskunfélegyházán. A város alapítók hetének egyik legnépszerűbb programján a legkisebbektől a tapasztalt hosszú táv futókig minden korosztály rajthoz állt. A futamok a Hősök parkjából indultak, az útvonal mentén pedig helyi zenei produkciók szórakoztatták a résztvevőket és a szurkolókat, írja a félegyházi közlöny. A szervezők szerint a rendezvény nem csak a sportolásról, hanem a közösségépítésről és a város értékeinek bemutatásáról is szólt. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. A mérsékelt északnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet napközben 30-31 fok körül alakul a térségben. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk erős széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, elszórtan lehetnek záporok, de marad a meleg idő, akár 33 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió
4: 3-4-10 lesz pontosan 7 perc, nem kellett volna itten az ufókokkal szórakozni.
5: Ez rögtön meg bizgentyűzték a pultunkat.
4: A nevetség tárgyává tettétek őket, meg engem is, és ez a bosszunk. Mi reptiliánok nem szeretjük, ha szórakoztok velünk, úgyhogy...
5: A farkatokat csináltátok?
4: Abszolút.
5: Azért. Jó,
6: hát oda
4: csaptunk.
5: Kék alakú, ugye nagy farok, tudod, és újra
6: nő. Erről olvastam a
4: oda csaptunk.
5: Oda bedugta a pultba a farkát, ez lett belőle.
4: Zsül az igazi reptilián, csak mondom. Berágott és tönkretette a pultot egy gomnyomással. Úgyhogy velük nem szórakoztok.
6: Minket nem kaptok el. Amúgy szerintem egyszerűen csak annyi történt, hogy most átállunk egy másik körre, úgyhogy most a Mars-Jupiter-Vénusz vonalon fogtok minket hallgatni. Semmi baj.
4: Ez a mai adás hasznos volt, mint kankutyán a csölcs.
5: Én egy csomó jó dolgot megtartok, a reptiliánokat, a nagy szürkéket, vagy kis szürkéket.
4: Az, hogy ti nem értitek, az egy nagyon nagy baj. Az, hogy én az, hozom hogy... az UFO-s híreket, csak nem vagytok rá felkészülve, ezt most már legalább 10 éve tudom, hogy érted, galambbal sakkozom.
6: Igen, az, hogy kellemetlen a műsor, attól az még ugyanúgy ki van fizetve.
4: Galambbal sakkozom, gyerekek. Hozzatok itt bármit, érted. Na jól van, mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk. 70-es évek diétáját átvettük, bortojázték, megnéztük, hogy működhet-e. A 70-es években valaki kitalálta, illetve nem kitalálta, bocsánat, hanem egy mai TikToker megtalálta, hogy egy magazinban, valamilyen Vogue magazinban a 70-es évek diétáját, ami arról szól, hogy egyél, igyál meg egy üveg bort, egyél tojásztéket, és lefogysz-e, megnéztük, hogy ez működhet-e, és szóba jött a Mounjaro, hogy álltok új csodaszer van, ez a Mounjaro, megnéztük, hogy mi a Mounjaro. Érdekes hangzik, legalábbis a neve alapján. És Arthur Gávról is beszélgettünk, a Garroson, aki hát szegényként hasmarsot kapott, és jelezte a pályabírónak, hogy ő most vagy bemegy az öltözőbe, vagy összefossa magát, és nem engedték ki a pályáról, és erről van felvétel, hogy könyörög a vonalbírónak, vagy a pályabírónak, vagy a vezetőbírónak, hogy engedjék ki, mert neki fosnia kell.
5: Na, és erre nagyon jött egy szerettük. Csomó magát összefosó történet. Hát szerinted ez haszontalan műsor volt?
4: Így van, illetve ugye hát elmondott egy mindez ideig fel ne fedett titkot Dennis Rester, és...
6: Nem, amúgy nem a Dennis volt, nem, és már a Dennis csak azért, volt. Ha a Dennis, már rég eladta volna a Schröder klubban.
4: Igen, hát ezt már elmesélte volna. Hogy... Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézi, hogy, hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem? A ma már azért tojás, tudományosan alapon működik.
5: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
6: Azt írek, hogy ha jobb bepiász, utána hazafelé esz egy aluljáros giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
4: Akkor megvan.
5: Jön alul fölül.
6: Igen,
4: az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
6: Tehát nem, a vörösbor nem.
4: A vörösbor nincsen?
6: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehér borban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
5: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
6: Én egyetemi korokban a kocintósra esküdtem, amit hogyha felütött egy kis málna szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
4: Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
5: Igen, arra küldöd, az eltelít.
4: Eltelít, arra küldöd a sztéket és a tojást, és akkor ez, aha.
6: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
4: Iszonyat.
6: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzdetested.
4: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
6: Azt hiszem, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
4: Ozempiknek mondják?
6: Igen, olyan lesz tőlem, hogy győzik-e.
4: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki igen. nyom, be kell igen, szúrni.
5: De most már abból is van modernebb.
6: Nem, most már a Mounjaro van. Az a
4: ja, persze, kellett írni az aluljáróban a Mounjaro.
6: Igen.
5: Mennyibe van 7000-ben
4: a Mounjaro? Mennyi a Blahán a Mounjaro? Szerintem téged ülelt, 8000-ben megvan a Mounjaro.
6: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mounjaro-t.
4: Mi az, hogy Mounjaro?
5: Hogy írja?
6: Mounjaro.
4: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a 7 szava, hanem a Mounjaro. Igen, személytégetőről, hogy 8000 a 3000 a Mounjaro. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mounjaro.
6: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
4: És mit csinál az Ozempiket? Beszúrod a Mounjaro? Mit csinál?
5: Ez két, valahogy
6: ugyan két különböző hatóanyag van benne. Az egyikben a GLP-1 van. A
5: másikban meg GIP.
4: Honnan az Istenből tudod ezeket?
6: Figyelj, ha orvosi
4: jó, őszintén, te... ha most lemennék a kocsitba, a csomagtartóba, hány doboz Mounjarót találnék?
6: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
4: Hol vetted is eredeti Mounjaro, és van mellette két hamis iPhone.
6: Meg egy csomó powerbank. Igen, szóval, hogy mennyire van szükség, mennyire szeretnél dobni?
4: A Mounjaro? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mounjarót. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegból, a 2000-es években, hogy Mounjaro. És akkor az Ozempik már lefutott, most már Mounjaro.
6: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempiknek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mounjarót már ezt már továbbfejlesztették.
5: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi. Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
6: A Mounjaro
5: már nem.
6: Mert ott valami, az már azt a kifejezett a kövérek.
5: Mert ez nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek őzempikkezni.
4: Az óriásit ment, így van.
5: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy ez mit hoz magad.
4: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
5: Nem tudom, hogy megéri.
6: De hát attól függően, hogy csomó betegséget megúszol.
4: előre beadod magadnak, mint a vitamin.
6: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
5: És akkor... körben most is meg tudom nézni. Hát,
6: ugyanilyen szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
4: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez így ebben a formában nem működik. Arthur Gea. Meccs közben majdnem befosott a Roland Garroson. A break hátrányba került, és látszottak az erőléti problémáim. Igen ám, de hogy kedvezőtlen helyzetben volt. Ekkor oda ment a vezetőbíróhoz, hogy gyomorpanasza van, amit nem tudnak játék közben kezelni. Felidegesítette magát, mert nem engedték meg neki, hogy elhagyja a pályát.
5: De hát rajtad van a cifra szapora, és azt mondja a bíró, hogy
4: igen, meg kell
5: Gea
4: nézni.
5: Ön nem mehet sehol.
6: Hát akkor miért nem kíséri el?
4: Ugye ő nem edzőt kért, hanem azt mondta, hogy ő szeretne most már tényleg eljutni a mosdóba, és azt mondta, hogy nem bírom, össze fogom szarni. Mi azt mondta, beteg vagyok, hasverésem van.
5: Szegény.
4: Hát ez mindenki lelegesik.
6: Ezt miért nem büntetik meg amúgy a bírót ezért?
4: Szerintem a bíró azt hitte, hogy szimulál. Tehát valószínűleg a bíró, én nem teljesen tudom a történetet, de a bíró valószínűleg nem engedheti ki. Tehát ott a bréket játszott.
5: Hogy nem engedheti.
6: Mi lesz? Ő lesz nagy fosbandita?
4: Nem tudom pontosan, hogy van, de hogy ez meg van határozva, hogy először te adogatsz, én adogatok, páratlannál megyünk el szünetre, lehet, hogy a szünetig még lejátszották vele az adogatást. Tehát lehet, hogy fogadó volt, lehet, hogy adogatnia kellett, de hogy akkor engednek ki, amikor valószínűleg szünet van. Na most szünet az ugye 3G-menként van, amikor te leülhetsz 1,5 percre, ezt is ugye a szabályzat dönti el. Karen Hachanovval játszott, aki 210-el szervál, és elég masszívan játsz a labdameneteket. Felszólt francia a bírónak, és azt mondta, hogy tényleg nem bírom, szarnom kell, érzem, hogy ki fog jönni, ez nem vicc. Érted? Ott vagy a Garroson, mindenki ebredezik.
5: A világ legelegánsabb sportrendezvényén.
4: Párizsban a Garroson, egy szem salag Grand Slam, a leghíresebb, 100 évre visszamenő. Van úgy, hogy nem tudod visszatartani? Van az, amikor kirobban.
5: Nekem zenésztársam van, aki nyári fellépésen gitáros, szerencsére nem elöl, tehát kísérő zenész, hófehér nadrágban volt. Szerinted?
4: És kiengedte?
5: Koncert, és hát nem tudsz lemenni.
4: De és miért van az, hogy 100 napból egyszer veszel föl fehér nadrágot, és
5: azt...
4: Tehát miért van, hogy pont még aznap fehér nadrágban is? És ez nem a legenda, hanem tényleg megcsinálják néhány a fehér nadrágból. Tehát miért van aznap fehér nadrág rajta?
6: De a legviccesebb befosó sztorit, azt én ismerem, de nem mondhatom, hogy kiről szól.
4: Jó, megpróbálok kitelni, igen.
6: Nem fogjátok kitelni, nem mondhatom, hogy ki az.
5: Ismert ember?
6: Találkozhatok már többször is. Nem az a lényeg, hanem hogy egy barátja nem volt fent, és ott voltak lányok, fiúk egy kis lakásban, ahol hát a WC az halló távolságra volt a kanapétól, és egy ilyen alhasi kríziszerű csavarást érzett a belében, és mondta, hogy hát itt nem fog elmenni, hát nagyon áthaladszik a WC-t, azok sok szép lányt ott, meg egyáltalán, hát és akkor az lényeg, hogy ezt tetszik, hogy általában akkor átcsikolt, hogy nem érdekli, mi történik, ezzel most túl kell esni, ki kell menni, és abban, hogy felállt a kanapéról, a másik srác besprintelt a WC-be, és magára zárta a WC-t. Valami ott történt, és ott állt, hogy amikor felállt, akkor jött, hogy sokkal nagyobb a baj, mint amire számított, és kitalált, hogy akkor bemegy a fürdőszoba, és a kádat fogja összepocsikolni. Hát azért az még durább, de most nem fogsz elfosni egy kádat, így izé. Úgy fogta, és egy büdös szó nélkül, de felállt a kanapíról, és hazaszaladt, várjál, leszaladt a lépcső, beült a kocsijába, hazafelé, összefosta magát, és azt mondta, hogy utána nagyon nehéz hazavezetni, mert csúszkált az ülésem.
4: Ne!
6: Hazavezetett, ugye megvárt, mindenki eltűnik az utcára, egy társasházban lakik, felment az emeletre, akkor mindent leledumáztozott, elégette a ruháit, nem is, azt mondta, ezt már nem is akarta kimosni. Jó, mindegy, elkészült, túl volt rajta, tudod, van az a megállazottság érzés, hogy ott tűz, már elmúlik az érzés, a csikarás, és ott vagy, és egy másik ember vagy.
4: És még tudod, hogy ott a kocsi.
6: Igen, és akkor na jó, akkor nem megy a kocsit így, és tök jó volt, mert öltett maga alá, ami megmentette az ülést, úgyhogy mondta, azért elmegy az egyik útra, és vesz egy illatosított a kocsiba, hogy ebből ne legyen baj, ahol odafelé megint összefosta magát. Közben pedig folyamatos érdekes, és gyere már vissza, hol vagy, tötörö. Visszajönt a lakásba, hogy megint ugyanaz a procedúrán kezdtek, akkor már két váltás ruháját kell kidobnia. És azt mondta, hogy 2 napig ült a kanapén, és mondta, soha többé nem is sehova.
4: Szerintem kétszer összefosni a kocsit haladó.
5: Igen.
4: Szerintem az haladó.
6: Én ez a legrosszabb lényem, hogy ott gubbasztok valahol, és így ez
1: megtegyen.
4: Na, itt vagyunk.
5: Hello, valóban szólunk?
4: Szólunk, és minden oké. Okay. Minden oké, okay, minden rendben. Nem kellett volna szórakozni. Ez teljesen egyértelmű mutatja.
5: Gyertek az ufókak.
4: Azt mondják, ne aggódjál, Zsül, a szabadság után 1-2 napig nehezen menj, nekem is a munkahírvak. Pénteki adás fenn van? Már fenn van?
7: Hello, komolyan,
4: Balázsék, jó reggel, ciao.
7: Jó reggelt. Hello.
5: Ezt elszúrtad.
4: Igen. De nem is annyira jó, amit írtál, én sem számítottam volna rá, hogy hívunk.
7: Hát én sem, azért nem volt olyan túl kreatív.
4: Igen.
5: Hát ez egy kérdát.
6: Stábgyűlés kell tartani. Szétestünk, srácok, szétestünk.
4: Alex, de nem mondtad, úgyhogy tulajdonképpen mindegy is.
7: Hát így mindegy.
4: Hol hallgatsz minket, Alex? Hol vagy?
7: Budapesten.
4: Budapesten dolgozol?
7: Igen.
4: Mit csinálsz?
7: A Magyar Vízilabda Szövetségnél, irodában.
4: Magyar Vízilabda Szövetségnél, irodában dolgozol.
6: Ott vannak a szép fecskés fiúk.
7: Hát igen, pont most valami edzések itt vannak, úgy láttam reggel.
6: Jó, legközelebb csak képeket küldjél, és akkor megoldjuk a naphallgatóját.
4: Igen, akkor intézzük valamit. Jól van, jó munkát neked, köszi, hogy beszéltünk azért, vigyázz magadra, Alex. Ciao.
5: Hello.
4: A pénteki adás egyébként fent van, kérdezi valaki, de azt felraktuk. Tehát a pénteki adás, arról minden tudunk, és minden jó.
5: Na, jó. Gyula, biztos, hogy fönn van? Én a mai után már semmi nem csodálkozom.
4: Jól van, gyerekek. A szürkék legyenek veletek, azt kell, hogy mondjam. Jó? És a nordikok is legyenek veletek, az atlantisziak és az északiak.
6: Menj egy nordic walkingra.
5: Hogy hívják a gyíkokat?
6: Gyere ide.
4: Hesinen. A gyíkokat, ők a gyíkemberek.
5: Gyíkemberek. Aha.
4: Reptiliánok.
5: Ezt a szót keresem.
4: Ők a reptiliánok, így van. Ők a reptiliánok. Jól van, holnap mi a sorrend, mi a táncrend? Holnap te vagy.
6: Eszter? Igen, négynapos munkahét van, és elfeleztük Giuliával. Úgyhogy én vagyok itt kett szerda. És aztán
5: és meg csináltak péntek.
4: Rutinos rókák, itt a felesgetik. Lerozzák négy
5: napra. Ledobtál egyet magadról.
6: Azt ugye, hát hétfőn nem volt munka.
4: A hétfőt magának számolja, csak pünkös volt.
6: Hát a hétfőn az egyéb volt.
5: És ki is számlázza. Ez a jó benne.
6: Köszönöm az ötletet, Ferenc. Ebben az esetben viszont...
4: Durva, hogy észre se venném, mert nem is figyelem. Bizalmi alapon történik itt minden gyerekek.
6: De az, hogy venném észre, hogy a fingos, hogy ezért van, hogy Anna számolja.
4: Anna számol, igen. Anna számol. Jól van, gyerekek, oké, akkor vigyázzatok magatokra, puszi mindenkinek.
6: Holnap jövünk, és holnap akkor nyestezünk végre. A nyestek már nem bírnak magukat.
4: Megvizsgáljuk a nyest csoportot, és megnézzük, hogy mi van benne, ahol felbojdult az élet. Most minden van ott is, és annak az ellenkezője is, jó? Érkezünk holnap, addig vigyázzatok.
6: Nem leszünk nyest.
4: Jól van, vigyázzatok, ciao. Mire vigyázz? Miért mondom, hogy vigyázzanak?
5: Hát, hogy ne legyen bajuk holnap.
4: De miért lenne bajuk?
5: Azért, mert elüti őket egy autó, ha nem figyelnek. Ugyanennyien legyünk holnap is, érted? Vagy elviszi egy ilyen repizé.
4: Repizé elvisz, na puszi, szevasztok, ciao.
6: Menjünk napozni.
1: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
8: Hey Radio 1, this is Topic, and you're listening to Break.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
8: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
11: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
16: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
17: Pasta Club. Micsoda ízek. Naponta megújuló tésztajamin csak 2190 forintért. Szegeden a Nagyáruház passzázsán. ThePastaClub.hu.
18: A nappalira ráférne a színfrissítés, de minden olyan drága.
19: De nem nálunk!
18: Bomba jó áron a Dulux Easy Care beltéri falfesték. A 2,5 literes csak 7190 forint. Csodás színválasztékunkat keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, Március 15-e utca 3-5. Az ajánlat május 15-e és 31-e között érvényes.
19: Ha több fronton kell helytállnod,
20: le kell adni a prezentációt.
19: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
21: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Ön most is a Rádió Egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
23: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió Egy kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió

jazz játszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Jamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: és 91.1 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

Rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, jó munkát! Balázsék után Györke Attila a stúdióban egy hatalmas tál eperrel érkeztem. Én ezt itt ma szépen elfogyasztom. A 2026-os

nekünk elstartolt, aki nem maradt volna róla. Vasárnap megvolt a nyár nyitó rendezvénye, a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Itt mostantól nyár feeling, a Rádió 1 kedvenceivel, friss igazi mai slágerekkel, Ray Dalton következik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg Szori!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: body lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger megy. A vasárnapi Rádió 1 születésnapi fesztivál után van, aki még fáradt. Ugye, kedves Alexa? Most jött az üzenet. Sziasztok! A kolléganőimmel bulisztunk veletek. Úgy indultunk el, hogy max éjfélig maradunk. Hát reggel 4:30-kor ettünk egy gíroszt hazafelé. Fantasztikus buli volt, tegnap végig lustultam. Jani meg dolgozott vasárnap, de velünk volt. A közvetítésetek miatt a kamionban is fesztivál volt, Atis. A parkolóban a többi sofőrrel nyomtuk a dance-t. Köszi, hogy vagytok nekünk, nélkületek nehezebben menne. És csak mondom, a Rádió 1 idén is egész nyáron bejuttatja majd a hallgatókat a legjobb bulikba. Többek között erről is lesz most szó az infók között, utána pedig újabb zenei óra indul majd Loival. Ez a Get Lucky!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Na, boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: héten a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Micsoda aroma?
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
10: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
11: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
12: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
13: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai slágerrel. Egy jó munkát mindenkinek, a nyár hangulatot egyetlen egy rádió hozza, és azok mi vagyunk. Aki pedig munka közben a vasárnap esti szülinapunk videóit nézegeti, az Jenny, küldött is belőle Viberen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: feelinget így munkaidőben, veletek nagyon jól telik a nap. Vasárnap mi is ott ünnepeltünk veletek, az egyik haverom úgy megalakult, hogy amikor rátaláltunk, egy másik társasággal bulizott, az sem tudta, hol van. Please, intézzetek még ilyen bulikat a nyárra! Csak kövest figyelemmel majd a műsorunkat, Csabikám, ennyit mondok. A nyár hangulat pedig hasít tovább az információk után, fogunk emléket idézni Sam Felttel. Hozok örök favoritot Mark Ronsontól, és mindjárt érkezik Ed Sheeran is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
8: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
3: Reklámot hallottak.
10: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
10: A Kárász utca, a Liget, a Tiszapart, az Annakút, az Áportó, a Stefánia,

0: Szeged kedvenc helyei külső szemmel. Jövő héten a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en. Szegedi szabadtéri játékok a Rádió 1-en.
1: És meg is van a vége.
2: De a második lencsét nem ütötte be.
1: Mert az ajándék.
2: Micsoda? Ilyen van.
1: A Prágainál van.
3: Május 31-ig 1 plusz 1 akció. Most minden pár gyártott szemüveglencse mellé egy pár napszemüveglencsét adunk ajándékba a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban. Így a nyári napsütés nem lehet gond.
4: A Borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
5: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
6: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedaqur Fortét. A Sedaqur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon.

Tabuké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: fotókat, a videókat, minden jöhet. Vanda a baráti társaságukról küldött fotót, és azt írta, már szemfelt szettjénél konkrétan tiszta liba bőr volt, és ez egész este fergeteges volt. Daniella SMS-e, ő azt szerette nagyon, amikor Cyril dalainál a körülötte lévők egyszerre ugráltak a legjobb dalokra. Ági is velünk volt, csak ő otthon, a gyerkőcök miatt nem tudott elszabadulni, de velük együtt nézte a közvetítést, azt írta, ha gondolom tud erről fotót küldeni. Jöhet bátran, minden jöhet. Hölgyeim és uraim, készen állunk az emlékidézésre. Vasárnap ő is itt volt velünk, Sam Felt!
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my song, Now on Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
13: and Living. Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
14: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
4: A Kárász utca, a Liget, a Tiszapart, az Annak út, az Áportó, a Stefánia, a Dorozsmai szélmalom, a Dugonics tér. Nekünk szegedieknek, akik itt

0: reggelt kedvenc helyei külső szemmel. Jövő héten a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en. Szegedi szabadtéri játékok a Rádió 1-en.
1: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Több mint 20 szuperelőadó. Jegyek június 15-ig, kedvezményesen a globefest.hu-n.
2: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 29-től 31-ig Kiskunfélegyházán a Vásártéren. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás Magyar Nemzeti Cirkusz.hu.
3: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
4: Hamarosan nyit Kiskunfélegyházán.
5: A H&H Klíma új bemutató terme.
4: A szezonnyitó akció már elérhető.
5: 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímák.
4: Szereléssel együtt.
5: Már 229.900 forinttól.
4: Részletek a H&H Klíma Facebook és weboldalán.
5: Előzze meg a forróságot. Keresse a H&H Klímát már most. www.hhklima.hu.
6: Profi földműveléshez profi alkatrészek. Gázpárdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák, boronafogak, hosszú távra gyártva. Szécsi laprugó és kovácsoló. Keressen bennünket!
7: A nappalira ráférne a színfrissítés, de minden olyan drága.
8: De nem nálunk! Bomba jó áron a Dulux Easycare beltéri falfesték. A 2,5 literes csak 7190 forint. Csodás színválasztékunkat keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3-5. Az ajánlat május 15-e és 31-e között érvényes.
9: Pasta Club. Micsoda ízek. Naponta megújuló tésztajamény csak 2190 forintért. Szegeden a Nagyáruház passzázsán. ThePastaClub.hu.
10: Tavaszi akció az Aurablaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
11: És meg is van a vége.
12: De a második lencsét nem ütötte be.
11: Mert az ajándék.
12: Micsoda? Ilyen van.
11: A Prágainál van.
13: Május 31-ig 1+1 akció. Most minden pár gyártott szemüveglencse mellé egy pár napszemüveglencsét adunk ajándékba a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban. Így a nyári napsütés nem lehet gond.
14: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezése. C37Bau.hu.
15: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. Erstehand.hu.
16: Reklámot hallottak.
17: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
18: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Drágák maradtak az albérletek Szegeden, bár országosan lassult az albérletárak emelkedése, Szeged továbbra is a legdrágább vidéki városok közé tartozik. A KSH adatai szerint egy kiadó lakás mediánbérleti díja jelenleg 190 ezer forint. A szakértők szerint a keresletet főként az egyetemisták és a fiatal munkavállalók tartják fenn, főleg a kisebb, alacsony rezséjű lakások iránt. Környezetbarát öntözéssel védik a virágokat Szegeden, csepegtető rendszereket telepít a szegedi környezetgazdálkodási non-profit Kft. A város virág ágyásainál. A rendszer közvetlenül a növények gyökeréhez juttatja a vizet, így kevesebb párolog el a nyári melegben. Éjszakai rovarleseket szerveznek Szeged környékén. Különleges ingyenes rovarleseket tartanak a következő hetekben. A programokon a résztvevők speciális fények segítségével figyelhetik meg az éjszakai rovarokat, amelyeket monitorokon kinagyítva is bemutatnak.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ha-hó mindenkinek, a mikrofonnál már Molnár Balázs, elkezdődött ez a dolgos hét is, de hát kedv van, ez azért mindenképp egy örömteli tény, meg hát egyébként is az időjárás is nagyon kegyes hozzánk, úgy tűnik, hogy lassan, de biztosan most már tényleg megérkezett a nyár, aminek bízom benne, hogy nagyon sokan örülnek. Ami viszont még mindenképpen mosolyra fakaszthatja az embert, az a sok-sok igazi mai sláger, ami itt a folytatásban is szól. Most például Scriptish Will I Am, és ez a

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Balázséknál holnap is folytatódik az elfűrészelt dalok játéka. Egy igazi mai slágert kell felismerni, dalcímet, előadót, és már lehet is vinni a fantasztikus akkumulátoros gépek egyikét. Holnap tehát folyt köv, 6-tól 10-ig itt a Rádió 1-en, ahol most folytatjuk tovább egy nagy klubklasszikussal, Lilywood, The Prick és Robin Schulz, és ez a Prayer in C a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, folytatódik tovább a Daily Mix, mert hogy minden nap az ebédidőt az igazi mai slágerekkel bizony egybe gyúrva dobjuk fel. Most történetesen leporolunk egy régi kedvencet, 1997 a dátum, tehát akár is számolom, ez lassacskán már 30 év. És egy legendás dal, egy legendás zenekartól, ráadásul ők is ott vannak, tehát nem pusztán egy átdolgozás, hanem ez úgymond egy kollaboráció az eredeti előadóval, Bebe Rexha, és a Faithless szól most, és ez az Insomnia mondjuk úgy 2026-os változata, szól a New Religion a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál pedig Molnár Balázs, mindenkinek nagyon jó munkát kívánok, és tudom, hogy így a hosszú hétvége után nehéz azért elérni azt a tempót, de bízom benne, hogy most már egy olyan szakaszában vagyunk a napnak, amikor ezt már mondjuk úgy sikerült megugrani. Ha nem, akkor itt lesznek az igazi mai slágerek, amely garantáltan segítenek majd ebben. Tóth Abigail és Accent, az előző vasárnapi Rádió 1-es születésnapi fesztivál meglepetés vendégei voltak ők. Lesz majd a Sugar Daddy, az SMS, Viber és a telefonszámunk pedig változatlanul a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87-9, 88-2 és 91-1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Emeltük a juttatást a szegedi plazmapontokon. Mostantól minden alkalommal 15 000 forint juttatást, minden ötödik alkalommal pedig összesen 18 000 forint juttatást szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Jön az év legnagyobb Milwaukee eseménye, a Milwaukee Trade Tour. Várunk a megszokott helyen, a Rappai csavaráruháza előtt, május 27-én szerdán 9-től 15 óráig. Megismerheted és kipróbálhatod a legkorszerűbb Milwaukee termékeket. Szenzációs ajánlatokkal és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai csavaráruház, Bakai Nándor utca 52, rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
5: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
6: Hamarosan nyit Kiskunfélegyházán.
7: A H&H Klíma új bemutató terme.
6: A szezonnyitó akció már elérhető.
7: 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímák
6: szereléssel együtt
7: már 229.900 forinttól.
6: Részletek a H&H Klíma Facebook és weboldalán.
7: Előzze meg a forróságot, keresse a H&H Klímát már most. www.hhklima.hu.
8: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
9: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
10: Ha több fronton kell helytállnod,
11: le kell adni a prezentációt.
10: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
12: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
14: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
15: Kárglász javít, Kárglász cserél!
16: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. A Buzz üzletet megtalálod Szegeden az Árkád első emeletén, vagy rendelj a buzzsneakers.hu-n. Buzz, ahol az utcai stílus életre kell.
17: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a DM Kölyökuckó játszóház és a Szincél jóvoltából. Találkozzunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
18: Hány óra?
19: Hajnal 2.
18: Megint nem alszol?
19: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
18: Próbáld ki te is a Sedakurt.
20: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Alszol.
20: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Faanyagot szeretne? Kiskunfél egyházán az Izsáki úti fatelepen keresse. Gerendák, deszkák, lécek, lambéria, OSB lap, réteget lemez, kötőelemek, készleten, minden általános méretben. Ha korrekt árat szeretne, fatelepünket az Izsáki út 81 szám alatt keresse. 30 30 70 112.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi, ma is láger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont idén egy különleges tudományos tanösvénnyel csatlakozik a borfesztivál programjaihoz. Pap Benjamin kutató tájékoztatása szerint szerdán délelőtt 11 és délután 4 óra között várják az érdeklődőket a kitelepülés helyszínén. Az esemény során a látogatók közvetlen betekintést nyerhettek abba, hogy pontosan milyen területeken és milyen motivációkkal dolgoznak az intézet munkatársai. A tudósok látványos poszterekkel és közérthető rövid előadásokkal készülnek, hogy mindenki számára elérhetővé és érthetővé tegyik a munkát. A kezdeményezés elsődleges célja a tudomány kommunikáció erősítése, valamint a tudomány szeretetének és a kutatói munka szépségeinek népszerűsítése. Ez a program remek lehetőséget biztosít arra, hogy a fesztiválozók a kikapcsolódás mellett a legmodernebb biológiai kutatások legfrissebb eredményeivel is megismerkedhessenek. A Rádió 1-en a folytatásban pedig most Lady Gaga jön, és ez lesz az Abracadabra.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Évek óta töretlen népszerűségnek örvend Szegeden a Kósza, vagyis a kórusok szabadon elnevezésű rendezvénysorozat. A szombat délutáni esemény a helyi borfesztivál programjait tette még színesebbé, ahol a belváros több forgalmas pontján is felcsendült az ének szó. Az érdeklődők többek között a Wagner udvarban, a Rögpalota előtt is hallhatták a fellépőket, akik bebizonyították, hogy Kodály Zoltán országában egyébként ma is jelentős igény mutatkozik a minőségi énekkori kultúrára. Nagyon helyes, és ez tényleg egy jó kezdeményezés. Ray Dalton és a Blood Running, ez pedig most a folytatás a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a programtippekkel folytatjuk tovább. Mi vagyok, ez a Kiss Színház mai ajánlata, a Budapesti Pince Színház vendégjátéka, látható egyébként. A Bálint Sándor Művelődési Házban holisztikus mozgás, Markovics Ágival ez lesz majd a Nia tánc. Olvassunk Kraszna Horkait, a betűevők olvasókör, a magyar nemzet biztonsága ez a mai témakör, az STL Klebelsberg könyvtár és levéltár ma délutáni programja ez. Folytatódik tovább a Szeged napja ünnepség sorozat, a borfesztivál is persze a Kincstéren, avagy a Dugonis téren ma, a Stamisuli, a Full Moon és a Rowinches Club lép majd fel, a borfesztiválon a Széchenyi téren pedig ma Csillapít, Görbeesték, Vecsernyesob és Rokolya Karcsi lesz majd. Borverseny eredmény hirdetés, meg jótékonysági borárverés is, de felép az Anna Svej, a Peter and Pan, Péter Samek és a Jaffa trió is. A Rádió Egyen a folytatásban pedig mennek tovább az igazi mai slágerek. Én búcsúzom, de holnap újra jövök. A viszonthallásra Molnár Balást hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
3: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
4: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
5: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: is a szülinapotokon, és rájöttem, hogy a jó hangulathoz tényleg egy jó program, egy jó társaság, meg a rádió egy kell. Puszi nektek! Niki volt, aki írta. Hát drága, nagyon szépen köszönjük. Akkor így 29-30 fok van, tolom tovább a nyár feelinget, jön hozzá egy kis latin pop. Holnap délutánig marad ez a jó idő, aztán majd úgy néz ki délnyugat felől jön egy kis csicsat, és csütörtökre visszábesik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Jó munkát mindenkinek a Rádió 1-gyel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék!

0: jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
11: A nyár már közelek, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
4: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: Az SMS falunk, a Viber falunk. Lina azt írta, Attis, a Rádió 1-es DJ-k mellett se menjünk el. Regál Lili közben, szerintem még a föld is remegett alattunk, óriási tomboltunk. Ezt a telefont is felkapom. Halló?
1: Szia, Magdi vagyok. Képzeld, de fiam is volt a barátnőjével a születésnapi fesztiválon.
0: Hogy érezték magukat?
1: Nagyon jó, nagyon. Pergetegesen jól érezte magát.
0: A kérdés az, hogy te miért nem voltál?
1: Hát, öreg vagyok én már ahogy.
0: Jaj, ne mondj ilyet! Aki Rádió 1-et hallgat, az nem öreg. Örülök, hogy jól érezték magukat.
1: Én is örülök neki, hogy ők is jól érezték. Mondtam neki, hogy te ott leszel, mondtam mindenféleképpen.
0: Ott voltam.
1: Mondtam, jó, hát tudom, hogy ott voltál, hát mindig is ott szoktál lenni.
0: Hát akkor egy kis emlékidézés, csak jöhet már. Ígértem, hogy Regál Lilitől játszok dalt. Ez az igazi mai sláger, az övé Chris Willis-szel készítette.

0: Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzésdő.
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Itt a Rádió 1, csak igaz, ma is sláger megy. Imádni fogja mindenki a következő zenei órát is, ezt megígérem. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok. Lady Gaga-val indítok, mindjárt jön a Dead Dance.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a...

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
12: A nappalira ráférne a színfrissítés, de minden olyan drága.
13: De nem nálunk! Bomba jó áron a Dulux EasyCare beltéri falfesték. A 2,5 literes csak 7190 forint. Csodás színválasztékunkat keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, Március 15-e utca 3-5. Az ajánlat május 15-e és 31-e között érvényes.
14: És meg is van a vége.
15: De a második lencsét nem ütötte be.
14: Mert az ajándék.
15: Micsoda? Ilyen van.
14: A Prágainál van.
16: Május 31-ig 1+1 akció. Most minden pár gyártott szemüveglencse mellé egy pár napszemüveglencsét adunk ajándékba a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban. Így a nyári napsütés nem lehet gond.
17: Pasta Club. Micsoda ízek. Naponta megújuló tésztajamink csak 2190 forintért. Szegeden a Nagyáruház passzázsán. ThePastaClub.hu.
18: Jön az év legnagyobb Milwaukee eseménye, a Milwaukee Trade Tour. Várunk a megszokott helyen a Rappai csavaráruháza előtt, május 27-én szerdán 9-től 15 óráig. Megismerheted és kipróbálhatod a legkorszerűbb Milwaukee termékeket. Szenzációs ajánlatokkal és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai csavaráruház, Bakai Nándor utca 52, rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
9: emeltük a juttatást a szegedi plazmapontokon. Mostantól minden alkalommal 15 000 forint juttatást, minden ötödik alkalommal pedig összesen 18 000 forint juttatást szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
19: A Borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
20: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
21: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Egy tökéletes rablás. Az elemek összecsapása. Vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlja gigabitnettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: One. Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most! Rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, aki a munkát ezekkel a jó zenékkel, a nyár feelinggel feletteti. 2026-ban is mi leszünk a nyár legvidámabb rádiója. Good life!
1: Hey, we're Fast Boy, here on Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Nagyon sokan voltunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ez látszik az SMS a Viber falon. Tibó azt írta, sziasztok, tényleg nagyon jó volt a vasárnap, mi a haverokkal fogadtunk, hogy melyikünk bírja tovább, és hát mindenki vesztett, mert hogy senki nem akart hazamenni. Kata a Viberen küldött egy csoportfotót, négyen voltak velünk, ahogy látom. Att is vasárnap újra olyan érzés volt bulizni, mint fiatalkorunkban. Telefon elrak, zene maximumon, csak a pillanat számított. Köszi Rádió 1. Kata, mi az, hogy fiatalkorotokban? Én itt a képen csak fiatal csajokat látok. Nagyon sokan dicsérték, egyébként tegnap is, ma is a Rádió 1-es DJ-ket, Mesker Vikin is sokan tomboltak, de a Stadium X-es srácokon is. Hát persze, hogy velük is jön egy kis emlékidézés most. Ez az Őz

0: A holnapunk napsütéssel indul majd, és napközben elérjük a 33-34 fokot is, aztán délután este délnyugaton és északkeleten egyre több felhő lesz felettünk, helyenként záporok, zivatarok is lehetnek ott. Csütörtökön már csak 26 fok lesz a napi csúcs országosan.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon, a használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Köszönjük szépen! A jövő héten Balázséknál is és napközben is új játékok indulnak majd itt a Rádió 1-en, mutatom a részleteket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
3: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
5: Na, boomerek.
6: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztári.

0: valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
0: A Kárász utca, a Liget, a Tiszapart, az Annakút, az Áportó, a Stefánia,

0: Szeged kedvenc helyei külső szemmel. Jövő héten a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en. Szegedi szabadtéri játékok a Rádió 1-en. Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 29-től 31-ig Kiskunfélegyházán a Vásártéren. Szeretettel várja Richter József és Hetfen főstársulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
1: Jön az év legnagyobb Milwaukee eseménye, a Milwaukee Trade Tour. Várunk a megszokott helyen a Rappai csavaráruháza előtt, május 27-én szerdán 9-től 15 óráig. Megismerheted és kipróbálhatod a legkorszerűbb Milwaukee termékeket. Szenzációs ajánlatokkal és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai csavaráruház, Bakai Nándor utca 52, rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
2: És meg is van a vége.
3: De a második lencsét nem ütötte be.
2: Mert az ajándék.
3: Micsoda? Ilyen van.
2: A Prágainál van.
4: Május 31-ig 1+1 akció. Most minden pár gyártott szemüveglencse mellé egy pár napszemüveglencsét adunk ajándékba a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban. Így a nyári napsütés nem lehet gond.
5: Tavaszi akció az Aura Blaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
6: Faanyagot szeretne? Kiskunfélegyházán az Izsáki úti fatelepen keresse. Gerendák, deszkák, lécek, lambéria, OSB lap, rétegelt lemez, kötőelemek, készleten, minden általános méretben. Ha korrekt árat szeretne, fatelepünket az Izsáki út 81 szám alatt keresse. 30 30 70 112.
7: Hamarosan nyit Kiskunfélegyházán
8: a H&H Klíma új bemutató terme.
7: A szezonnyitó akció már elérhető.
8: 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímák
7: szereléssel együtt
8: már 229.900 forinttól.
7: Részletek a H&H Klíma Facebook és weboldalán.
8: Előzze meg a forróságot. Keresse a H&H Klímát már most. www.hhklima.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Jön most egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. B.B. Rexha. Ő full profi, megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában B.B. Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most, ez a New Religion a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan az újabb zenei órában is. Camerad-dal kezdek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
4: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
7: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem igaz?
8: Majd teszünk róla.
7: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
7: Új szabályok.
10: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
9: A béke még odébb van.
7: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
15: Emeltük a juttatást a szegedi plazmapontokon. Mostantól minden alkalommal 15 000 forint juttatást, minden ötödik alkalommal pedig összesen 18 000 forint juttatást szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
16: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuper előadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhelló, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
17: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
18: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások, utak és bejárók betonozása. c37bau.hu.
19: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra is. Csillagautósiskola.hu.
20: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri Nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
21: Extra élmények Mórahalmon. A Szent Erzsébet gyógyfürdőben minden családi jegy mellé most egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat. Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. erzsébetfürdő.mórahalom.hu.
22: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.lévaistudio.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
25: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Két szegedi kötődésű szakember is államtitkári pozíciót kapott. Horváth Péter a tudománypolitikai és innovációs területet vezeti majd, Stumpf Péter Bence pedig parlamenti államtitkár lett. Mindketten komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek, egyikük korábban a Szegedi Tudományegyetemen is oktatott. Mediterrán park készül Fábián Sebestyénen, pálmákkal és különleges növényekkel alakítottak ki új parkot Fábián Sebestyén központjában. A körforgalom környékén mediterrán hangulatú növényeket ültettek, köztük kenderpálmákat és pampafüvet is. A cél egy látványosabb közösségi tér kialakítása volt. Az eső csak átmenetileg segített az Alföldön, bár az elmúlt napok csapadéka javított a helyzeten, továbbra is komoly a vízhiány az Alföldön. A szakemberek szerint a Mórahalom környéki vizes élőhelyeknek nagy szükségük lenne tartós utánpótlásra. A természetvédők úgy látják, hogy hosszú távon a víz helyben tartása lehet a megoldás.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!

ez a Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után. Én Györke Attila vagyok. 5-től ma is Live Mix Juhász Gergővel és Jaminával. Ezek pedig közlekedési információk. Pál írta az SMS, baleset miatt lassú az M0-ás Vecsésnél az M5-ös felé. A 38-as kilométernél történt a belső sávban. Vikitől tudom, hogy az M1-esen kifelé Biatorbágynál műszaki hibás kocsi a 18-as kilométernél, ez okozta a torlódást. És Misi szólt, hogy Budapesten baleset volt a Váci úton, a Felsőbikarét magasságában. Ha van még hír, jöhet. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Autós barátaim pedig pörögni fognak, övék ez a dal.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a friss favoritok közül pedig itt a Blood Running, Ray Dalton következik. A dal hangulata egyszerre melankolikus, egyszerre felemelő, egy nehéz időszakból való kilábalásról szól, valamint arról, hogy egy szeretett személy erőt adhat a folytatáshoz. Itt van Ray.

0: igazi mai sláger megy.
1: A legjobbak vagytok, imádlak benneteket, nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Rádió Egyet, ilyen nappal csak ti szóltok, titeket hallgatlak. Amikor beülök az autóba, csak egyből Rádió Egy indul.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Halló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserép márkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
7: Beat és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
7: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem igaz?
8: Majd teszünk róla.
7: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
7: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
9: A béke még odébb van.
7: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
11: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
12: Visszatért a Best For You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
14: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
4: A Kárász utca, a Liget, a Tiszapart, az Annakút, az Áportó, a Stefánia, a

0: Szeged kedvenc helyei külső szemmel. Jövő héten a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en. Szegedi szabadtéri játékok a Rádió 1-en.
1: Teherautó, pótkocsi, utánfutó? Ha laprugó kell, mi itt vagyunk. Szécsi Laprugó. Eltörött a laprugó? Megoldjuk. Gyors javítás, profi megoldás. Szécsilaprugó.hu.
0: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-el, majd hallgassa az

0: frissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldj el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is

0: is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Parancsolj!
1: Jó napot kívánok! Számot szeretnék kérni maguktól.
0: Tegezd nyugodtan, Pacsi, én az Atis vagyok, aki kívánságokat nem teljesít, de Juhász Gergő perceken belül a stúdióban Jaminával. Először live mix, aztán lesz kívánságműsor, úgyhogy keresd meg Gerit mindenképp.
1: Rendben, de azért nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves volt.
0: Próbálkozom. Közlekedési információk a folytatásban. Te mit láttál és hol? Mondhatod, szia!
2: Hello, szia, Jani vagyok, Borsos. Mondanák egy trafi infót. A Y felüljáró alatt fekete Audi-ból trafiznak.
0: Na jó, de merre felé?
2: Igen, Miskolcon.
0: Miskolcon, az Y felüljárónál.
2: Így van, a felüljáró alján ott áll a ház mellett egy fekete Audi.
0: Elkaptak téged?
2: Engem nem, még lassítottam a többieket is 40-nel direkt.
0: De jó fej vagy. Az pedig az M0-áson autózóknak üzenném, nemrég tudtuk meg, hogy Vecsésnél az M5-ös felé baleset történt a 38-as kilométernél a belső sávon, ezért van lassulás. Bárki bármit lát még, a Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111 SMS telefon Viber.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: héten a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: A friss lazac most nagyfogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint. 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
12: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
13: Profi földműveléshez profi alkatrészek. Gázpárdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák, boronafogak, hosszú távra gyártva. Szécsi laprugó és kovácsoló. Keressen bennünket.
14: A borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
15: Emeltük a juttatást a szegedi plazmapontokon. Mostantól minden alkalommal 15 000 forint juttatást, minden ötödik alkalommal pedig összesen 18 000 forint juttatást szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
16: Hamarosan nyit Kiskunfélegyházán
17: a H&H Klíma új bemutató terme.
16: A szezonnyitó akció már elérhető.
17: 3,5 kW-os hűtő-fűtő klíma
16: szereléssel együtt
17: már 229.900 forinttól.
16: Részletek a H&H Klíma Facebook és weboldalán.
17: Előzze meg a forróságot. Keresse a H&H Klímát már most. www.hhklima.hu.
18: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra is. Csillagautósiskola.hu.
13: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
19: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
20: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
21: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
22: Kárglász javít, Kárglász cserél.
23: Reklámot hallottak.
24: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
25: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Drágák maradtak az albérletek Szegeden, bár országosan lassult az albérletárak emelkedése, Szeged továbbra is a legdrágább vidéki városok közé tartozik. A KSH adatai szerint egy kiadó lakás mediánbérleti díja jelenleg 190 ezer forint. A szakértők szerint a keresletet főként az egyetemisták és a fiatal munkavállalók tartják fenn, főleg a kisebb, alacsony rezsélyű lakások iránt. Környezetbarát öntözéssel védik a virágokat Szegeden, csepegtető rendszereket telepít a szegedi környezetgazdálkodási non-profit Kft. A város ágyásainál. A rendszer közvetlenül a növények gyökeréhez juttatja a vizet, így kevesebb párolog el a nyári melegben. Éjszakai rovarleseket szerveznek Szeged környékén. Különleges ingyenes rovarleseket tartanak a következő hetekben. A programokon a résztvevők speciális fények segítségével figyelhetik meg az éjszakai rovarokat, amelyeket monitorokon kinagyítva is bemutatnak.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
23: Rádió
26: egy! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
27: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Én még mindig nem hevertem ki a rádió születésnapi fesztiválját. Hát te, Jami, hello!
28: Hát igen, nehéz azért, hozzáteszem. Úgyhogy hello, Geri, üdvözlök mindenkit, így van. Meséljünk majd róla még, mert szerintem ezt... Van mit, így van. Akármennyire is 15 percet zenéltem, az annál tartalmasabb volt, és élménydúsabb, és tényleg óriási hatással volt ránk, reméljük rátok is. Úgyhogy beszéljünk majd, egy kicsit vesézzük ki ezt a Budapest Parkot.
27: Így van, mindenkinek nagyon köszönjük, aki ott volt, és azoknak is, akik nézték vagy hallgatták az élő közvetítést. Itt a Rádió egy Live Mixben szokás szerint nagyon kevés lesz a duma, és isteniek lesznek a zenék. Induljunk el!
28: Én imádok ezzel a Lady Gaga-val kezdeni, mindig rájövök, úgyhogy yes. Ezzel indítom a mai Live Mixet. Jön az Abrakadabra, lányok, fiúk a Live Mixben, Geri és Jamina.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok Jaminával élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. 7 kilométeres dugó van egy 3-as karambol miatt az M5-ösön Budapest felé Úcsa térségében a 27-es kilométertől, és egy műszaki hibás autó tartja fel a forgalmat a fővárosban a Rákóczi hídon Pestről Budára. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Itt mögöttünk ez Accent volt, és a Don't Leave. Accent is fantasztikus volt a Budapest Parkban tegnap előtt a születésnapi fesztiválunkon. Jöhet egy hallgatói vélemény?
1: Na, jöhet, persze.
0: Sziasztok, Jami és Geri. Még nekem sem sikerült egészen felocsúdnom a vasárnapi Rádió 1 születésnapi fesztivál élményei után. Rám a legnagyobb hatással az élő énekes produkciók voltak, amikor Tolvaj Reni élőben elénekelt a Feel the Fire-t Jamina mellett, patakokban folytak a könnyeim a dal közben. Ahogyan Tóth Abigail és Accent produkcióját is végig libabőrrel hallgattam, akkora élményt adott. Az összes többi fellépő is brutál jó volt, minden egyes pillanatát éltem az elejétől a végéig. Gyakorlatilag nem kapcsoltam ki a buliból egyetlen percre sem. Még képeket és videókat is alig csináltam, ahogy Ed Sheeran is énekli I don't need a camera to capture this moment. Az idei Rádió 1 születésnap számomra ilyen volt, leírhatatlan, felejthetetlen. Köszönöm nektek, hogy mindezt megélhettem. Tavalyhoz hasonlóan idén is nyitástól zárásig ott voltam. Ha érdekel, küldök előtte, közben és utána képeket is. Üdvözlettel, Attila.
1: Azt a mindenit. Hú, ez egy gyönyörű és nagyon nem tudom hány soros üzenet
0: 13.
1: volt. 13. ne kiszámoljam. Szóval tényleg amúgy én láttam megjelölve ugye magunkat videókon, és elképesztő, ahogyan videóztok, és közben lehetett hallani, ahogy az adott személy, aki a telefon és videóz, közben üvölti a mi zenénket, tehát, hogy főleg ugye a Feel the Fire-nél nagyon vicces volt ez a hi, ugye csak ennyit hallottam, de hogy Attila, nagyon köszi, hogy ezt leírtad, mert nyilván mi ott a színpadon ebből nem nagyon érzékelünk semmit, csak ameddig a szemmel látott embert láttam, és nem láttam azt, hogy tényleg ti hogy érzitek magatokat, mert mi is óriási extázisban vagyunk. Nekem a férjem mondta, hogy óriási volt ránézni az emberek arcára, hogy éneklik kívülről a dalokat. Szóval tényleg nagyon köszönjük, ha leírjátok, hogy ti bennetek mi zajlott ott, mert mi ebből tényleg csak annyit érzékelünk, hogy elképesztő odaadóak voltatok, együttműködőek, és egy nagyon-nagyon jó közönségünk volt a parkban.
0: Így van, mindenkinek még egyszer óriási köszönet, aki velünk bulizott, és szerintem Attila tökéletesen megfogalmazta, hogy milyen volt Reni, hogy milyen volt nálad a másik élő produkció, hogy alapvetően az élő produkciók milyenek voltak. Úgyhogy Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nem is gondolnád, milyen sokat jelent ez nekünk.
1: Így van, tényleg, úgyhogy neked fog menni a következő dal, ami nem más, mint Tolvaj Reni és Jaminak közös ez a Feel the Fire. Innen is tényleg köszönöm Reninek, hogy ezt élőben előadtuk, mert teljesen más nyilván, mint az éterben ezt most lejátszani, de szóljon, ma nem maradhatott ki a Live Mixből, jön tehát a Feel the Fire, itt a Rádió 1 Live Mixben.
2: Rádió 1 Live Mix.

Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. At the turntables now.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. At the turntables now. Yamin

0: Sam Feld tegnap előtt ő is itt volt a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és fantasztikus volt. Ez volt tőle a Heart Like Mine a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, mellettem Jamina élőben a lemezjátszói mögött. Geri, a füleset hol van, kérdezi Tomi. Sziasztok, mi lett Geri fülesével? Üdvözlete Magnum. Én a... Minden évben ez van. Én a Budapest Parkban, amikor van a Rádió 1 szülinapi buli, ott mindig kapok egy vadonatúj fülest, amit még soha senki nem használt. Ugye a technikusoktól. És tartalékként mindig elviszem azt a kis fülbedugóst felhallgatót, amit én szoktam használni itt a stúdióban mindig. És minden évben ez van, hogy mindig otthon hagyom. Emiatt. A bulinak a másnapján vagy a harmadnapján, úgyhogy ez most még ott van. Otthon, úgyhogy elfelejtettem berakni. Úgyhogy megvan, csak a buli miatt kiraktam otthon. Üdv Dubrovnikból, tombolok a horvát tengerparton. Mondanátok valami lelkesítőt horvátul? Én vagyok a srác, aki egy időben minden este veletek futott a 18. kerületben. Üdvözlettel, Viktor. Viktor, kértem a ChatGPT segítségét, jöhet egy lelkesítő mondat horvátul?
1: Na, igen.
0: Jamina igeri, nem áll propkere, koju, no, mozemo, pobiediti. Ez azt jelenti, hogy Jamina és Geri nincs akadály, amit ne tudnának együtt legyőzni.
1: Ó, szerintem azt hiszem, hogy Jamina és Geri bobozni vannak jelenleg.
0: Akár ezt is jelentette volna. Sziasztok, ahogy Attila leírta, tényleg fantasztikus, jó volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Üdvözlettel, Albert, az állandó éjszakás.
1: Wow, na köszönjük szépen. Akkor ezek szerint vagy hallgatta, vagy ott volt jelen, igen, ugye? Köszönjük szépen.
0: Mi is még tényleg csak keressük a szavakat. 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki együtt bulizott velünk tegnap előtt. Mi még mindig nem hevertük ki.
1: Nem, az tényleg nem is az, hanem az egy óriási találkozás, nagy találkozás ilyenkor. Tehát az, hogy mi ilyenkor csak azt se tudjuk, kihez beszélünk, csak ugye az éterbe mondjuk, zenélünk, beszélünk, de ott megtörténik a nagy találkozás. Tehát ez egy óriási élmény nekünk szerintem, hogy ott lenézek, és ott vannak a Rádió 1 hallgatók. Tehát, hogy nem csak a fülek, hanem tényleg a húsvér közönség.
0: Az úgyhogy arcok.
1: Nagyon jó volt tényleg. Én nem akartam lejönni. Majdnem úgy voltam, mert én nem érdekel, hogy jön már itt a Swiss Disco, toporgott ott a hátam mögött. Én innen nem akarok lemenni.
0: Úgyhogy még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, aki velünk bulizott. Jön még hamarosan az online felületeinkre egy csomó kép, egy csomó videó. Már vágják a kollégák az afterpartit. Hát minden évben ez van a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Indítjuk be a nyarat, és hát a nyár az tényleg megérkezett.
1: Így van, és tényleg nekem a következő zene az, mikor tudjátok, már este is jó idő van és meleg van, mikor sötét van, és tényleg ki lehet menni még egy pólóba, mert annyira jó idő van már, tehát megérkezett a nyár, úgyhogy lányok, jön Bob Sinclair és a Crew Summer itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Ami, még egyszer köszönök mindent, mivel csak később sikerült odaérnem a bulitokra, tisztes távolból bár, de ott voltam középen, nagyon éltem, óriási volt, üdvözlete Csilla.
1: Na, ez a lényeg, akkor megérkeztél, köszönjük, hogy nem maradtál le semmiről, Csilla, és köszi, hogy ott voltál és velünk ünnepeltél.
0: Hatalmasat bulisztunk, Jamina, köszönjük szépen a bulit, üdvözlete Andi.
1: Na de jó, köszönöm én is.
0: És még van egy csomó-csomó ilyen üzenet, Jami, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked ezt a rövid hétindítást, mert mint hogy a hét rövid, és azt te tök jól elindítottad. Még több, Jami, a World is My Radio Show-ban holnap este.
1: Így van, holnap jövök 9-től 11-ig, ne felejtsétek, és nektek pedig akkor jöjj Juhász Geri a Kívánság műsorral, ne felejtsétek további a hallgatózást itt a Rádió 1-en, szevasztok.
0: És akkor mindjárt itt van az az emlegetett Ed Sheeran dal, amit Attila írt abban a szép SMS-ben. Teljes egészében is szól, mindjárt ezzel kezdődik a Rádió egy Kívánság műsor, a számunk 0-20-3-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
5: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márkakereskedésekben.
10: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival! Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
17: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
18: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
19: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
20: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
21: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
22: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. 2-től szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
23: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
24: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
25: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
24: Társadalmi célú reklám hangzott el.
26: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
24: Reklám.
27: A Borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555 555. Taxiplus.hu.
28: Carglass javít, Carglass cserél.
29: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
30: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
29: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
28: Carglass javít, Carglass cserél.
31: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
32: Önnek a Protexin kell.
33: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
34: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
26: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig?

0: hitje. Közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Két szegedi kötődésű szakember is államtitkári pozíciót kapott. Horváth Péter a tudománypolitikai és innovációs területet vezeti majd. Stumpf Péter Bence pedig parlamenti államtitkár lett. Mindketten komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Egyikük korábban a Szegedi Tudományegyetemen is oktatott. Mediterrán park készül Fábián Sebestyénen. Pálmákkal és különleges növényekkel alakítottak ki új parkot Fábián Sebestyén központjában. A körforgalom környékén mediterrán hangulatú növényeket ültettek, köztük kenderpálmákat és pampafüvet is. A cél egy látványosabb közösségi tér kialakítása volt. Az eső csak átmenetileg segített az Alföldön, bár az elmúlt napok csapadéka javított a helyzeten, továbbra is komoly a vízhiány az Alföldön. A szakemberek szerint a Múrahalom környéki vizes élőhelyeknek nagy szükségük lenne tartós utánpótlásra. A természetvédők úgy látják, hogy hosszú távon a víz helyben tartása lehet a megoldás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Egy! Indul a Rádió Egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazságügyi

0: egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Várom a kérdéseket szokás szerint egészen este 8-ig. A Faithless nagy-nagy klasszikusát indítottam el egy felújított változatban. Ki kéri?
1: Jadikó vagyok, és keresztanyukámnak küldeném, aki kint él Németországban, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy hiányoznak.
0: Na, én pedig akkor most ezzel a dallal összekötlek benneteket itt a Rádió 1-en. Faithless, Bibi Rexha, New Religion.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: a Rádió Egyet halljátok, friss közlekedés információk jönnek, erős a forgalom az M0-ás autóúton több helyen is, a déli szektorban az M1-es felé Diostól egészen az M1-es csomópontjáig, a keleti szektorban az M5-ös felé Pécel és Vecsés térségében, az északi szektorban pedig Dunakeszinél, valamint a Megyeri hídon, Budapesten pedig egy műszaki hibás autó tartja fel a forgalmat, a Rákóczi hídon Pestről Budára. Kitartás, mindenkinek jó utat! Újabb telefonáló a vonalban, halló, halló!
1: Szia, Helga vagyok, a Rétőt szeretnék kérni egy számot.
0: Szia, Helga, na akkor megkapod a legfrissebbet, kinek menjen?
1: Mondjuk a keresztlányoméknak, Lee-nek, Zsoltinak, Olivernek és a fiamnak, Cornélnak.
0: Ray, where is my husband? Ez akkor most nektek pörög itt a Rádió Egyen, és jó rövid hetet kívánok!
1: Köszönöm szépen!

0: Pályán holnap igazi kánikula lesz, zavartalan napsütéssel, 31 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És közben Hypatont kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint
2: Balázsnak hívnak.
0: Na Balázs, kinek menjen ez a dal?
2: Krisztinának, a szerelmemnek.
0: Szól is nektek mindjárt az Out My Head. És közben a további kérések is jöhetnek a számunk 0620 3111.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
5: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
6: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
7: Jövő héten indul a nagy kapurarúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
4: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
5: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
6: Na, boomerek.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
18: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
19: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
3: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nagyon örülök, hogy pörgethetem nektek ezt a vadonatúj Taylor Swift dalt. Ki kéri?
1: Ricsi vagyok, szia!
0: Szia Ricsi, és ki kapja, kinek küldjük?
1: A testvéremnek, a páromnak és tesóm barátnőjének, és persze a kisfiamnak. Itt ülünk a kocsiba, megyünk hazafelé shoppingolásba.
0: És akkor szól is nektek ez a vadonatúj sláger, a címe az Opelite, az opárra utal, ami ugye egy mesterséges kő, és Taylor Swift ezt metaforaként használja, mivel az opált az ember alkotta, néha a boldogságot is nekünk magunknak kell tudatosan felépítenünk. Tennünk kell érte. Taylor Swift, Opelite, csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Szia, Anett vagyok. A Maroon 5-től szeretnék egy dalt kérni.
0: Szia, Anett! Maroon 5-ot jó régen kértek már tőlem, kinek menjen?
1: Szeretném a barátnőmnek küldeni.
0: Hogy hívják őt és mit üzensz neki?
1: Barbie-nak hívják és kitartást kívánok neki, mert lehet, hogy még most is dolgozik.
0: Maroon 5, Animals, ezt akkor most neki játsszuk, és kösz, hogy itt vagytok a Rádió

0: Igazi mai sláger megy, Fecó, hallgatlak.
1: Egy Loi számot kérnék Brigitte Kaposvárra.
0: Üzensz is neki valamit?
1: Hogy imádom, szeretem.
0: Ez lesz hamarosan a tiétek. Loi, get lucky! És figyelem, jövő héten lesz nálam egy olyan játék, amit tudom, mindig nagyon-nagyon vártok. Mutatom a részleteket most.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is! A csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vánnál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vánnál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Ván. Minden pillanat számít.
8: Van. Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
12: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a DM Kölyökuckó játszóház és a Szincé jóvoltából. Találkozzunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
1: Ez

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerek.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, Vera, hallgatlak.
1: Joe Collytól szeretnék egy számot, és küldeném kisfiamnak és a kutyának.
0: Jaj, de jó, hogy hívják a kutyust, és mennyi idős?
1: 7 éves, Suzi. Úgyhogy mondta a kisfiam, hogy neki is küldjük a számot.
0: De helyesek vagytok, na akkor Joel Corey és a Stay a Little Longer pörög nektek, meg persze a kutyusotoknak is itt a Rádió 1-en. Jó rövid hetet!
1: Rendben, köszönjük!

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Ja, Sanyi vagyok, Pistok leányból.
0: Sanyikám, szevasz! Ott voltál a Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
1: Ott voltam, igen, és láttam téged is.
0: Én viszont nem tudtam, hogy hol vagy. Hol voltál?
1: Ott a tömegben, még próbáltam a mi sapkát is.
0: Én amikor végeztem, az élő közvetítés elé fél után mentem egy nagy kört, hogy hát, ha megtalálok, de nem találtalak.
1: 8-kor eljöttünk, mert sokáig értünk haza.
0: Ja, hogy ti 8-kor elmentetek, hát akkor azért nem találtalak, mert én csak éjfél után tudtam mozogni. Milyen volt a buli?
1: Szuper.
0: De örülök ennek, milyen dalt szeretnél?
1: Cukor, Benit kérem, boldog születésnapot kívánunk a Rádió 1-nek.
0: De kedves vagy, Sanyikám, nagyon szépen köszönjük, és akkor jönnek ketten is a tegnap előtti fellépők közül. Tóth Abigé.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A fiam osztálya holnap vizsgázik, menni fog fiúk, meg tudjátok csinálni. Köszönöm szépen, üdv egy büszke apa. Még egy SMS, szia Geri, Bettinek üzenem Sopronba, hogy remélem előbb-utóbb megbocsájt, és szóba áll velem, ez pedig Sting Fan aláírással kaptuk. Halló, halló!
1: Ja, Éva vagyok, szeretnék kérni a férjemnek egy dalt, Ray Daltontól.
0: Na akkor jön is tőle az egyik legfrissebb sláger, Minden tud, amit egy modern, trendy, előremutató popzenének tudnia kell 2026-ban. Ez tehát Ray Dalton és a Blood Run-in itt a Rádió 1-en. Jó pihenést!
1: Nektek is!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: hogy holnap gyönyörű nyári időnk lesz 31 fokkal, felhők és eső nélkül.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
2: Szia, Anna vagyok. Martin Garrix-től szeretnék kérni egy dolgot.
0: Szia Anna, Martin Garrix, nagyon jó, képzeld meg, képzeljétek el, drága Rádió 1 hallgatók. A héten ő fogja játszani nálunk a Guest Mixet a World is Mine Radio Show-ban szombat éjféltől, tehát még egyszer egy órás Martin Garrix Guest Mix most hétvégén a World is Mine Radio Show-ban. Kinek menjem?
2: Zoltánnak.
0: Na akkor Martin Garrix és a Butterflies ma este a tiétek, sok boldogságot!
2: Köszönöm!

0: Rádió 1-et halljátok, utánam Diszkós Hit, 9-től pedig egy csomó friss zene élőben mixelve igazi nagyágyúktól, Jauritól és Christophertől. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri tehát egyelőre kijelentkezik. Várlak vissza titeket 1 óra múlva. Jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
8: Volkswagen.
9: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel.
12: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most 2-től a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
5: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szegedi

és 91.1 Rádió 1. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: The World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Diszkó!
4: Diszkósít.
5: A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, my damon, Herman, Admeső, Hölgyeim és Uraim, fiúk, lányok, miért tisztelt nagy érdemű publikum, Bárány Attila nélkül, DJ Junior nélkül, de velem, Hanvai PG-vel, ez itt a Diszkósít Radio Show. Rádió Egyen 8 és 9 óra között hoztam egy magyar világsláger, tuti fix, hogy az lesz. Hoztam a vadonatúj Diszkósít dalt, szerintem szenzációs volt, és nagyon-nagyon sokat fogunk beszélgetni a Rádió Egy születésnapi rendezvényével, illetve erről. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes rádiózást, és már is jön Sam Feltz itt a Rádió Egyen egy saját megfejtésben.

Rádió egy csak igazi mai sláger egy. Na nem, hogy a diszkosi trédős, és jövök azzal a dallal, amely szerintem az évdala, és szerintem az első a műfajban, ami Magyarországról, magyarországi alkotóktól világsláger lehet. Egészen komplex kis története van. Egy magyar hölgy csinálta az eredeti dalt, kérem szépen, AI.

de van még hozzá történet, mondom tovább. A hölgy egyébként Reiki mester, azaz lélekgyógyászattal foglalkozik. És hát az egész dal szerintem azért ütött át a világpiacot és a világslágereket, és illetve a világsztárokat is.

vagy ugyebár, hogyha magyarosan szeretnétek mondani, akkor Imál Angel, a magyar hölgy, aki egyébként egy reiki mester, és ugyebár ő alkotta a Moving to the Sun című dalat, amit ma már játszottam, és azzal is kezdtem egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Most pedig tessék figyelni! Jön az az úriember Hugel, aki a világ egyik legjobb lemezlovasa, aki ráírt a magyar hölgyre, és közösen megjelentették ezt a csodát, amit a magyar hölgy alkotott.

Ákosit Radio Show, kérem szépen, és nagyon-nagyon sokan írtak Viberen, hogy hol lehet meghallgatni ezt a szenzációs dalt. I'm Morning on the Sun, ugyebár I'm Angel, a magyar producer.

Rádió egy Csaki Kazima és Slágerem, Diszkosít Radio Show, DJ Junior és Bárány Attila nélkül. És akkor nézzük a hétvégi fellépéseket, hogy hol lehet majd tőlem meghallani, ugyebár a Moving to the Sun Time Angel dalát, amelyet közösen megjelentetett, ugyebár Hugel és Ultra Nate, egy magyar Reiki mester dala, ami arra született, hogy az érzésekkel a lelket gyógyítja. Ezt nálam lehet megkapni, túlnyomó részt magyar lemezolvasók közül elsőként. Pénteken a fővárosban egy jótékonysági rendezvényen meglehetősen jó helyen lesz a dal. A gyerekeknek gyűjtünk, tessék csekkolni a további információkat ezzel kapcsolatban a Hambai PG Fan Club Facebook oldalon. Aztán szombaton megyek Balaton Fűszfőre játszani, már egészen korán 20 órától egészen 22 óráig, és utána megyek vissza a fővárosba, ahol ugye pénteken a jótékonysági gyerekeket megsegítő programon fogok játszani. Vasárnap pedig diszkósít aktivizáció, Pát! 15 órától egyébként, de 16 órától még játsszuk is 3 órát. Meg lehet kóstolni a diszkosi pizzát, az első 150 érkező kap egy ajándékszelet diszkosi pizzát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mostantól jönnek az intelligens zenék, imádni fogjátok nálunk ezt a következő három órát. Elsőként Jauri tőlem jobbra, élőben a lemezjátszóknál. Szevasz, Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek, sziasztok.
0: Na, hogy érezted magad tegnap előtt a születésnapi fesztiválunkon a végén?
1: Na, hát kemény volt, ugye megkaptam a zárószett lehetőségét és kényelmét, mert ilyenkor már nem kell odafigyelni senki másra, aki utána jön. Úgyhogy jó gyorsan feltornáztam a Pure Beat Lassica után a tempót, többen élvezték is, többen hazamentek, amikor már végeztem. De nem, egyébként jó volt. Jó volt.
0: Sztorizunk majd még erről is mindenképpen. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el.
1: Hypatonnal és az Out of My Head-del fogunk kezdeni, itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1.

0: hanem Jauri a lemezjátszóknál. Mi volt ez a dal itt mögöttünk?
1: Ez Camel Fett egyik legújabb dala, a So Good.
0: Élőben is tudjátok nézni a műsort az online felületeinken, a YouTube-on és az applikációnkban is. Megyünk 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Na, hogy érezted magad a születésnapi fesztiválon, milyen volt a közönség?
1: Nagyon-nagyon jó volt egyébként, tényleg, meg pont aznap ilyen sütögetés volt a barátainkkal, és lementünk, nem is tudom, szerintem egy 2-3 órával a szettem előtt. Aha. Szóval a Wilcoxon még biztosan benn voltunk, a Pure Beat-en is, és lent bulisztunk ott a nagy színpad előtt, és tényleg tök jó vibe volt.
0: Óriási volt. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük, aki ott volt, vagy aki hallgatta, nézte az élő közvetítést, és hát hamarosan folytatjuk együtt veletek a fesztiválozást. Erről majd jönnek a további részletek hamarosan. Jauri rengeteg különleges zenét hozott nekünk ma estére is. Nézzük, mi érkezik most.
1: Egy óriási összeállás. J-Lo, azaz Jennifer Lopez és David Guetta közösen fog érkezni a Save Me Tonight, ráadásul Zero remixébe, úgyhogy kapott egy kicsit keményebb aljat. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. I'm looking

0: mi mögött hamarosan mész Olaszországba fellépni. Ez milyen buli lesz, és milyen zenéket fogsz játszani ott?
1: Ez igazából életem első olyan külföldi fellépése lesz, ahol tényleg nem magyar lakta területre megyek, szóval nem Erdélybe, vagy aha, a Vajdaságba, vagy ilyesmi. Úgyhogy egyrészt barom izgalmas, mert meghívtak az olaszok zenélni, és ez számomra egy óriási szó. És azért hívtak meg, mert hogy így elkezdett, hál' Isten, terjedni a különböző remixeim, meg zeném miatt, külföld irányába is a nevem, ugye főleg SoundCloudon promózva a történetet, aha, tehát ott már tényleg csak ez a hard techno történet lesz, mindenféle kötöttségek nélkül, mert pont azon gondolkodtam, hogy itt igazából nem kell majd senkinek megfelelnem, mint akár mondjuk vidéken, hogyha elmegyek egy vidéki klubba, ott azért hiába játszok most már tényleg erős zenét, néha egy-egy ilyen slágeres átiratot berakok, na hát azt szerintem itt nem feltétlen fogják elvárni tőlem, hanem az, hogy inkább, hogy így művészkedjek meg, hogy akkor mutassam meg, hogy ki vagyok én, ki a Jauri.
0: Ú, de jó! És ez egy klub, vagy egy fesztivál?
1: Ez egy fesztivál, úgy hívják azt hiszem, hogy Race Valley Festival, és ott lesz az egyik színpad, ami ilyen hard techno színpad lesz. Azt nem tudom, hogy a fesztivál egészen az amúgy ilyen techno, hard techno köré épül, de hogy ez a színpad, ez csak erről fog szólni, az biztos.
0: Nagyon jó, Jauri, nagyon-nagyon sok sikert. Is tudtok ám kérdezni Jauritól 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Így igaz, jönnek Joel Coryék, ugye a Galantis... Mi?
0: Galantis,
1: igen, csak hirtelen rosszul olvastam, és mondom, én tudom rosszul, vagy én felejtettem el, hogy hívják őket. De mindegy, tőlük jön a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgatok, nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show élőben. Itt mellettem Jauri, mint mindig keddenként, két teljes órában. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép estet mindenkinek.
0: Christopher is jön még ma, szintén élőben, ő 11 és éjfél között lesz majd itt mellettem a stúdióban. Olaszországba mész hamarosan. Milyen fellépések lesznek még idén külföldön?
2: Hát ami fix, az egy glasgowi buli, az majd augusztusban lesz, augusztus 21, úgyhogy ha esetleg valaki onnan hallgat, akkor nagyon sok szeretettel várom majd. De egyébként az olaszországi az meg Velence mellett Revizóban lesz, úgyhogy ha valaki pont ott nyaral, vagy nem tudom, akkor sok szeretettel várom. Azt nem tudom, hogy tudok-e guest listet intézni, de lehet, hogy egyébként kapok 2-3 jegyet, úgyhogy ha itt valamelyik rádió hallgató most így rám ír, és jönne, mert pont június 6-án Trevizóban van, akkor intézem.
0: Velencét meg amúgy is látni kell, és általában, hogyha valaki Velencébe megy, akkor Trevizó ugye az egyik repülőtér, ami oda nagyon közel, ahhoz nagyon közel
2: igen,
0: van.
2: Igen, ez nagyjából olyan, mint hogyha mi Székesfehérváron szállnánk le, és azt hívnák a turisták Budapestnek. Ezen én mindig röhögcsélek, amikor így nem tudom, mész mondjuk Brüsszelbe, és Charleroi-ba szállsz le, onnan egy órányira, de azt mondom, hogy mindenki Brüsszelnek hívja. És az egész világon ez van, ugye Rómánál is, meg tényleg, ahogy mondod, Velencénél. Ezen túl, kérdésedre válaszolva, Franciaország és Portugália van még tervben, de ott még nem tudok se dátumot, se várost, meg klubot, meg fesztivált, úgyhogy az majd ilyen more info soon, meg csuriban van a kezem, hogy minden összejöjjön, meg lekopogom, de alakulgat.
0: Jó van, kezdenek beindulni a dolgok, hál' Istennek, technóvonalon.
2: Igen.
0: Nagyon-nagyon drukkolunk, Jauri, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk közben tovább?
2: Archie-nak az új albumáról, az idei albumáról jön a Ritmo című dal, úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót. Ez a World is Mine Radio Show, természetesen itt, a Rádió 1-en. Megyünk is tovább.

0: mögött ki más játszana ilyen isteni zenéket. Ennek valami olyan hangulata van, hogy valami teljesen egyedi.
1: Hát én is nagyon szeretem, ugye ez, ennek az a címe, hogy What Music Felt Like in 2007, szóval milyen érzés volt a zene 2007-ben, és ugye ez egy idei zene, és hát azt akarták így meg testesíteni, hogy miféle hangzásvilág volt akkor régen. És egyébként, hogyha visszagondolok, hogy amikor az én nagymamám kivitt a Budapest parádéra, akkor valószínűleg valami ilyesmik lehettek.
0: A mamáddal mentél ki a Budapest parádéra?
1: Igen, igen. Nekem nagyon fiatalosak anyúi oldalról. A nagypapám például kim volt most ezen a Több Technót a parlamentben rendezvényen, ugye a kormányváltás napján, úgyhogy zseniális volt. Anyu is kijött, szóval így együtt kijöttek, és akkor engem ott megnéztek, meg nem tudom, így a barátaimmal lepacsiztak, meg ilyenek. Úgyhogy ők nagyon fiatalosak.
0: De jó. Szia Geri, micsoda új fejhallgató? Milyen a hangja? Ajánlanád mindenkinek, aki szereti zárulját? Ebben ha-ha-ha, üdvözletel, Rik, Riki estél. De nagyon tetszett a kérdés. Én a normál kicsi bedugós fülhallgatómat otthon hagytam, mert tallonként kivittem a Budapest Parkba a születésnapi fesztiválunkra, aztán most elfelejtettem magammal hozni. Ez meg a kis Mártinak a fülhallgatója, amit illegálisan vettem ki a szekrényéből. Tök jó illata van. Nem mondjátok meg Mártinak, légy szíves, hogy kölcsön vettem tőle, mert nem tudja. Mi lesz 10-től?
1: Nagyjából hasonló lesz a recept. Az elején egy kicsit lassabban kezdünk, aztán gyorsulunk, de velünk lesz például akkor a nagy-nagy kedvenc, mint Gordónak a Loko-Lokója, meg itt most nézek oldalra a Heart Like Mine-nal fogunk kezdeni, úgyhogy egészen jó lesz. Gyertek vissza, egy rövid szünet után jövünk.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, kedv van, de jó az kimondani a hét első munkanapja, és mindjárt itt van a hétnek a fele. Hello, Jauri.
1: Hello, Geri, szép estét mindenkinek.
0: És tudjátok, ez az az este, a kedd, amikor mindig belekóstolunk a technóba is, úgyhogy ilyen zenék is lesznek a mai második etapban. Kezdjük el.
1: Igen, de annak is inkább főleg a második felében, mert hogy Katóval kezdünk, és a Turn the Lights Off-val, ami egy ilyen óriási TikTok sláger, lett, mert ugye ez egy régi dal, de valahogy így a TikTok képes arra, hogy régiségeket felkapnak újra, úgyhogy ezzel kezdjük a második órát, itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: rádiósó, megtehetitek, élőben megyünk a YouTube csatornánkon, valamint az applikációnkban is. SMS és Viber számunk 0623111111. Jaurinak jó 3/4 órája van még itt a Rádió 1 egyes stúdiójában, aztán pedig Christopher jön, akire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hiszen nemrég megkapta az év producere díjat a Magyar DJ Szövetségtől, sőt, képzeljétek el, Christopher a díját is elhozza, úgyhogy ezt majd ki fogjuk posztolni mindenféleképpen. Úgyhogy Jauri után Christopher a lemezjátszói mögött 11-től, na de hát addig rengeteg fantasztikus zene jön még.
1: Na ez egészen biztos, a díjra meg egyébként én is kíváncsi vagyok, mert csak láttam a videót, hogy átvette a Christopher. Hát azért volt az arcán meglepődöttség, meg egy kis fricskázás, én imádtam, úgyhogy remélem majd erről is mesélni fog nektek, nekünk. Ahogy mondtad, Geri, pedig megyünk tovább jó zenékkel, jön Bart Skills-től a For The Music, úgyhogy ezzel megyünk szépen tovább itt, a World Is My Radio Show-ban, természetesen a Rádió 1-en.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM és annak is a Hypaton féle remixe a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Jauri a lemezjátszói mögött élőben, mint mindig keddenként, két teljes órában 9-től egészen 11-ig. Hello Jauri, még egyszer!
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek!
0: Krisztófer is jön még szintén élőben 11 és éjfél között. Németországban leszel-e idén nyáron? Kérdezi tőlünk SMS-ben Réka.
1: Tessék, bocsánat.
0: Németországban leszel-e idén nyáron?
1: Nem tudom még. Szerintem idén nyáron egyébként már nem fér bele, de hogyha lesz ilyen lehetőség, arról biztos, hogy fogtuk tudni, akár itt a rádióban is, meg az Insta oldalamon.
0: Nagyon szuper. Ti is nyugodtan tudtok ám kérdezni Jauritól SMS-ben vagy Viberen. Közben történt egy súlyos baleset pár perce az M3-as autópályán. Egy személyautó és egy kamion karambolozott Budapest felé a Kálmánházi pihenőhelynél. Egy sávot lezártak a 213-as kilométertől. Nagyon vigyázzatok magatokra. Még egyszer, tehát személyautó, kamion, karambol, M3-as Budapest felé vezető oldal, Kálmánházi pihenőhely. Ha van bármilyen más autótok ilyenkor este, nyugodtan küldjétek 0623-111-111. Megyünk tovább.
1: Tovább megyünk, egy kicsit elkezdünk már fölfelé lépkedni, ahogy így szokásunk, így a második óra második felében, úgyhogy Eden Beyertől jön a Close Your Eyes, és jaj, inkább nem mondok semmit, itt egy morbid semmi, vigyázzatok magatokra
0: azokat. Adásunk hívlel,
1: mondod? Jó utat mindenkinek, jó rádiózást, megyünk is szépen tovább, ez a Rádió 1, és benne a Word is My Radio Show. Just close your eyes.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Mellettem Zsauri élőben a lemezjátszói mögött. Zsauri megjegyezte tök jogosan, hogy amikor ez a zene elindul, és amikor ez a zene elkezdődik, én mindig így felugrom, és megjegyzem, hogy annyira jó ez a dal.
1: Igen, és mindig kicsit olyan, mintha most hallanád először, igen. Pedig nyilván nem, de hogy tényleg úgy tudsz örülni neki, mint aki először hall egy jó dalt, úgyhogy ez szerintem tök jó egyébként.
0: És a legjobb mondatot mondtad, a legjobb szavakat használtad, hogy tudok örülni ennek a dalnak, mert van egy ilyen boldogság hangulata ennek a dalnak. Nem tudom jobban megfogalmazni, a boldogság árad ebből a zenéből, ebből a hangból.
1: Ilyen kis bohókás, nem? Ilyen kis jó pofa.
0: Sziasztok, ez egy SMS. Geri, jó volt hallani, milyen örömmel fogadtátok Jaminával a Live Mix alatt küldött üzenetemet, ami a születésnapi fesztiválról szólt. Úgy éreztem, muszáj megosztanom ezeket a gondolatokat, hogy legyen visszajelzés arról, mennyire elképesztőt alkottatok mindannyian, akik részt vettetek abban, hogy ez az esemény létrejöhessen, és hogy mennyire hálás vagyok érte. Csak így tovább, World is My Radio Show. Zsauri, te is nagy voltál a végén, ha jól emlékszem, X-ből volt a záró track. Szuper lezárása volt az éjszakának, üdvözletel Attila.
1: Így igaz, köszönöm szépen én is, meg szerintem a csapat nevében is a dicséreteket, meg a teljes stáb nevében. Igen, Axwell, Watch the Sunrise, és pont mondtam a Gerinek, hogy egy kicsit el is számoltam magamat, mert valamiért azt hittem, hogy így május 24-én már egy picit előbb fog felkelni a nap, igen. És akkor meg mennyire tökéletes záró track, hogy már együtt ott van a nap felkelte, és a Watch the Sunrise, ugye, ami egy ilyen szerelmes, kiköszönő dal szerintem, vagy hát én mindig annak használom, uh-huh. Úgyhogy majd valamelyik nyári bulin megnézzük erre a napfelkeltét együtt.
0: Így van, mert hogy nyáron is nagyon-nagyon sokat fogunk még együtt bulizni, együtt fesztiválozni veletek. Erről majd jönnek a további információk, részletek hamarosan. Megyünk tovább, Zsauritól érkezik a finálé, egy utolsó jó feszes 14 perc.
1: Így igaz, és a kulcs szó a feszes, úgyhogy Dackóval megyünk tovább, és tőle jön a Reason itt a World is My Radio Show-ban.

0: Sziasztok, köszi az ébrentartás, Jauri, szerintem ma is nagyot alkottál. Ha már szóba került a napkelte, ugyan zene nélkül, de tudom ajánlani Csobánc várát, páratlan a kilátás. Üdvözlete, Petya.
1: Na, utána fogok nézni, köszönöm szépen az ajánlást, bár amúgy akár zenével is lehet. Valami kis jó kis aláfestő zene, sose rossz.
0: Milyen lesz még a hét? Hol lesznek még Jauri bulik?
1: Pénteken lesz egy nagy-nagy debütálásom. Teleteken fogok zenélni, ami ugye mondjuk az egyik, sőt nem, a legnagyobb ilyen hard techno kiadó Angliában. Aha. Úgyhogy ilyen nagy szó ez nekem most, hogy ott lehetek.
0: De jó!
1: Szombaton viszont szabad estén van, vagy hát annyira mégse, mert a vírussipinek van a lagzia, vagy az esküvője, úgyhogy oda fogunk menni egy páron.
0: Ó, de jó! Jó szórakozást, éljen az ifjú pár! Jauri, nagyon köszi az elmúlt két órát, szuper volt, jövő héten folytkör.
1: Köszönöm szépen, köszönjük szépen, jó bulit a Christopherrel, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Tűpontosan este 11 óra van. Hello mindenkinek, innentől tehát Christopher itt mellettem a lemezjátszóknál. Szevasz Christopher.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: És egy SMS ebben a pillanatban esett be. Hali, ritkán szoktam irkálni, de az elmúlt két óra nagyon király volt. Üdvözlettel a csokis. Jauri itt van még a stúdióban, mutat is, integet neked a webkamerán keresztül, úgyhogy gondoltam, ezt azért még olvassuk be mindenféleképpen, hiszen ez azért nem Jauri. De hát a következő egy óra is nagyon király lesz. Te hogy érezted magad a szülinapunkon?
1: Abszolút nagyon-nagyon jó volt, mert egyrészt ugye, hogy az idő is nekünk kedvezett, és ez a 30 fok napközben este 25 zseniális volt, annyira megdobta ezt az ilyen nyárek indító hangulatot, úgyhogy engem nagyon feldobott. Nagyon jó volt a Jungle is, köszönöm szépen mindenkinek, aki ott volt. Nagyon jó zenéket lehetett játszani, úgyhogy let's go, nagyon király volt.
0: Isteni buli volt, nagyon köszönjük, hogy velünk indítottátok a nyarat, és abban is tudom, hogy tényleg itt van a nyár, hogy Christopher fehérben van. Én szerintem akkor láttalak fehérben életemben egyszer, amikor tavaly nyáron valamelyik fesztivál után nálam maradt a pulcsid, és mert mi nagyon közel laktunk egymáshoz, és amikor hajlan 4:30 akkor találkoztunk a kereszteződésben, nekem is akkor volt jó, meg nekem is, és akkor egy ilyen fehér pulcsiban sétáltál.
1: Igen, igen, egyébként őszintén szólva nem tudom, hogy mi bajom vele, talán ezért, mert egy kicsit az underground érából jövök az elmúlt időszakban, ezt most meghagytam Jaurinak, ő most ugye cseréltünk, én mentem a mainstreambe, ő ment az undergroundba, úgyhogy így megvagyunk szerintem Ying és Yang. Egyébként amúgy nagyon szeretem, meg próbálok most már egy kicsit színesebben öltözni, igaz, még a testem nem nagyon érzi meg a, ugye, az érzékem, de azért intézzük.
0: Világosban vagyunk itt a stúdióban, tiéd a következő egy óra, kezdjük el.
1: Hát a pendrive rosszat töltött be, úgyhogy Stay a Little Longer-rel kezdünk most itt a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show van, úgyhogy ezzel megyünk. World is Mine Radio Show.

0: Rádió Show élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, és hogyha valaki nem hallotta volna vele kapcsolatban a nagy hírt, neki adta a Magyar DJ Szövetség az év producere díjat, szívből gratulálunk, Christopher!
1: Nagyon szépen köszönöm, így van, eljutott oda is a hír így 8 év után, úgy gondolom. De köszönöm szépen!

0: Mert egyébként ez szakmai díjnak számít, úgyhogy minden DJ-nek és producernek és a magyar szakmának viszont szeretnék megköszönni, hogy idén engem választottak. Ez egy egyébként egy zseniális megtiszteltetés, hogy a szakmai érdemét ugye így kinyertem viszonylag fiatalon, ha lehet így hívni, 29 évesen, úgyhogy yeah, shout out.
1: Gratulálunk tényleg. Mi volt az első reakció, az első gondolat, amikor tudtad, hogy tiéd a díj, és ki volt az első, akit felhívtál, akinek szóltál?
0: Ez, ha meglepődsz, egyébként semmit nem tudtam a díjról. Tehát, hogy mindig ilyenkor tudod, de az első két nap, vagy a díj előtti osztogató két napban általában tudod mindenki, hogy én már tudom, hogy te vagy, de igazából senki nem tudja soha, hogy te vagy. Tehát, hogy voltak ilyen telefonok nyilvánvalóan. Nem tudtam. Tehát, hogy tippelgetések voltak már a tavalyi is, úgy volt, hogy hát te biztos te leszel a Bayern után, meg végképp tudjuk, igen. Nem így lett, és akkor én így voltam vele, hogy tudjátok, nem is akarok tudni róla, tehát első körben legyen nekem is meglepetés, és valóban meglepetés volt, mert ugye a saját estemen a akváriumban, magnatékán adták át nekem, úgyhogy...
1: És nem is tudtál semmit arról, hogy ott oda fog menni hozzá?
0: Semmit, így van, tehát hogy ez egy teljesen ilyen secret things volt, és ugye megérkeztek, és átadták, úgyhogy nagyon meglepődtem.
1: De jó, szívből gratulálunk, itt van a díj a stúdióban, képzeljétek el, úgyhogy mindjárt le is fotózom, és akkor meg tudjátok majd ti is nézni a Facebook és az Instagram oldalunkon. Christopher tehát az év producere. Megyünk közben tovább, nézzük, hogy mi érkezik.
0: Így van,
1: most
0: érkezik egy újdonság, mégpedig nem mástól, mint tőlem, és ezt majd szeretném lepremiereztetni. Szerintem majd még jövő héten is egyszer, meg majd utána is még jó párszor. Érkezik egy újdonság, méghozzá Fred Again-nek, Sammy Virginnek és Reginek a Talk to the Town-ja, és erre hozok nektek egy saját verziót, úgyhogy premier itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Christopher, mint mindig ilyenkor keddenként 11 és fél között. Hello Christopher, még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: És ez egy nagyon különleges dal volt, az eredetie Amy McDonald és a This is the Life, ezt a felújított változatot pedig két olyan sztár készítette, akik mind a ketten itt voltak tegnap előtt a rádió egy születésnapi fesztiválján, ugye Sam Felt és a Switch Disco. Na te hogy érezted magad?
1: Abszolút nagyon jól. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy lemaradtam a fellépőkről. Akartam egy kicsit hamarabb jönni, csak sajnos lent voltunk még Balatonon, úgyhogy így a végére, azt hiszem Cyrilnek a végére értünk oda. Egyébként az nagyon-nagyon tetszett, meg utána nagyon jót is dumáltunk együtt, ittunk is egyet, úgyhogy abszolút.
0: Mit iszik Cyril?
1: Vodkáztunk, tehát hogy ez nem vittük túlzásba.
0: Jó egyébként. Ember.
1: Igen, nagyon jó ember. Tudja, hogy mi a helyzet, így van. Egyébként ausztrál, úgyhogy pont kérdeztem is, hogy mi a véleménye, így benyomása ugye Európáról, Magyarországra, mert ugye, jól tudom, nem először volt már itt. És abszolút, amivel mi nagyon egyetértettünk, hogy ugye ő nagyon szereti az európai kultúrát. Ezt így európaiként én meg azt mondom, hogy annyival jobb az ausztrál kultúra, tudnátok, meleg van, vannak kenguruk, meg ilyenek, tehát ilyeneket mondogattunk egymásnak, és akkor így tökre így megtaláltuk ezt a vibe-ot, meg tényleg jól eldumáltunk, úgyhogy jó csávó. Jó gyerek maradhat.
0: A te fél, a saját fellépéseden, tehát a te fellépéseden, hogy érezted magad, milyen volt a közönség?
1: Nagyon jó közönség volt, hála Istennek, köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon vették az újdonságokat, az új Christophereket, az új hangzást. Tényleg nagyon-nagyon befogadó volt, meglepően befogadó volt, hogyha lehet így hívni, ugyanis nem sok rádiós zenét játszottam, mert egy kicsit úgy tiltakoztam is, hogy új vonalat akarok, új vonalat vinni, és akkor mindenki mondta nekem, hogy biztos jó lesz ez, meg stb. De nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, aki eljött és velünk bulizott, meg velem.
0: De jó, ti is tudtok-e üzenni Christophernek, vagy kérdezni tőle 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Érkezik megint egy újdonság, amit tesztelni szeretnék itt veletek. Ez Matt Sasarival készült szintén közösen, és úgy hívjuk, hogy a Bayanának talán egy ilyen follow-up, egy utánkövető dala. Ez döntse majd el a közönség egyébként. Egy tesztidőszakban van még a dal elég erősen. A Tucum nevezetet kapta. Úgyhogy ez egyébként ez Brazíliában egy gyümölcs. Ne kérdezzétek. Nem olvastam még el a lyrics-et, meg hogy van.
0: Imádom, de
1: ez a legjobb. Tucum. Ez a neve. Így van. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a braziloknak. Tehát még egyszer, Metsaszari, Christopher, Tucum, Rádió 1, tesztidőszak. World is mine.

0: Jennifer Lopez és David Guetta egy nagyon régóta várt kollaboráció, ez volt a Save Me Tonight, méghozzá Arno Coast és Norman Törei remixében, Christopher a lemezjátszóknál élőben. Hogy tetszik ez a dal? Mit szóltál Jennifer Lopez és David Guetta kollabjához?
1: Én nekem nagyon tetszik, egyébként én tudom nagyjából, hogy mi miatt jött ez a dal, ugye Fishernek volt egy feldolgozás, amit itt előszeretettel játszottunk, ami Jennifer Lopez volt szintén, és szerintem úgy volt vele az öreg, hogy akkor kap ő is egyet, és akkor most akkor is dolgozik egyet Jennifer Lopezzel.
0: És valószínűleg ez így volt.
1: Ez valószínűleg így volt egyébként. De egyébként nagyon-nagyon jó döntést hozott, és az, hogy Arnold Kostékot beengedte remixre, ők nagyon régi motorosok. Tehát, hogy ők tényleg olyan szinten, hogy ők ebből a French House-ból jöttek anna, én ott csatlakoztam be náluk, azt szerintem, hogy 15 éve körülbelül, még Bakeliten is megvan, és nagyon örülök, hogy az öreg azért az így nyitott szemmel jár. Tehát, hogy nagyon-nagyon
0: jól.
1: Igen, nagyon jól csinálja, úgyhogy nekem tetszik abszolút, úgyhogy ez egy jó dal, szerintem.
0: Christopher is nagyon jót játszik, ez pedig egy Viber üzenet, és képzeljétek el, a szülinapi bulitokon volt egy srác, akinek a pólójára az volt írva, hogy ingyen ölelés. Hát a lányokkal ki nem hagytuk volna, és még felragasztható matricákat is osztogatott különböző feliratokkal. Szolnokról jött a srác. Üdvözlöm őt is, meg a DJ-ket. Üdvözlete Csilla.
1: De jó, zseniális.
0: Megtalálta a piacirést. Nem tudom, hogy pénzt kérte ezeket a matricákat. Csilla, legyél nagyon óvatos.
1: Abszolút
0: az ilyen emberekkel, akik matricákat osztogatnak. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. De mennyi sztorit, mennyi különleges történetet kapunk a vasárnapi rádió és születésnapi fesztivállal kapcsolatban. Nagyon köszönjük még egyszer mindenkinek, aki ott volt. Felejthetetlen buli volt veletek idén is. Megyünk közben tovább.
1: Érkezik szintén egy tesztidőszak alatt álló dalunk, mégpedig nem is mondom el, hogy kivel. Megint egy ID, ezt úgy szoktuk egyébként a DJ világba hívni. Méghozzá egy saját dal, és nem, még egyszer nem mondom el, hogy kivel van. Inkább annyit mondok. Christopher, Loveside, Rádió 1, megint ezt időszak, megyünk tovább.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben az év producere Christopher állt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Mivel fog telni a következő néhány nap, a következő néhány hét?
1: Felkészülünk a nyári nagy hercehurcára, úgyhogy most egyelőre még stúdiózom egy kicsit, utána megyek ki Angliába, utána jövök vissza, és hát júniustól pedig egészen augusztus végéig dzsihád, lehet így is mondani, úgyhogy
0: nincs megállás.
1: Abszolút így van.
0: De jó. Jó bulikat kívánok neked, nagyon jó stúdiózást, nagyon sok fantasztikus Christopher dalt, és találkozunk egy hét múlva ugyanitt ugyanekkor.
1: Így van, egy hét múlva ugyanitt ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek, szevasztok!
0: Köszi a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Ezt még soha nem bakisztam el, ezt a mondatot, pedig 7. éve mondom el minden áldott este.
1: Zavarba hozlak most már, tudod így.
0: Kevés ember tudja ez, de neked sikerült egyébként. Szóval Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, jó ét, Christopher, ciao.
1: Szevasztok!
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kis ujjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachellán a Tomorrowlanden is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy kamrád barátunk például, aki hát szerintem most valami óriás terápiában lehet. Az új album cím ez az, hogy Try Not To Panic, vagyis próbálj meg ne pánikolni. Hát ugye ez a dala meg a Hug Yourself, az öleld meg saját magad, egy félresiklott párkapcsolat utolsó felvonásáról szól, amikor a csalfa felett már így lélekben elengedi a másik, és úgy van vele, hogy figyelj, tudod mit, öleld meg saját magad. Ha végig is mondhatott volna ennél csúnyábbat is, Kamrád, Hug Yourself, ezt azon már is.
1: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyek az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Most az a Sam Feld Hollandiából, a sztár DJ producer, aki megtáncoltatta a pünkös vasárnap a Budapest parkban a Rádió 1-eseket. A születésnapi fesztiválunkon is beszélgettünk természetesen egy kicsit vele a backstage-ben, Cyrillel is, a Swiss Discoval és Accenttel is, és ezeket a beszélgetéseket most hétvégén lehet majd hallani a Top 50-es listánkban. Szombaton délelőtt 10 és dél között, vasárnap pedig 3 órától lesz majd az ismétlés. Jön Sam Feld!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 100.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a Magyar Madártani Egyesületnek van egy aktuális felhívása, ne féljünk a tőrösdarazsaktól. Hát először is keressünk rá, hogy hogy néz ki a tőrösdarázs, mielőtt elkezdünk nem félni tőle. A kertek, parkok gyepén, korhadó fák közelében, komposztnál keringenek nagy tömegben is, és félelmetesek, de teljesen ártalmatlanok. Sőt, segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot. Úgyhogy ne csapjuk le a fél pár kerti papucsal szegény tőrösdarazsat. Rendelkezik ő is pullánkkal, ezt azonban, hogyha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják. Szóval ne tévesszük őt össze a lódarázssal. A folytatásban is szólnak az igazi mai slágerek, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Hát imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
1: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiban a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Bibi Rexha és a bomba újdonság, a New Religion, az új album, a készülő új album egyik hírvívője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgasd a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. Hát ilyen girl power album lesz, hogyha jól sejtem. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és hogyha valamiből árad most a 100% életigenlés és optimizmus, akkor az ez a dal. Jó kis funky house, jöhet? Olaszországból hozom, nagyon-nagyon szeretjük. Nekem a nyár, a kabriózás, a gyümölcs illat jut eszembe. Alex Kenji jön.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hamarosan a páros, akinek a közeledését nem láttuk jönni tavaly év végén, úgyhogy nagyon nagy meglepetés kért minket, hogy együtt dolgozott Tóth Abigail és Accent. A Sugar Daddy-t pedig most hétvégén előadták a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, hát a most hétvége az ugye múlt hétvége. Beszélgettünk is velük a backstage-ben, és ezt a beszélgetést hétvégén a Top 50-es listánkban hallani lehet majd. Sugar Daddy jön mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak